0: Rádió.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra.
1: Megsemmisítették a szolidaritási adóról szóló kormányrendelet egyes részeit, megalakul az új országgyűlés szombaton. Környezetvédelmi minősítést kapott a Hungaroring. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősítette és megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit, közölte a testület szerdán. Az ügyben az Országos Bírói Tanács fordult az AB-hoz, arra hivatkozva, hogy a rendelet előkészítése során nem biztosították számára a törvényben előírt véleményezési jogot. A kifogásolt szabályok kizárták a közigazgatási perek lehetőségét a szolidaritási hozzájárulás megállapításával és beszedésével kapcsolatos ügyekben, továbbá előírták a folyamatban lévő perek megszüntetését is. Az OBT szerint mindez visszafordíthatatlan következményekkel járhatott volna a már folyamatban lévő eljárásokban, ezért kérte a szabályok visszamenőleges hatályú megsemmisítését. Az Alkotmánybíróság döntése nyomán a kifogásolt rendelkezések hatályukat vesztik. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napi rendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. Titkos szavazással a frakció vezetők indítványára a korelnök javaslata alapján megválasztják az országgyűlés elnökét, majd nyílt szavazással alelnökeit és jegyzőit. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Solyog Tamás április 15-én bízta meg Magyar Pétert, a Tisza párt lista vezetőjét az új kormány megalakításával. Egy 47 megawatt teljesítményű akkumulátoros energiatároló telep épül 12,5 milliárd forintból az oroszlányi erőmű területén négy vállalat összefogásával, mondta az MTI-nek a projektmenedzsere. Jeszenszky Gábor tájékoztatása szerint a létesítmény alkalmas arra, hogy késlekedés nélkül kiszolgálja a magyar villamos energiarendszer kiegyensúlyozását végző Mavir ZRT igényeit, valamint csúcs időszakban áramot tápláljon a hálózatba. A létesítmény 40 szabványos konténerből áll, amelyekben egy 1500 lítium akkumulátor cella található. A berendezések Kínából érkeznek, a rendszert egy német gyártmányú áramátalakító hangolja össze. Környezetvédelmi minősítést kapott a Hungaroring, a legmagasabb 3 csillagos akkreditációt kapta a Nemzetközi Automobil Szövetségtől. Az FIA a versenypályákat 1-től 3 csillagig minősíti, aszerint milyen szintet értek el a fenntarthatóság területén. A Hungaroring közlése szerint az értékelés során a napi működést, a létesítményüzemeltetést és a rendezvényszervezést vizsgálták, különös tekintettel az energiafelhasználásra, a hulladékgazdálkodásra, a vízhasználatra, a talajvédelemre és a levegő minőségre. A minősítéshez dokumentációt kellett benyújtani, valamint helyszíni és online auditon is részt vett a pálya. Gyulai Zsolt, a Hungaroring elnök vezérigazgatója azt mondta, nem csak a 3 csillag megszerzése volt fontos, hanem maga a fenntartható működés is. Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve kötfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Műsorajánló.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad 2 órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
9: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
10: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
9: Jó szórakozást! Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Szivárvány.
7: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
8: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
9: Ha nem bírod már elviselni.

0: Plájó, a feldolgozások műsor minden szombaton.
1: Nekem ez így jó.
0: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
6: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
7: Műsorajánlót hallottak.

szél, te kis grubiga. Tudom, te nem vagy egy szende szűz, a szemed mélyén én már rögtön láttam, hogy ott lobog a csalfa tűz. Hát gyere velem most innen gyorsan, repüljünk, ha

szeretném végre tudni azt, hogy a bulingba velem mikor jössz. Örülök neked, mert látom a zenék már kikészi és megőri. Táncolj nekem egész esetben.

0: tatu baj, neked nem használ az intő szó, téged tanítani már nem akar senki, mert tudod azt, hogy mi a jó. Ezerszer mondták a legnagyobbak, szex, drog, pia, rock and roll. Most már hallgass, de is mindig ránk, és mi rád találunk valahol. Te rájöttél a dolog lényegére, hogy már nem számít ki mit akar, mert a huligánok szabadsága egy egész életen át tart.
1: Big Daddy Laca annyit mond nektek, erre jól figyeljetek oda, mert hidd el, senki másnak öcsét.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfő 9-től a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
2: Kamu reklám.
3: Annak, hogy ne tapadjanak össze a risszemek főzés közben, az a titka, hogy egyenként kell őket megfőzni.
4: A sayonara!
2: Kamu reklámot hallottak.
5: Sziasztok!

0: Hobby Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Jaj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást! Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Jobbi Rádió.
1: Újabb nagyvárosban azonosítottak aszbeszt szennyezést. Lázár János érvénytelenítette a Pázmány kampuszra kiírt közbeszerzési eljárást. Orosz drónok csapódtak be Lettországban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Lezárják és befedik az egyik zalaegerszegi parkolót, két utcában pedig előkészítik a minél hamarabbi aszfaltozást. Az aszbeszt szennyezés miatti problémák megoldására 100 millió forint kormányzati forrást is megítéltek a városnak, közölte csütörtökön közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaidzs Zoltán jelezte, az önkormányzati beruházásokban utakat, járdákat, parkolókat építő, illetve felújító, kivitelező vállalkozásoktól bekért adatok alapján Zalaegerszegen is kimutattak olyan helyszíneket, ahová került az aszbeszttel szennyezett osztrák kőbányák kőzúzalékából. A polgármester arról is beszámolt, hogy további zalaegerszegi helyszíneken is lesznek mintavételezések a következő napokban, minden olyan közterületen, amelyről feltételezhető, hogy esetleg aszbeszt tartalmú kőzúzalékkal fedett. Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter érvénytelenítette a Pázmány kampuszra kiírt közbeszerzési eljárást, értesült a Telex. Ezt azzal magyarázta, hogy mivel az építési engedélyt bíróságon megtámadták, és a per idejére felfüggesztették annak hatáját, az engedély alapján jelenleg semmilyen építési tevékenység nem végezhető. Az építési és közlekedési minisztériumnak a projekt miatt korábban már a lakókkal is meggyűlt a baja, idén pedig a közbeszerzésre jelentkező egyik céggel, a Kész építési ZRT-vel került jogvitába, miután érvénytelenítette a cég ajánlatát, pedig az 11 milliárddal olcsóbban végezte volna el a munkát, mint a nyertes cég. Két Oroszországból indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén, közölte csütörtök reggel a lett hadsereg. Az LSM közszolgálati műsorszóró jelentése szerint az egyik drón egy olajtározó létesítménybe csapódott be az orosz határhoz közeli Rezekne városban. Jelentős károk nem keletkeztek. A katonaság, a rendőrség és a tűzoltóság alakulatai kivonultak a helyszínre, sérültekről nem érkezett jelentés. Korábban már többször előfordult, hogy a Kijev indított drónok közül néhány a balti országok légterébe is betévett, és időnként be is csapódott. 10 hektár új őshonos erdőt ültettek Gemencen, 1,7 millió csemete ültetése mellett 41 tonna kocsányos és kocsánytalan, illetve csertölgy makkot is vetett a Gemenc ZRT a most véget érő őszi-tavaszi ültetési idény erdősítési munkálatai során. A gemenci erdő és az azt alkotó erdőállományok a lágyszárúak, de még a gazdag állatvilág megmaradása is a Duna vízjárásától függ. Az erdők megújítása során a Gemenc ZRT szakemberei őshonos, elegyes, a várható kedve kedvezőtlen időjárásnak jobban ellenálló erdőket hoznak létre. Ennek tükrében zajlik közel 30 éve az idegenhonos eredetű, illetve ültetvényszerű erdők átalakítása őshonos állományokra, amely feladatból az elmúlt ültetési idényben 110 hektár valósult meg. Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
2: Műsorajánló.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ.
1: Omega!
9: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre!
3: Egészségedre!
4: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Magyar Péter meghívta Magyarországra Giorgia Melonit. Tovább csökkent a 2 éven túli peres ügyek száma kecskeméti törvényszéken. A gazdasági versenyhivatal gyakorlati tanácsokkal segíti a nyaralásra készülő fogyasztókat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta csütörtökön a Facebookon, megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Arra is kitért, hogy megállapították, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Tovább csökkent a 2 éven túli peres ügyek száma a kecskeméti törvényszéken. 2025 végén 81 ilyen ügy volt folyamatban, ami több mint 60%-os csökkenés 2020 augusztusához képest, 2026 áprilisának végére pedig tovább mérséklődött az elhúzódó ügyek száma 64-re. Közölt az Országos Bírósági Hivatal elnöke csütörtökön Kecskeméten a törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón. Senyei György hangsúlyozta, a kecskeméti törvényszék az ország 5. legnagyobb törvényszéke. A bírói kar 4,1%-a teljesít szolgálatot Bács-Kiskun vármegyében. Hozzátette, a kecskeméti törvényszéken évek óta tapasztalható, hogy az ügyek nehézségi foka az átlagtól magasabb. Vegyi anyag folyt ki egy berendezésből a debreceni EcoPro akkumulátor alkatrészgyárban, tájékoztatta a cég az MTI-t. Közleményükben azt írták, az esemény a gyártási folyamat egyik berendezésénél következett be, ahol egy csőcsatlakozás elmozdulása miatt kisebb mennyiségű 22,6 kg félkész lítium-nikkel-kobalt-alumínium-oxid került az épületen belül a gyártóberendezés közvetlen környezetébe. A kármentesítési munkálatok az előírt egyéni védőfelszerelések viselése mellett ipari vákumporszívók alkalmazásával történtek. Az esemény során személyisérülés nem történt, és üzemen kívüli hatás nem keletkezett. Az épületből veszélyes anyag nem jutott ki a külső környezetbe. A gazdasági versenyhivatal gyakorlati tanácsokkal segíti a nyaralásra készülő fogyasztókat. A hatósághoz évről évre egyre több panasz érkezik légitársaságokkal és online szállásfoglaló platformokkal kapcsolatban, ezért kiemelten figyelik a turisztikai piac szereplőinek működését, különösen a nyári szezonban. A GVH felidézte, hogy 2024-ben a Booking.com több mint 382 millió forintos bírságot kapott sürgető kommunikációs elemek alkalmazása miatt, míg a Wizz Air több ezer utas kompenzációját vállalta az online utasfelvétellel kapcsolatos hiányos tájékoztatás miatt. A versenyhatóság jelenleg az Airbnb és a Ryanair gyakorlatát is vizsgálja, és arra figyelmeztet, hogy a fogyasztók alaposan ellenőrizzék az árajánlatok tartalmát, az esetleges extra költségeket, valamint a podgyász és lemondási feltételeket. Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
8: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
7: World Live.
8: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Világjáró.
0: A Hobbi Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobbi Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjainak újra gondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgő szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó újévre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyterejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
2: Kamureklám.
3: Jó napot kívánok! Érdeklődni szeretnék. Svéd gomb van?
4: Svéd gomb nincs.
3: Köszönöm. És legyen kedves megmondani, hogy finn gomb az van?
4: Finn gomb sincs.
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Wifi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
3: Hobby rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
8: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live. Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában. Nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Biztonsági öv. Balesetmegelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Nem bírod már elviselni.
3: Always look on the bright side of life.
4: A régi ismerős dallam új köntösben.
5: Nézd az élet jó oldalát.
4: Duplájon a feldolgozások minden szombaton.
6: Engem ez így jó.
4: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
8: Omega!
10: Oh,
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Jó reggelt!
3: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjai újra gondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgős szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó új évre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
2: Hobby Rádió.
1: Reklám.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Egészségedre!
5: Egészségedre!
8: Egészségedre!
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Műsorajánlót hallottam.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 8-án a Mihály nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A héber eredetű név a Mikael névből ered. A Biblia szerint az angyalok fejedelme, arkangyal jelentése, ki olyan, mint az Isten. Ünnepelnek még a Mihályok szeptember 29-én, valamint június 19-én is. A név betézése Mihályka, Misi, Misike, Misu, Miska, Misa, Misó, jeles viselői, Babics Mihály költő, író, Csokonai Vitéz Mihály költő, Fazekas Mihály költő, író, Táncsics Mihály író, politikus, Vörös Marti Mihály költő, Károlyi Mihály politikus, államférfi, Munkácsi Mihály festő, Pollak Mihály János építész, valamint Tompa Mihály költő és ön, kedves Mihály. Ezen a napon köszönhetik még Acsád, Akács, Desideráta, Géza, Győző, Iduna, Ottokár, Péter, Ulla, valamint Úrika nevű kedves ismerőseiket is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió!

0: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy 1828-ban ezen a napon született Henri Dunant svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a Solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának, és ez ébresztette benne azt a gondolatot, hogy létrehozzon egy nemzetközi segélyszervezetet, így 1863-ban Genfben megalapította a Nemzetközi Vörös Keresztet. Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vörös Keresztes mozgalomhoz. Ez volt a mára vonatkozó naptári információ. Földi Bernadettet hallották.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 8-án. Ma is készültem önöknek érdekességekkel, lássuk mik ezek. 1429. május 8-ával kezdünk. Jeanne d'Arc az orléani szűzlátomásától vezetve döntő fordulatot hozott a 100 éves háborúban Franciaország javára. A lotaringiai parasztlány 7. Károly királyi serege élén felszabadította az angol megszállás alól Orléant, majd Reimsbe kísérte Károlyt, ahol királlyá koronázták. Jeanne d'Arc 1430-ban a burgundi herceg fogságába esett, aki átadta őt a szövetséges angoloknak. Egyházi per alapján 1431. május 30-án Rönben eretnekség és bűbájosság miatt mágián égették el. 1456-tól rehabilitálása óta francia nemzeti hősként tisztelik. A 16. századdal folytatjuk. 1521. május 8-án Nimwegenben megszületett Canisius Szent Péter teológus, filozófus, jezsuita szerzetes, akit ma is Németország apostolaként emlegetnek. 11. Pius pápa 1925-ben avattá szenté és emelte az egyháztanítók közé, a Jézusrendi Társaságnak első német tagja és Németországban a rend első főnöke volt. A 19. századdal folytatjuk. 1827. május 8-án Pesten megszületett Vajda János költő, publicista, az első szimbolista, akit Ady Endre szent elődjének nevezett. Még mindig a 19. században járunk. 1835. május 8-án megszületett Székely Bertalan festő, a romantikát és az akadémizmust elegyítő magyar történelmi festészet legnagyobb képviselője. Folytassuk 1860-nal, május 8-a a Vörös Kereszt napja. 1825. május 8-án született Henri Dunant svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a Solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ennek következtében megalapította a Nemzetközi Vörös Kereszt segélyszervezetét. Az úgynevezett Genfi Egyezmény egy évvel később hagyta jóvá a kezdeményezést, Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vörös Keresztes mozgalomhoz. A 20. századdal folytatjuk. 1903. május 8-án Francia Plinéziában meghalt Paul Gauguin, impresszionista festő. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet a János evangéliuma 3. fejezetéből.
1: Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. május 8-a, péntek. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Evangélium Szent János könyvéből, 15. fejezet, 12-től a 17. versig. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Azaz én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Emelkedés. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért, olvassuk a mai evangéliumban. Jézus életprogramja ez, és remélhetőleg a miénk is. A szeretet mértéke Jézusnál nem a szavak szépségében, hanem az önátadás, az önfeláldozás mélységében mutatkozik meg. Amikor azt mondja, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, akkor nem egy szép érzelmet kíván tőlünk, hanem új életformára hív minket. Az ő szeretete a keresztig ment. Nem azért, mert kényszerítette valaki, hanem mert így akarta megmutatni, Isten nem tart meg semmit magának, hanem az ember megváltása érdekében egészen odaadja, feláldozza magát. A keresztény életmód nem egy minimum eléréséről szól, hanem a szeretet maximalizmusáról. Ez nem azt jelenti, hogy mindig tökéletesen szeretünk, hanem azt, hogy készen vagyunk újra küzdeni, újra adni, újra szolgálni, jobban szeretni, mint korábban. A barátaim vagytok kijelentés mély bizalomról szól. Jézus nem alattvalókat gyűjt, hanem olyanokat, akik közösségben, szeretett közösségben élnek vele. Itt nem számít a rang, nincs elvárás, hanem kölcsönösség. Jézus úgy beszél, mint aki számít ránk. Titeket választottalak, hogy gyümölcsöt hozzatok. Olyan életet vár, amelyből mások is megérezhetik Isten közelségét. Uram Jézus Krisztus, barátságod meghívás arra, hogy ne csak követőd legyek, hanem társad is a szeretet útján. Köszönöm, hogy nem szolgának hívtál, hanem barátnak, és hogy megmutattad, az igazi szeretet nem a szavakban, hanem az önátadásban teljesedik ki. Hát, hogy ne fáradjak bele a szeretetbe, még akkor sem, ha viszonzatlan marad. Segíts, hogy életem gyümölcsöt teremjen, a vigasztalás, az odaadás, a figyelem gyümölcsét. Add, hogy úgy szeressem embertársaimat, ahogyan te szerettél engem. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Kepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a legjobb K-vitamin forrásaink a zöld leveles zöldség, a főzelék filék, a káposzta, a brokkoli, a paraj, a tej és tejtermékek, valamint a máj? A D-vitamin túladagolása esetén fogyással járó étvágytalanság, emésztési panaszok léphetnek fel. Egy tábla csokoládé fedezi a napi magnézium szükségletet. A gesztenye friss termése 49% szénhidrátot, 44% vizet, 4% fehérjét és csak 1% zsírt tartalmaz. A sóska táplálkozási értékét nagy C-vitamin és kiemelkedő vas tartalma adja, ezért ideális a vérszegények számára. Egyetlen narancs, grapefruit, citrom fedezi egy ember napi C-vitamin szükségletének 50-70%-át.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Becsinált báránysültet fogunk készíteni. Hozzávalók 1 kg bárányhús, 3 tojássárgája, zsíros füstölcsonka, vöröshagyma, liszt, 2,5 deci száraz fehérbor, őrölt bors, citrom, petrezselyem, majoránna és kakukkfű. Az elkészítése a következő. A bárányhús kockára vágjuk, mert a felaprított zsíros füstölcsonkával és hagymadarabokkal együtt gyengén átpirítjuk. Vigyázzunk, a hagyma meg ne égjen, mert különben keserű lesz. Egyébként a római ételeknél sosem szokásos, a ragunkat megszórjuk finom liszttel, és amikor a liszt barnulni kezd, ráöntjük a fehér borunkat. Amikor a bor elpárolgott, a húsdarabokat vízzel felöntjük, és edényben megborsozzuk, fűszerezzük az ismert fűszerekkel, őrölt borssal, citrommal, petrezselyemmel, majorannával, kakukkfűvel. Mérsékelt lángon az egészet tovább főzzük. Amikor a hús már megpuhult, a leve is megsűrűsödött, egy külön tálban keverjünk fel 3 tojássárgáját, adjunk hozzá egy citromlevét, keverjük bele a finomra vágott petrezselyemet és majorannát. A tojásos mártás néhány perccel a tálalás előtt keverjük a húshoz, amelyet melegen tartunk, de ne hagyjuk felforni, mert különben a tojások kicsapódnak. Eképpen a mártás egyenletes sárga marad, a tojások pedig nem mennek össze.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Kamu reklám.
1: Engedje meg, hogy megkérdezem, mi volt az édesapja?
2: Tüdőbeteg.
1: Úgy értem, mivel foglalkozott?
2: Köhögött.
1: De hát abban nem lehet megélni.
2: Meg is halt, szegény.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Pláion, a feldolgozások műsor minden szombaton.
1: Engem ez így jó.
0: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ.
9: Omega!
11: Oh, come to die.
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
12: I want to break free.
9: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
13: Világjáró.
14: A Hobby Rádióban.
13: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
15: A Hobby Rádióban.
16: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
17: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjain újra gondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgő szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsoma kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó új évre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt. Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
4: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Reklám következik.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
5: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
10: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
11: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
12: Reklámot hallottak.
13: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
14: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó, vevő.
15: Társadalmi célú közleményt hallottak.
16: Hobby Rádió, a világon mindenhol hallható.
17: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
18: Május 8-a péntek. Fővárosban a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál tart a csatorna javítás, ezért a külső sávot lezárták. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot, mert felújítják a járdát. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton is. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, majd mától a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra kell készülni. Lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, illetve a környező utcákat is. Az érintedő BKK autóbuszok megállóját áthelyezték. Mától Zuglóban a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszakos sávlezárásra kell készülni átépítés miatt. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt.
13: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 8-án a Mihály nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A héber eredetű név a Mikael névből ered. A Biblia szerint az angyalok fejedelme, arkangyal jelentése, ki olyan, mint az Isten. Ünnepelnek még a Mihályok szeptember 29-én, valamint június 19-én is. A név betézése Mihályka, Misi, Misike, Misú, Miska, Misa, Misó, jeles viselői, Babics Mihály költő, író, Csokonai Vitéz Mihály költő, Fazekas Mihály költő, író, Táncsics Mihály író, politikus, Vörös Marti Mihály költő, Károlyi Mihály politikus, államférfi, Munkácsi Mihály festő, Pollák Mihály János építész, valamint Tompa Mihály költő és ön, kedves Mihály. Ezen a napon köszönhetik még Acsád, Akács, Desideráta, Géza, Győző, Iduna, Ottokár, Péter, Ulla, valamint Ulrika nevű kedves ismerőseiket is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog.

0: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy 1828-ban ezen a napon született Henri Dunant svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a Solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának, és ez ébresztette benne azt a gondolatot, hogy létrehozzon egy nemzetközi segélyszervezetet, így 1863-ban Genfben megalapította a Nemzetközi Vörös Keresztet. Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vörös Keresztes mozgalomhoz. Ez volt a mára vonatkozó naptári információ. Földi Bernadettet hallották.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
3: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 8-án. Ma is készültem önöknek érdekességekkel, lássuk mik ezek. 1429. május 8-ával kezdünk. Jeanne d'Arc az orléani szűzlátomásától vezetve döntő fordulatot hozott a 100 éves háborúban Franciaország javára. A lotaringiai paraszlány 7. Károly királyi serege élén felszabadította az angol megszállás alól Orléant, majd Reimsbe kísérte Károlyt, ahol királlyá koronázták. Jeanne d'Arc 1430-ban a burgundi herceg fogságába esett, aki átadta őt a szövetséges angoloknak. Egyházi per alapján 1431. május 30-án Rönben eretnekség és bűbájosság miatt mágián égették el. 1456-tól rehabilitálása óta francia nemzeti hősként tisztelik. A 16. századdal folytatjuk. 1521. május 8-án Nimwegenben megszületett Canisius Szentpéter teológus, filozófus, jezsuita szerzetes, akit ma is Németország apostolaként emlegetnek. 11. Pius pápa 1925-ben avattá szenté és emelte az egyháztanítók közé, a Jézusrendi Társaságnak első német tagja és Németországban a rend első főnöke volt. A 19. századdal folytatjuk. 1827. május 8-án Pesten megszületett Vajda János költő, publicista, az első szimbolista, akit Ady Endre szent elődjének nevezett. Még mindig a 19. században járunk. 1835. május 8-án megszületett Székely Bertalan festő, a romantikát és az akadémizmust elegyítő magyar történelmi festészet legnagyobb képviselője. Folytassuk 1860-nal, május 8-a a Vörös Kereszt napja. 1825. május 8-án született Henri Dunant svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a Solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ennek következtében megalapította a Nemzetközi Vörös Kereszt.

0: segélyszervezetét. Az úgynevezett Genfi egyezmény egy évvel később hagyta jóvá a kezdeményezést, Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vöröskeresztes mozgalomhoz. A 20. századdal folytatjuk, 1903. május 8-án Francia-Prinéziában meghalt Paul Gauguin, impresszionista festő. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Üzenet a János evangéliuma 3. fejezetéből.
1: Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: 2026. május 8-a, péntek. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Evangélium Szent János könyvéből, 15. fejezet, 12-től a 17. versig. Jézus így tanított az utolsó vacsorán: Azaz én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Elmélkedés. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Olvassuk a mai evangéliumban. Jézus életprogramja ez, és remélhetőleg a miénk is. A szeretet mértéke Jézusnál nem a szavak szépségében, hanem az önátadás, az önfeláldozás mélységében mutatkozik meg. Amikor azt mondja, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, akkor nem egy szép érzelmet kíván tőlünk, hanem új életformára hív minket. Az ő szeretete a keresztig ment. Nem azért, mert kényszerítette valaki, hanem mert így akarta megmutatni, Isten nem tart meg semmit magának, hanem az ember megváltása érdekében egészen odaadja, feláldozza magát. A keresztény életmód nem egy minimum eléréséről szól, hanem a szeretet maximalizmusáról. Ez nem azt jelenti, hogy mindig tökéletesen szeretünk, hanem azt, hogy készen vagyunk újra küzdeni, újra adni, újra szolgálni, jobban szeretni, mint korábban. A barátaim vagytok kijelentés mély bizalomról szól. Jézus nem alattvalókat gyűjt, hanem olyanokat, akik közösségben, szeretett közösségben élnek vele. Itt nem számít a rang, nincs elvárás, hanem kölcsönösség. Jézus úgy beszél, mint aki számít ránk, titeket választottalak, hogy gyümölcsöt hozzatok. Olyan életet vár, amelyből mások is megérezhetik Isten közelségét. Uram Jézus Krisztus, barátságod meghívás arra, hogy ne csak követőd legyek, hanem társad is a szeretet útján. Köszönöm, hogy nem szolgának hívtál, hanem barátnak, és hogy megmutattad, az igazi szeretet nem a szavakban, hanem az önátadásban teljesedik ki. Attól, hogy ne fáradjak bele a szeretetbe, még akkor sem, ha viszonzatlan marad. Segíts, hogy életem gyümölcsöt teremjen, a vigasztalás, az odaadás, a figyelem gyümölcsét. Add, hogy úgy szeressem embertársaimat, ahogyan te szerettél engem. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió!
4: Hallottam már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a legjobb K-vitamin forrásaink a zöld leveles zöldség, a főzelék félék, a káposzta, a brokkoli, a faraj, a tej és tejtermékek, valamint a máj? A D-vitamin túladagolása esetén fogyással járó étvágytalanság, emésztési panaszok léphetnek fel. Egy tábla csokoládé fedezi a napi magnézium szükségletet. A gesztenye friss termése 49% szénhidrátot, 44% vizet, 4% fehérjét és csak 1% zsírt tartalmaz. A sóska táplálkozási értékét nagy C-vitamin és kiemelkedő vas tartalma adja, ezért ideális a vérszegények számára. Egyetlen narancs, grapefruit, citrom fedezi egy ember napi C-vitamin szükségletének 50-70%-át.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Műsorajánló.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit. Rendkívüli elnökségülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjai újra gondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgő szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó új évre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
2: Hobbyradio.hu
0: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió!
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó? A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Vedő.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Május 8-a péntek. Fővárosban a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál tart a csatorna javítás, ezért a külső sávot lezárták. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot, mert felújítják a járdát. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton is. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, majd mától a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra kell készülni. Lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, illetve a környező utcákat is. Az érintkező BKK autóbuszok megállóját áthelyezték. Mától Zuglóban a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszakos sávlezárásra kell készülni átépítés miatt. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt.
0: Hobby Rádió.
6: A DR stúdió műsora következik.

0: Minden tudás egyeteme. Válogatás. Kedves hallgatóink, a DR Stúdió ismeretterjesztő sorozatát, a Minden Tudás Egyeteme előadásainak rádiós változatát hallják. Mai műsorunk témája Janka Zoltán 2006. december 4-én megtartott előadása, amelynek címe Agybaj biológia, a kedélyvesztéstől a téboig.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat, köszönöm érdeklődésüket. Életünk tele van megpróbáltatásokkal, stressz eseményekkel. Emellett magunkban hordozzuk a múlt pszichológilag feldolgozott vagy kevéssé feldolgozott élményeit, amelyek kihatással vannak a jelenre és a jövő eltervezésére. De miért van az, hogy látszólag ugyanolyan súlyosságú életesemények egyes személyeket kilendítenek lelki egyensúlyukból, esetleg pszichiátriai betegséget okoznak, mások könnyűszerrel kiheverik azokat? Hogyan lehetséges, hogy egy azon személy életében, különféle periódusaiban másként reagál ugyanarra a környezeti ingerre, egyszer túl tudja magát tenni az eseményeken, máskor pedig lelki megrendülés szenved. Emögött a folyamatok mögött, jelenségek mögött nagy valószínűséggel biológiai tényezők rejlenek. És itt elsősorban az agy szerepe emelendő ki. Ezekről a háttérben meghúzódó biológiai jelenségekre lesz szó, a kedélyvesztéstől a téboig. A kedélyvesztés és a téboly már pszichiátriai állapotoknak felelnek meg, és az egyén, illetve a társadalom érdekében gyógykezelésre szorulnak. A neurobiológia és a pszichiátria fejlődésének köszönhetően ismereteink sokat gazdagodtak az elmúlt időben a lelki kórképek kialakulására vonatkozóan, és itt elsősorban három tudományterület kifejlődése és technikai vívmányai járultak ehhez hozzá. Az első, amely ilyen szempontból jelentős, az a molekuláris biológia. Ide tartozik a genetika, a genomika, előadás hangzott el több ilyen témában a Minden Tudás Egyetemén korábban, Palus András előadását emelném ki ezek közül, vagy a proteomika, a fehérje tudomány, de az elmúlt héten a lipid tudomány, a lipidomika is szerepelt, itt Víg László tartott előadást. A második ilyen terület az az élő emberben végezhető agyi képalkotó eljárások lehetősége. Erről három héttel ezelőtt Gulyás Balázs beszélt az egyik aspektusáról. Ide tartozik a komputertomográfia, a mágneses rezonancia, a funkcionális mágneses rezonancia, az egyfotonemissziós komputertomográfia és a pozitronemissziós tomográfia. A harmadik terület, amely a kognitív vagy megismerés pszichológia és idegtudomány, e tekintetben is voltak előadások Pléth Csaba és Kovács Ilona. Itt tulajdonképpen rátérhetünk egy olyan kérdésre, amely filozófiai. Az agynak és a léleknek mi a viszonya egymáshoz? Ez természetesen egyéni beállítódás kérdés, és mindenkinek a hitére, tudományos meggyőződésére bízható, esetleg vallási beállítódásra, hogy mely variációt vallja. Lehetnek olyanok, akik azt mondják, hogy a léleknek és az agynak egymáshoz semmi köze. De lehetnek olyanok, akik azt mondják, bizony kis találkozási felület lehet, míg mások azt mondják, hogy akár közös terület is. Descartes vallotta, gondolkodom tehát vagyok, tehát a lélek az elsődleges, míg az utolsó szintén vallható, hogy agyi biológiai folyamatok nélkül nincs lelki működés. Magam is ezen erősen egyszerűsített elvet vallom, és hát megfogalmazásomban a lélek kötőszövete az agy. Klinikusként számos alkalommal szembesültem azzal a szomorú és sokszor tragikus képpel, ami Alzheimer-korban és egyéb szellemértelmi leépülésben észlelhető, amely hát a következő mondattal fogalmazható meg, kétszeres elmúlás a földi létben a lélek előbb múlik el, mint a test. No, hogyan is alakulnak ki ezek a lelki zavarok? Bizony akármilyen biológiai védelmünk van, egy nagyon nagy stressz, egy nagyon nagy megpróbáltatás bizonyos időre kilendíthet bárkit lelki egyensúlyából. De ehhez képest, ha az épp állapot lecsökken, a küszöb csökken, az agy működése, a különféle kémiai anyagok optimális összerendeződése az valamiféleképpen károsodott, akkor bizony kisebb környezeti stressz is képes bizony lelki megrendülést okozni, míg természetesen a legelső, a legkisebb, minimális megpróbáltatás az esetleg még a biológiailag esendő személyben sem vált ki semmiféle lelki zavart. Na de mik ezek a stressz tényezők? Pszichológiai felmérések, tudományos kutatások jelzik, hogy a legsúlyosabb a házastárs vagy szeretett közvetlen személy halála, ami után a válás, a házas, illetve élettársi szétválás, közeli hozzátartozó halála, személyes súlyosabb betegség, majd súlyossági sorrendben a házasság következik, ebben az az érdekes, hogy még a munkahely elvesztése előtt. Nos, a stressz elmélet szerint az állandóságból, a megszokott állapotból való kibillenés a fontos. És igazából ugye a házasság örömteli esemény, azaz más kérdés, hogy esetleg később mire változik az az egész, de mindenképpen örömteli esemény, de mégiscsak abból az állandó állapotból való kilendülés, kimozdulás. Nos, ezek után lássuk, hogyha azt valljuk, hogy a lélek kötőszövete az agy, hogy milyen az agynak a szerveződése, köthetők-e bizonyos idegrendszeri, illetve pszichológiai funkciók különféle agyterületekhez. Bizony köthetők, mégpedig a mozgás, érzékelés, látás, mozgás koordináció területei, ítéletalkotás, gondolkodás, itt a homloklebeny, de vannak ugye központok, boldogság központ, félelem központ, illetve hát a memória emlékezés székhelye, és most a szinapszisról szeretnék beszélni, az idegsejtek intelligens párbeszédét tudnék a szinapszisban kémiai ingerület átvívő anyagok biztosítják, és hát egy ilyen anyag volt, már korábbi előadásban is szerepelt, a dopamin, de van egyéb is, noradrenalin, acetilkolin, és a többiek, szerotonin, gamma-amino, vajsav és glutamát. Tehát, hogyha megtekintünk egy szinapszis működést, például a dopamin szinapszis, látjuk, hogy tirozinból képződik, és a tirozin eldopa út után a dopamin hólyagocskákban, vezikulákban raktározódik, majd felszabadul. A küldősejt átvezényli a fogadósejt receptoraira, kötőhelyeire, és ott egy G-fehérje segítségével a fogadó sejt, a célsejt működését ez vagy beindítja, vagy leállítja, de ugyanakkor látható, hogy visszavételre is kerül, és bizony ott vannak a bontó enzimek, a monoamin oxidáz, illetve egy COMT, katekol-O-metil-transferáz, amely hát ezt hatástalanítja. Ugyanakkor azt is megjegyezném, hogy nem csak szinapszishoz kötött jelátvitel van, hanem elfolyhatnak ezek a kémiai ingerület átvívő anyagok távolabbi területre, és ott is kifejthetik hatásukat, és ennek a kiderítésében magyar kutatónak igen nagy szerepe volt, Vizi Szilveszterre gondolok.

Most, ha arra gondolunk, hogy ezek a kémiai anyagok, ezek hogyan vesznek részt a pszichés zavarok keletkezésében, itt azért a tudomány segít és bizonyítja, hogy szinte valamennyi neurokémiai átvivő ágens szerepel ezekben a bizonyos pszichiátriai kórképekben, és a különféle helyeken. Lehet, hogy a termelődés károsodik, lehet, hogy a szállítás, lehet, hogy a felszabadulás, vagy a kötődés, illetve lehet, hogy a visszavétel, vagy a lebontás. De milyen módon? Életünk során természetes, hogy genetika is benne lehet, és itt a genetikát, ha tekintjük, az a következőkben ábrázolódik. A gének azok fehérjéket kódolnak, és a fehérjék idegrendszeri funkciókat, azok pedig pszichológiai vonásokat. Adott esetben egy konstellációban a pszichológiai vonások úgy alakulhatnak, hogy betegség tünetcsoport lép fel, egy A vagy B betegségcsoport, nyilván ezt a környezet epigenetikus faktorok színezik. Tehát ilyen szempontból, amikor arra gondolunk, hogy egy génhatás felelős lehet egy pszichés betegségért, egyértelműen azt kell mondani, hogy egy génhatás nem. Tehát a gének ilyen összjátéka bizonyosan benne van a betegségekben, de a neurotranszmitterek bizonyos pszichológiai funkciókhoz való rendelése is fontos. Például tudjuk, hogy a dopamin inkább az örömérzés, jutalmazás és egyéb például étvágy, szexuális funkciók vagy a kivitelező funkciók transzmittere, átfedéssel az energiaállapotban is ott van. A noradrenalin az éberség, energiaállapot, figyelem és egyéb funkciók, de akár a szociális működések is, míg a szerotonin, a szorongás, agresszió, düh és ingerlékenység terén egyfajta visszafogó neurotranszmitter. Tehát ilyen szempontból kicsit lehet kémiai anyagokhoz kötni a viselkedés jegyeket. No, de ezek a neurotranszmitterek milyen konkrét betegségekben jöhetnek elő? Például a kedélyvesztésben, és például a szerotonin. Mi is az a kedélyvesztés? A depresszió? Hát szinte mindenki ismeri, de talán a hét fő bűnhöz térjünk vissza, amely ugye a középkorban már ismeretes volt, indul a kevésséggel, az irigységgel, a haraggal, a rességgel, a fösvénységgel,

meg középen a restség. De a restség, tunyasság, lustaság bűnként szerepelt a középkorban, de sajnos ugye a hatása máig kihat. Félreértés van e tekintetben, azt gondolják, hogy a depressziós személy tehet arról, hogy ebbe az állapotba jutott, és sokszor a környezet is azt mondja, hogy szedd össze magad, csak akarni kell, súlyos tévedés. A depresszió az nem jellemgyengeség, amit akarattal esetleg módosítani lehet, hanem betegség, amit kezelni kell. De szerencsére lehet is. Mik erre a lehetőségek? A pszichoterápiás módszerek és a gyógyszeres kezelés ötvözése a leghatékonyabb. Ez egyébként minden pszichiátriai betegségre érvényes. A hangulatzavarok különféle típusrendszerben fordulnak elő. Nyilván ezek közül a legismertebb az egypólusú kedélyzavar, amit tulajdonképpen depressziónak nevezünk. Érdekes, hogy van egy olyan típusa is, amikor átmegy egy tükörkép. A depresszióról egyébként korábban Tringer László tartott előadást. Itt a kétpólusú egy és a kétpólusú kettes hangulatzavar abban különbözik egymástól, hogy ez a tükörkép, ez az örömteli állapot. De itt ebben a helyzetben, időszakban a személy a szétzuláltan felgyorsult, és szinte időnként kritikáltan a viselkedése, tehát ezt is kezelni kell. A hipománia az jóval kisebb, ez egy alkotó periódus az egyén számára, de ugyanakkor természetesen itt is lehetnek bizonyos túlkapások. Nagyon fontos tudnunk a kétpólusú kettes hangulatzavarról, hogy bizony lehet, hogy az öngyilkosság szempontjából az egyik legfontosabb kategória, de az is igaz, hogy a hangulat ingadozás az a kisebb depresszió, kisebb mánia, az a hangulat ingadozás, ez nagyon gyakran, tehát mind a két pólusú kettő, mind a hangulat ingadozás a művészvilágban. Körülbelül tudományos felmérések szerint 30-szor gyakoribban fordul elő. Van még a hosszantartó enyhe depresszió, amely a krónikus típusa. Tehát amikor ugye arra gondolunk, hogy a szerotonin vagy egyéb anyag hogyan hat a depresszióra, tudományos kísérletekben is lehet bizonyítani, mert például gyógyult depressziós személyek, hogyha a szerotonin előanyagát nem tudták bevinni, tehát egy triptofánmentes diétát kaptak, akkor a depressziós tünetek kiújultak, és a depresszió mérhető volt pontszámban, tehát ez szinte élőben, élő emberben bizonyította ennek a szerotoninnak a szerepét, de egyéb tudományos adatok is jelzik, a végtermék koncentráció a gerinc agyvelő folyadékban, illetve a különféle receptor, transporter eltérések az agyszövetben, hogy a szerotoninnak van szerepe depresszióban. Hogyha elfogadjuk, hogy a szerotoninnak van szerepe a depresszióban, hogyan lehet biológiailag kezelni? Egy kémiai áthangolásra van szükség, kémiai finom beállításra, és szerencsére erre vannak lehetőségek, hiszen a hazai és a nemzetközi innovatív kutatásfejlesztések hatékony molekulákat tudnak biztosítani ezen célra. Itt kiemelném, hogy a hazai gyógyszeripar igen nagy hagyományokkal rendelkezik, amely hagyomány lankadatlanul folyik tovább, újabb és tökéletesebb gyógyszerek megtalálására, és ez mind természetesen a központi idegrendszerben vagy egyéb betegségben szenvedők megsegítésére. A gyógyszeres hatást először képzeljünk el egy küldősejtet, ahol egy transzporter, egy szállító fehérje mindig visszaveszi a kibocsájtott szerotonin. Megállítjuk egy munkaeszközzel ezt a forgókereket, de figyeljük meg, hogy ezáltal az 5HT, az 5HT, az a szerotonin 5-hidroxitriptamin kémiai neve. És most már jut a fogadó sejtre, mi következik belőle, megerősödik ez a szerotonin hatás, a depressziós tünetek gyógyulnak, és teljesen el is múlhatnak. Tehát ilyen szempontból ez lehet a magyarázata. Az SSRI pedig egy gyógyszer kategóriát is jelöl, szelektív szerotonin visszavétel gátlók. Bizony a genetika odáig tudott eljutni, hogy közelmúltban azt a megfigyelést adta nekünk, hogy
Abban az esetben,

esetben, hogyha 21 és 26 éves személyek között életesemények függvényében nézik a depresszió kialakulását, akkor attól függően változott az arány, a depresszió aránya, hogy milyen volt azon személyek szerotonin transzporter genetikai kódja. Ez a szerotonin transzporter, ugye ez a fogaskerék, amit az előbb is láttunk. Abban az esetben, hogyha rövid transzporterrel rendelkeztek a személyek, bizony közel kétszeres gyakorisággal alakult ki depresszió.

A bipoláris vagy kétpólusú hangulatzavarokat szintén lehet kezelni, erre más lehetőségek vannak, erre például egy lehetőség a lítium. A lítium és nátrium csere, amely egy-egy arányú, és itt a sejt hártyában egy szállító fehérjét látunk, amint egy lítium egy nátriumért kicserélődik, ez fontos a terápiás hatás szempontjából, valamint az esetleges mellékhatások felléptének kivédése szempontjából. Tehát ez a lítium kezelés, de egyéb ilyen hosszantartó, fenntartó kezelés is bizony sokszor évekig, sok évig kell, hogy tartson, hogy a mániás vagy a depressziós periódusok ne térjenek vissza. Térjünk át a félelem és szorongás biológiájára. Nézzük, hogy a kutatások mit mutattak. Azt mutatják, hogy bizonyos agyi területek félelem központ. Bizony a félelem központ az nem más, mint az amigdala, a mandula mag. És a mai modern képalkotó eljárásokkal lehet mérni a mandula magban kialakult aktivációt, funkcionális mágneses rezonancia módszerrel. Itt szintén a genetika jön be, ha a rövid transporter áll a személy rendelkezésére, akkor bizony az aktiváció jóval magasabb, mint hogyha a kevert vagy a hosszú szerotonin transzporterrel rendelkezik az egyén. Tehát a genetika megszabhatja a félelmi választ is, és ez nagyon érdekes megfigyelés. Egyébként erről néhány egyéb ábra keretében már volt szó Gulyás Balázs előadásában. No de a stressz, a félelmi helyzet az lehet extrém fokú is, szinte kibírhatatlan. Tengernyi mértékű. A tengernyi mértékű stressz itt egy tengeri csikóval ábrázolódik még. A tengeri csikó szimbolikusan szerepel itt, hiszen az agy memória központjának is ez a neve, hipokampusz. Az anatómiai név hipokampusz. Harci cselekményben eltöltött idő nagyon fontosan befolyásolta a hipokampusz méretét. Minél tovább volt a katona harctéren, annál kisebb lett méretében a hipokampusz, tehát a memória központ, és ez modern képalkotó eljárásokkal történt a mérés, mágneses rezonancia eljárásokkal. Tehát ugye felmerül a kérdés, hogy végül is ugye emögött mi lehet? A magyarázat mi lehet? A hipokampusz az nagyon szövevényes szerkezetű, a struktúráról Frany Tamás tartott korábban előadást. Itt nézzük a piramis sejtet, megkopik, az nyúlványzata, tehát teljesen lecsökken, elveszíti kapcsolataikat, tehát ez az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy normális esetben ezek a szemcse sejtek, ezek újra termelődnek. A stressz, az csökkenti a szemcse sejtek újra termelődését, de tulajdonképpen van egy érdekes kitérő is, hogy nem csak egy irányban változhat, hanem azt figyelték meg, hogy állatkísérletekben, ugye elsősorban, hogy tanulási helyzetben a szemcsesejtek képződése serken. Helyenként kétszeres mennyiségben is termelődtek, tehát ez is felhívja a tanulás szükségességére a figyelmet. Tehát intől lehet bárki, bármi foglalkozási helyzetben, élethelyzetben, akárhány éves, jó, ha tornáztatja az agyát. Soha nem késő, sőt leállni sem szabad. A Minden Tudás Egyetemes sorozat pontosan ezt a nemes célt szolgálja, a folyamatos tanulást. No de elérkezünk lassan a T-bolyhoz. Salvador Dali képén paranoid kritikai magány. Valóban a szkizofréniás, hasadásos T-boly az milyen tünetekkel jár? Salvador Dali képe paranoid, valóban. A túlságosan gyanakvó, paranoid gondolkodás jellemző lehet a szkizofréniára, csak úgy, mint a magány, hiszen az egyén visszahúzódik a valóságtól, és a hasadás tulajdonképpen az egyén és a külvilág között következik be. A szkizofrénia idegfejlődési elmélete szerint az anyai méhben az idegsejtek nem jutnak el a megfelelő rétegekbe, lemaradtak ebben a
vándorlásban, és a következménye az, hogy az egyes agyterületek nem tudnak egymáshoz jól összekapcsolódni, de a kapcsolódás nagyon fontos, ezek a területek szétkapcsolódnak. A homloklebeny, a halántéklebeny, a félelemközpont, a memóriaközpont, és egy teljes hasadás következik be az agyban, és hát végső soron a tünetekért ez felel. Az, hogy miért a kora felnőttkor és a késő serdülőkornak a betegsége, a szkizofrénia, erre is van magyarázat, legalábbis teória. A szinapszis szám lehet az egyik ilyen magyarázat. Születés után megnő a kapcsolódó sejtek szinaptikus száma, mégpedig körülbelül 5 éves korig, és azután azért az adolescens korban, kora felnőtt korban egy drámai csökkenés következik be. Tehát úgy tűnik, hogy a sejtek keresik egymást kapcsolódás szempontjából, és amelyek funkcionálisan megérettek, azok megmaradnak, konszolidálódnak, de azok, amelyek többségben vannak, és nincs működési feltételük, hát azok lassan úgy kikopnak, ne burjánozzanak túl, mert az életképesek esélyeit rontanák. Csak példa, mondjuk a kertészetben a gyümölcsfa metszés, vagy a kukorica egyelés, tehát ezt a példát tudnám hozni, és ugye ezek a szétkapcsolódó területek később nem tudják a különféle kémiai anyagokat vezérelni, például a dopamin rendszer kileng, túllő a célon. De szerencsére az innovatív gyógyszerfejlesztések kapcsán, mind hazai, mind nemzetközi, rendelkezünk olyan anyagokkal, amelyek visszatudják ezt a kilengést szorítani, és például a téboly állapotok hosszantartó kezelése is megoldott. De valami elkövetkezhet itt a gyógyszerelés terén is. Ez pedig az, hogy genetikai jellegzetességek, molekuláris kémiai különbözőségek alapján fogjuk a gyógyszert beállítani. Legvégül pedig az agykéreg dopamin tartalmát szeretném bemutatni, amint az a homloklebenytől a hátsó területek felé fokozatosan csökken. A gondolkodás frissessége, rugalmassága függ ettől a dopamintól. Köszönöm a figyelmet nézőnek, hallgatónak, internetezőnek!

Összeállításunk a Minden Tudás Egyeteme Nonprofit Kft. Közreműködésével és engedélyével hangzott el. A felelős szerkesztő Sárkány Erika nevében is elköszönnek a műsor készítői, Bíró Attila és Hajdú László. Megtisztelő figyelmükre legközelebb is számítunk.

0: Taxi!
1: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Wifi rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Wifi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió. Műsorajánló.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjai újra gondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgős szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó újévre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt. Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
4: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Reklám következik.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
5: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
10: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
11: Ne csak fotózd, tedd ki, örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
12: Reklámot hallottak.
13: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
14: Reklámot hallottak.
15: Hobbirádió.hu.
16: A rádiót.
17: Társadalmi célú közlemény következik.
18: Közeledik az adóbevallás ideje.
19: A Hobbirádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
20: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
19: 18-12-99-82-1-41.
20: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió!
19: A jövedelemadó vevő.
17: Társadalmi célú közleményt hallottak.
21: Hobby Rádió! A világon mindenhol hallható.
22: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
23: Május 8-a péntek. Fővárosban a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál tart a csatorna javítás, ezért a külső sávot lezárták. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot, mert felújítják a járdát. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton is. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, majd mától a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra kell készülni. Lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, illetve a környező utcákat is. Az érintkező BKK autóbuszok megállóját áthelyezték. Mától Zuglóban a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszakos sávlezárásra kell készülni átépítés miatt. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt.
21: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.
24: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
25: Két magyar vonatkozású tudományos hírrel is érkezem majd, ugyanis magyar űrmisszió indulhat a Holdhoz, és 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel már ausztrál kutatók foglalkoznak, miközben az egyik repülőgép gyártó azon van, hogy 15 éven belül kijöjjön az első zéró kibocsátású repülőgéppel. Egy éves évfordulója okán újra vizsgálták a szakértők, hogy miért maradt áram nélkül az ibériai félszigeten tavaly 60 millió ember. Érdekes okokat hoztak nyilvánosságra, és dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban. Ezekkel mind foglalkozunk, valamint azzal, hogy immár biztosan bebizonyosodott, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
24: Tudomány ma.
26: A tudomány mai állása.
24: A tudomány mai állása.
21: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
22: Műsorajánló.
0: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
14: A tudomány mai állása.
4: Jó szórakozást!
15: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal lesz dolgunk. Képzeljük el azt, hogy itt Magyarországon egy dél-koreai színház tart előadást, és még gond és probléma, valamint nyelvi akadályok nélkül végig tudjuk nézni az egyébként színvonalas és nem mindennapi előadást. Nos, dél-koreai tudósok azt mondják, hogy ez a tervük, méghozzá mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel, amelyekkel áttörhetik a nyelvi korlátokat, hogy miről van szó, erről is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, erről is szó lesz. Egy évvel ezelőtt történt, hogy teljes sötétségbe borult az ibériai félsziget 2025 áprilisában 60 millió ember maradt áram nélkül. Az évforduló apropóján a szakértők újra elemezték a miérteket, és érdekes okokat találtak, erről is szó lesz. 15 éven belül jöhet az első zéró kibocsátású repülőgép, és emellett van egy másik jó hírem is, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése, a kutatók ma már egész mást állítanak. És magazinunk vége felé szó lesz azokról a különleges átkelő helyekről is, amelyeket a vadon élő állatok megmentéséért építettek. Egyébként az utóbbi napokban óriási szenzáció volt, hogy egy 2 évvel ezelőtt épült ilyen hídon végre átkelt egy orángután. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, és már is mondom, hogy mivel kezdjük hazai siker sztorival, 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor, az országban egyedülálló laboratóriumot a Szegedi Tudományegyetemen alakítottak ki. A vizsgálati hely évente 600, illetve 700 beteg ellátására is alkalmas, adta hírül a HVG Tudomány rovata, a mágneses katéter navigációval működő elektrofiziológiai szívkatéteres beavatkozásokra alkalmas laboratórium megnyitása után az egyetemen 5 műtőben tudják ellátni a szívritmus zavarban szenvedő vagy intervenciós kardiológiai beavatkozást igénylő betegeket. Csak hogy értsük, hogy milyen jelentősége van a dolognak, Európában mindössze 35 helyen alkalmaznak ilyen robotizált navigációs technológiát, amelynek lényege, hogy a katéter irányítását nem mechanikus robotkarok végzik, hanem egy számítógép vezérelt, külső mágneses tér szabályozza a katéter hegyének a pozícióját. A páciens két oldalán elhelyezett külső mágnesek a mellkas térségében
25: ellen kontrollált mágneses teret hoznak létre, erősségének és irányának változtatásával mozgatható a katéter hegye, amelyben egyébként három apró mágnes helyezkedik el. A robot navigációs katéteres eljárást egyébként valamennyi szívritmuszavar kezelése során alkalmazzák, az eddigi eredmények alapján különösen kamrai ritmuszavarok esetén érdemes használni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a finoman és stabilan irányítható katéternek köszönhetően a hagyományos megoldáshoz képest alacsonyabb a szövődmények száma. Egyébként a számítógépes rendszer lehetővé teszi azt is, hogy a beavatkozást végző szakember az internet segítségével specialistákkal konzultáljon. A Szegedi Tudományegyetem szerint az új labornak komoly szerep jut a kutatásban, és fontos tudni és megérteni azt is, hogy a mágneses térrel mozgatható eszköz a beszűkült vagy elzáródott erek megnyitására is tökéletesen alkalmas.
24: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
5: Hobbi Rádió.

0: ebből az alkalomból pedig több tudományos kör is újra elemezte az akkor történteket. Spanyolországban és Portugáliában is ugye hosszú időre leálltak akkor, 2025. április 28-án egészen pontosan a villamosenergia rendszerek, bár akkor a spanyol hatóságok azt kommunikálták, hogy a hirtelen változó extrém hőmérséklet okozhatta a rendszerek összeomlását, és vita alakult ki a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban is. A frissen publikált elemzés szerint viszont az eseménynek ennél jóval összetettebb okai voltak. Vizsgáljuk meg ezt tudományos szempontból. A 60 millió embert érintő áramszünet miatt több repülőjárat is kimaradt, leállt a tömegközlekedés, nem lehetett bankkártyával fizetni, sem készpénzt felvenni. Az olyan kiemelt fontosságú intézmények, mint a kórházak, a spanyol egészségügyi minisztérium szerint a kiegészítő villamosrendszerekre támaszkodtak a leállás idején. A szakértők szerint számos tényező közrejátszott az ellátási krízis létrejöttében, nem csak az időjárás, hanem többek között a feszültség és a meddő teljesítmény szabályozás hiányossága is. Ez elméletileg a villamos hálózatok hatékonyságának a növelését segítené. Ezen kívül az oszcillációk, azaz a kilengések és a feszültség szabályozási gyakorlatok közötti különbségek, valamint a gyors teljesítménycsökkenések, illetve az egyenetlen stabilizációs képességek voltak az okok, ami miatt 60 millió ember áram nélkül maradt. A feszültségingadozás és az oszcillációs jelenségek után egyébként sok erőmű, különösen a napelemrendszerek inverterei automatikusan leálltak. Egyszerűen lekapcsolódtak a hálózatról, ami további lekapcsolásokhoz vezetett. Ezek alapján, a jelenségek alapján a szakértők azonosították az áramtermelők védelmi beállításainak és terveinek működését is, illetve elemezték a helyreállítási szakasz lépéseit. Az esemény egyik súlyos kiváltó oka az volt, hogy az Európai Uniós rendszer üzemeltetési útmutatójában meghatározott 380, illetve 420 kilovoltos harmonizált feszültségtartomány helyett a korábbi spanyol szabályok megengedték, hogy az áramszolgáltatók magasabb feszültségen működtessék a hálózatot. Így a generátorok 435 vagy akár 440 kW áramot is termelhettek, ami miatt a rendszerben túl kevés tartalék maradt, ráadásul a hálózatokat túl is terhelte az ilyen mértékű áramelőállítás. A másik komoly probléma a villamosenergia rendszerben kialakuló oszcillációk nem megfelelő monitorozása volt. Az oszcilláció, vagyis a rezgés, az ingadozás alatt egy fizikai rendszer állapotának vagy pozíciójának időben ismétlődő periódusos változását értjük egy egyensúlyi helyzet körül. Az elemzés egy olyan európai szinten összehangolt speciális technológiát javasol, amely gyorsabban képes jelezni az áramellátás problémáit. Összességében tehát az imént felsorolt mindegyik tényező fontos volt abban, és szerepet játszott, hogy 60 millió embert áramszünet ért egyik pillanatról a másikra 2025 áprilisában. Egyébként így végig nézve, olvasva, hallgatva az elemzéseket, talán egy kicsit betekintést nyertünk abba, hogy a maga nemében mennyire bonyolult, pontosan, precízen felépített az áramellátás a világon, és milyen sok mindenre kell figyelniük a szakembereknek.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, de előtte nézzünk körül. Mondhatnám azt is, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegek világában, de úgy is felvezethettem volna a következő hírt, hogy színházba fogunk menni, ugyanis dél-koreai kutatók most abban reménykednek, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegekkel áttörhetik a nyelvi falakat és akadályokat kimondottan a dél-koreai színházakban. A mesterséges intelligenciával működő szemüvegek ugyanis új korszakot hozhatnak akár ezen a területen is. A producerek és a kulturális döntéshozók egyaránt bíznak abban, hogy ez az új megoldás segít a koreai előadásokat világszerte közönség elé vinni, csak úgy, mint ahogy a dél-koreai K-popot is globális sikerre vitték. No, de nézzük meg, hogy pontosan miről van szó. Azt már az elmúlt években megszoktuk, hogy bizonyos mozi előadásokhoz úgynevezett 3D-s szemüvegeket adnak, Dél-Koreában pedig mesterséges intelligencia alapú szemüvegeket oszthatnak bizonyos színházakban. Olyan nézők számára osztanák a szemüvegeket, akik nem értik a dél-koreai nyelvet. Ilyenkor a felhasználó kiválaszthatja azt, hogy milyen nyelven szeretné, úgymond olvasni, illetve hallani az előadást, beállíthatja a betűméretet is, és azt is meghatározhatja, hogy a lencséken hol jelenjen meg a szöveg. Egyébként a szemüveg nem tükörfordítást ad, hanem amikor a színészek beszélni kezdenek, ez a bizonyos mesterséges intelligencia alapú program kulcsszavakat figyel, majd a megfelelő fordítást illeszti a párbeszédhez, így a néző zökkenőmentesen követheti az eseményeket a színpadon. A szemüvegek technológiáját egy koreai startup fejlesztette ki, amely eredetileg hallássegítő eszközöket kívánt készíteni, majd tavaly módosította a szoftverét színházi használatra. Az ő rendszerüket egy kínai partner integrálja a szemüvegekbe, amely a hardvert is gyártja. Elképesztő, ugye, hogy hardvert kapcsán a nagy számítógépek jutnak, a nagy dobozos számítógépek az eszünkbe. Nem egy egyszerű mesterséges intelligencia alapú szemüveg akár. Hát ennyit a színházi, a külföldi színházi élményekről. Most nézzünk még rá arra, amikor ráengedték a napfényt a műanyagokra ausztrál kutatók. Egy olyan megoldást dolgoztak ki, amivel már szobahőmérsékleten is könnyen fel lehet bontani a műanyagok szénhidrogén láncait. A műanyagok ugyanis lényegében hosszú szén- és hidrogénláncok. Az ausztrál kutatók a vizsgálatuk során arra jutottak, hogy speciális fotokatalizátor anyagok segítségével, amelyek a napfény hatására dolgoznak, viszonylag alacsony hőmérsékleten lehet feldarabolni ezeket a láncokat. Ennek köszönhetően a hulladékból viszonylag kevés energia segítségével lehet tiszta hidrogént előállítani, ami a zöld átállás egyik legfontosabb anyaga. Műanyag hulladékból hidrogén, azt mondják tehát az ausztrál kutatók, hogy ez a megoldás. Egyébként több tudományos labban publikált tanulmány szerint a közelmúltban végzett kísérletek azt mutatják, hogy a műanyag feldolgozásában óriási potenciál van, mint ismert, nemrég amerikai kutatóknak sikerült üzemanyagot előállítaniuk belőle. Írta meg a HVG tudományos rovata.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalakulni mélyedek ki a busztába!

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: 15 éven belül jön az első zéró kibocsátású repülőgép, és nem a gyenge jellem feláll a cukoréhségért, hanem egy baktérium, írja az érdekesvilág.hu. Nézzük meg ezt a két új tudományos hírt. Kezdjük a repülőgépekkel. Az Airbus jelentette be, hogy zéró kibocsátású hidrogén meghajtású repülőgépek tervezésébe kezdett. Az európai repülőgép gyártó vállalat 15 éven belül szeretné elindítani az első járatot. A hidrogénhajtású gépek működése során kizárólag vízgőz keletkezik. A tömeges használatuk előtt azonban még hatalmas infrastruktúrális beruházásokra van szükség a repülőtereken. Az egyik modellt turbóventilátoros motorral fogják felszerelni. Ez a gép 120, illetve 200 fő közötti személy szállítására lesz majd képes, és több mint 2000 tengeri mérföldet tud majd leszállás nélkül repülni. Az üzemanyagul szolgáló folyékony hidrogénnel tulajdonképpen egy úgynevezett módosított gázturbinás motort fognak alkalmazni, ami sugárhajtómű üzemanyag helyett hidrogénnel fog működni. A második modell hasonló technológia mentén fog működni, de kevesebb utas szállítására és mindössze 1000 tengeri mérföld megtételére lesz képes. A harmadik modell pedig radikálisan különbözik a már megszokott repülőgépek kinézetétől, ugyanis a 200 fő szállítására képes járműnél a szárnyak konkrétan beleolvadnak a repülő testébe. Előttem van a fényképe ennek a modellnek, valahogy úgy tudnám elmagyarázni, hogy olyan, minthogyha a szárnyait így hátrafelé csapná, ahogy azt a madaraknál szoktuk látni. A levegőből térjünk vissza a földre, és beszéljünk a problémáinkról. Van egy jó hírem, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Az utóbbi évek kutatásai egyre meggyőzőbben mutatják, hogy a bélben élő mikroorganizmusok, köztük bizonyos bakteroides fajok, aktívan beleszólnak abba, hogy mennyire kívánjuk a cukrot. Úgy tűnik, hogy a mikrobiális egyensúlytalanság a GLP-1 hormon jelátvitelét is érinti, és ezzel idegi jutalmazó köröket is modulál, amelyek a cukorfogyasztáshoz kapcsolódnak. Akkor tudjuk pontosan megérteni ezt a működést, mondják a szakértők, ha tudomásul vesszük és megértjük, hogy különbség van az éhség és a sóvárgás között. A fiziológiás éhség energia és tápanyag hiány jelzése, amelyet hormonális és idegi visszacsatolások finoman szabályoznak. Ezzel szemben a sóvárgás specifikus inger, tipikusan gyorsan elérhető magas cukor és zsírtartalmú élelmiszerek iránti vágy, amelyet a jutalmazási rendszer túlhangoltsága és a bél kötőjel agytengely jelzései is felerősíthetnek. A sóvárgás így részben tanult viselkedés, részben pedig biokémiai és mikrobiális eredetű jelenség. No de milyen jelek utalhatnak a mikrobiom eredetű cukoréhségre? Nos, az ismétlődő, nassolásba torkolló cukorvágy, különösen esténként, az antibiotikum kúra utáni étkezési preferenciaváltás, amikor például azt mondogatjuk, hogy mostanában mindig édességet kívánok, vagy az ingadozó energiaszint, a délutáni beroskadás, így is mondják a szakértők, valamint a rövid alvás és a stressz, ezek a mikrobiomon át is súlyosbítják a sóvárgást. És még egy érdekesség a tévutakkal és a gyakori hibákkal kapcsolatban. Tévút és gyakori hiba, ha ilyenkor hirtelen elkezdünk cukormentesen étkezni. Egyes intenzív édesítőszerek ugyanis nagy mennyiségben a bélrendszerre kedvezőtlen hatásúak lehetnek. Nem a cukormentességre van szükség, állítják a szakértők, hanem a mértékletességre.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most
1: folytatódik. Egy óránk után átkelt egy hídon, és ez elméletileg óriási természetvédelmi siker lett. Hogy miről van szó, már mondom is, a kutatók egyébként egy indonéziai út fölé építették ezt a bizonyos hidat, kimondottan állatok számára, és először sikerült kamerával rögzíteni, ahogy egy súlyosan veszélyeztetett szumátrai óránk után használja az egyébként lombkorona hidat az út átszelésére. Számolt be mindenről a National Geographic, a felvétel komoly reményt ad a természetvédőknek. A hidat egyébként 2024-ben építették az indonéziai Pakpak Barat közelében, a Lagan Pangidar út fölé. Az út fontos közlekedési folyosó az emberek számára, ugyanakkor áthatolhatatlan akadályt jelentett az erdei élőlények előtt. A természetes átkelés gyakorlatilag lehetetlen volt a vadon élő állatok számára. Mióta viszont a lombkorona híd megvan, 2 éven át figyelték kameracsapdákkal a hidat, remélve, hogy egyszer végre egy oráng után is használni fogja, ám sokáig csak más állatokat észleltek, viszont most 2 hosszú év után végre megtörtént az eset. A felvételen egy fiatal hím oráng után látható, amint óvatosan rálép a hídra, félúton megáll, lenéz az alatta futó hídra, majd tovább halad az erdő felé. Ez az első dokumentált eset, hogy a faj ilyen mesterséges átjárót használ. A híd kulcsfontosságú lehet a helyi, mintegy 350 egyedből álló populáció számára, amelyet az út ketté vágott. Egyik részük a Sirangas vadrezervátum, a másik a Sikulaping védett erdőterületénél. A kis, elszigetelt csoportok miatt csökken a genetikai sokszínűség, ami hosszú távon a faj eltűnését okozhatja. Egyébként a szumátrai oráng után a legnagyobb fán élő emlős ideje több mint 90%-át a lombkoronában tölti, igen intelligens fajról van szó, kiváló térbeli memóriája lehetővé teszi, hogy új útvonalakat tanuljon meg az erdőben, ez magyarázhatja, hogy végül a hidat is elfogadta. A világon egyébként mindössze mintegy 14 ezer szumátrai oráng után él a természetben, így a faj a legveszélyeztetettebb emberszabásúak közé tartozik. A mostani siker azt mutatja, hogy a jól megtervezett infrastruktúra segíthet összeegyeztetni a természetvédelmet és a beruházásokat. Ha jobban belegondolunk egyébként, az emberi civilizáció, illetve iparosodás következménye, és nem is olyan régóta jellemző, hogy különleges átkelő helyeket kell az emberi infrastruktúra terjeszkedése miatt építeni az állatok számára, tulajdonképpen az 1950-es évek óta jellemző, és tűnik fel egyre több országban a kifejezetten vadon élő állatok számára épített átkelőhely, és érdekes adat, hogy mondjuk egy átkelő akár több millió állat életét is megmentheti, írja az érdekesvilág.hu. Az erdőirtás, illetve élőhelyük zsugorodása miatt a vadon élő állatok olykor az emberek által épített mesterség környezetben kóborolnak. Táplálékszerzésüket és vándorlásukat sokszor forgalmas utak, autópályák, vasutak, csatornák, elektromos vezetékek nehezítik, melyek miatt sajnos sok állat az életét veszíti. A probléma megoldásának egyik módja, hogy állathidakat építenek a számukra, amelyeken keresztül biztonságosan átkelhetnek. Az első ilyen átkelőt egyébként Franciaországban építették az 50-es években, és azóta többek között Amerikában, Kanadában, Svájcban, Hollandiában, Németországban is sorra épülnek a hasonló átkelőhelyek, de Magyarországon is számos épült már azóta. Ezek jelentősen csökkentik az emberi beavatkozás miatt bekövetkezett populáció csökkenéseket, sőt, egyes esetekben megakadályozzák a vadállatok kipusztulását. Ezek a sokszor növényekkel borított építmények őzeknek, szarvasoknak, medvéknek, teknősöknek, rákoknak, madaraknak, majmoknak és sok más állatnak jelentik a biztonságos átkelést világszerte.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csikidám, és sziasztok!

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén lássuk, hogy mit értünk az alatt, hogy magyar űrmisszió indul a Holdhoz. A magyar irányítású Moonrad nevű misszióról van szó, amelynek a célja egy olyan műhold fejlesztése, amely a Hold körüli térségben nyújt kulcsfontosságú szolgáltatásokat. Erre a misszióra az Európai űrügynökség kérte fel a magyar Remrét Space Technologist. A cél egy közel 300 kg-os Hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése. És hogy mi lesz a dolga? Nos, kulcsfontosságú szolgáltatásokat nyújthat ez a műhold többek között a kommunikáció, a navigáció és az űridőjárás monitorozás terén. A projekt emellett a Hold környezetének a vizsgálatára is fókuszál majd, különös tekintettel a sugárzási viszonyokra, amelyek kritikusak a jövőbeli űrmissziók szempontjából. Zábori Balázs, a Remrét ZRT alapítója és szakmai vezetője a következőket nyilatkozta mindenről: a Holdért folyó globális űripari versenyben Európa jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe, de a kis műholdas technológia az a terület, ahol még megőrizhetjük a versenyelőnyünket. Az Európai űrügynökség 2040-es stratégiája éppen ezért fókuszál az európai szuverenitásra és a dinamikus New Space vállalatok szerepére, írja a 24.hu tudományos rovata. A program nemzetközi együttműködésben valósul egyébként meg, a Remrét partnereként pedig a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd, egészen pontosan a küldetés tudományos tartalmáért. A Holdnak a közeljövőben valóban hatalmas szerep jut egyébként, hiszen a NASA ez évelején ugye sok év után visszatért újra a Holdhoz a Hold megkerülésével. Ezen kívül tervezi a következő években a Holdra való leszállást, miközben Kína is folyamatosan a Holddal kapcsolatos programjairól kommunikál. Szóval fogunk hallani a közeljövőben magyar űrmisszióról is. Erről szólt mai tudományos magazinunkban. Az utolsó hírünk, sok érdekességgel volt dolgunk, magyar vonatkozású hírrel kezdtünk, ugye? Ugyanis 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. A külföldi híreket illetően pedig foglalkoztunk egy évvel ezelőtti visszatekintésre is, ugyanis májusban volt egy éve, hogy az ibériai félsziget teljes sötétségbe borult 60 millió embert kényszerítve áramszünetre. A szakértők az egyéves évforduló kapcsán újra megnézték az okokat, és egészen érdekes dolgokat találtak. Arról is volt szó, hogy dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában. Ezzel is foglalkoztunk. Szó volt azokról a különleges átkelőhelyekről, hidakról, amelyeket a vadon élő állatok megmentéséért építenek. Azt is megtudtuk, hogy tulajdonképpen az 1950-es évek óta jellemző. A fűvel, bokorral, még néha fával is borított vadátkelő. Szó volt arról is, hogy 15 éven belül jöhet az első zéró kibocsátású repülőgép, és megnyugtattuk magunkat, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Az utóbbi évek kutatásai egyre meggyőzőbben mutatják, hogy a bélben élő mikroorganizmusok aktívan beleszólnak abba, hogy mennyire kívánjuk a cukrot. Szóval sok érdekességgel volt dolgunk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
3: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjainak újragondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgős szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó újévre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyterejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Május 8-a péntek. Fővárosban a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál tart a csatorna javítás, ezért a külső sávot lezárták. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot, mert felújítják a járdát. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton is. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, majd mától a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra kell készülni. Lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, illetve a környező utcákat is. Az érintkező BKK autóbuszok megállóját áthelyezték. Mától Zuglóban a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszakos sávlezárásra kell készülni átépítés miatt. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
7: Csak itt, a Hobby Rádióban!
8: Műsorajánló.
9: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
10: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
11: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
12: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
13: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
12: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
13: Hungary Live.
9: Műsorajánlót hallottak.
12: Hobby Rádió.
14: Fogalkozni mélyek ki a busztába.
13: Szivárvány. Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
15: A mikrofonnál Orbán Zoltán, itt van velünk Makai Hajlak, a tisztánlátó, és egy vendéget is hozott magával.
16: Így van, üdvözlöm a hallgatókat, elhoztam a barátnőmet és kolléganőmet, aki ugyanúgy belelát a dolgokba, mint én. Úrhegyi Alexandrának hívják, és ő is ugyanúgy tud majd dolgokat elmondani, mint én, párkapcsolatokról.
17: Szép jó napot kívánok!
15: Lehet azt mondani, hogy te is tisztánlátó vagy?
17: Így van, igen.
15: Ez hogy lesz valakiből tisztánlátó?
17: Én így születtem. Tehát én gyermekkoromban jöttem rá, hogy ezek az adottságok működnek, és nagyon sok visszajelzést kaptam, és voltak olyan események az életemben, amik még jobban erre az útra vittek, és még jobban bebizonyosodott, hogy működnek ezek a dolgok.
15: Mi volt az első momentum, amikor azt gondoltad, hogy igen, én azt is látom, amit más nem lát?
17: Ez 17 éves koromban történt meg, amikor voltunk egy osztálykiránduláson, és egy barátnőmmel vicceltünk, és jósoltunk két fiúnak, ami aznap bejött az egyik, mert azt jósoltuk neki, hogy még aznap nagyon beteg lesz, és még soha nem volt ilyen beteg. Epilepsziás rohamot kapott, és mentő jött ki hozzá, úgyhogy ez bejött. A másik az volt, hogy nem fog sokáig élni a fiú, azt nem tudtuk meg, mivel hogy kijártuk az iskolát, és utána nem tartottuk a kapcsolatot, és utána ez folyamatosan jöttek a visszaigazolások.
15: Mit szóltak ehhez a barátnőid? Elárultad neki?
17: Én mindig ilyen visszahúzódó emberke voltam, és nem nagyon barátkoztam, mert mindenki különcnek tartott, tehát ezáltal, hogy én egy ilyen magamnak való vagyok, és mindent így megnézek, és mondok bizonyos dolgokat, és ezért nem igazán úgy vettek, mint mást, hanem kicsit bolondnak néztek. Aztán mindig visszaigazolt az élet, és akkor úgy egy jó páran visszajöttek, és igen, csak érdeklődtek, hogy mi és hogyan működik.
15: Ugye nem haragszol, hogyha a magánéleti dologra egy pillanatra visszatérnénk, a párválasztásnál is tudtad, hogy ő az igazi?
17: Így van. Én már gyerekkoromban tudtam, hogy mennyi idős lesz, mi lesz a neve, milyen a szemeszíne, és ez mind a mai napig, ez ma beigazolódott, úgyhogy igen, tudom, hogy jó helyen vagyok, és ott vagyok, akivel kell.
15: Elárulhatom, hogy nem jöttél egyedül.
17: Így van.
15: Mikor a várod?
17: Augusztus 15 és 20 között.
15: És mikor születik meg?
17: Szerintem 17-ére fogjuk ezt tenni. Ez egy tervezett császárszülés lesz, úgyhogy szerintem a lehető legjobb alkalmat kiválasztjuk erre.
8: Szivárvány! Hobbirádió.hu.
18: A rádiót! Műsorajánló.
19: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
20: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től. A Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
21: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
22: UK Fever Show.
23: UK Fever Show.
21: Ez a UK Fever Show.
20: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
23: UK Fever Show.
18: Műsorajánlót hallottak.
24: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
25: Inga, Inga, Bang, Inga.

ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong.

0: Lehet kiválasztani alkalmat, Hajni?
1: Igen, igen, igen. Meg kell nézni a gyereknek a legjobban beillő időpontot, mikor a világra jön, amikor úgy tudja átélni a születést, hogy ne fájjon neki annyira, és nagyon itt akarjon lenni ebbe a világba.
0: Igen. Fájdalmas a világra jönni nekünk?
1: Igen, igen.
0: Csak nem tudjuk, ugye elfelejtjük.
1: Nem, ezt tudjuk, mindig is tudjuk, a tudatalattinkban ott van. Hiszen a születés... Inkább az elején kezdem, hogy értsék a hallgatók, hogy miről beszélek. Amikor egy anya teherbe esik, akkor a magzat ugye elkezd növekedni az anya mélybe, a lélek az pedig kibejárkál, és megnézi, hogy hova kerül. És ugye hónapokon keresztül folyamatosan jön, megy ki az anya testéből, és megnézi, hogy milyen környezetbe, milyen családhoz kerül. És amikor eljön a szülés ideje, akkor már be kell költözni, hiszen a születés fájdalmát át kell, hogy élje. Hogy tudja azt, amikor már ide átjött ebbe a világba, hogy bizony ez nehéz dolog itt lenni ebbe a fizikai síkon.
0: Alexandra végig bólogatott. Mindenben egyet ért a Hajnival?
2: Egyet értek, igen, mert nekem van egy első szülött gyermekem, és én ezt átéltem, hogy ő hogy jött ki be a testébe, a kis burkában, és érdekes, mert a gyerek kommunikál az anyával, tehát ha egy anya jól veszi a jeleket, nekem megmondta a gyerekem a nevét, megmondta, hogy köldökzsinór lesz a nyakán, és én úgy mentem orvoshoz, hogy doktor úr, én császáros leszek, mire azt mondta, hogy ez nem kívánságműsor. És én mondtam neki, hogy igen, doktor úr, ez sem az lesz. Tehát én úgy mentem effektíve, hogy most császárra fogok szülni, és minden a menetrend szerint úgy is történt, és a nyakán volt a köldökzsinór, és ami ezzel jár, meg volt. Úgyhogy ez tényleg így működik, igen.
0: Kedves hallgatóink, ha önök is tisztán szeretnének látni, mint ahogy itt a két hölgy tisztán lát, és valószínű azt is látják, hogy én csodálkozom egyik álmolatban, esem a másikban, hívjanak bennünket, telefonszámunk 25 49 68, azt hiszem, hogy csodát fognak hallani.
1: Így van.
0: És ugye a múltkori beszélgetést Enikővel azzal zártátok, hogy párkapcsolat, párválasztás. Áruljátok el nekem, hogy a nő választja a férfit, vagy a férfi választja a nőt?
1: Ez közös. A kémiának működni kell, mert hogyha nem működik a kémia, akkor nincsen párválasztás.
2: Így van.
1: A másik pedig az nem igaz, hogy mindig a nő választ. Igenis, a férfi is benne kell, hogy legyen ugyanannyira, mint a nő, mert hogyha nincs benne, akkor nem jön össze a párkapcsolat. Miért nem jön össze? Azért, mert ha én nem tetszem annak a férfinak, én hiába akarok vele lenni, ha ő nem akar velem.
3: Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobbi Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Szivárvány.
1: Nekem mindig az volt az érzésem, és bocsánat, hogyha itt most ellen mondok, de ez az én érzésem, hogy mindig a férfiakat választják a nők, és tulajdonképpen addig-addig mesterkednek idézőjelben, míg aztán tényleg megbolondulunk érte.
2: Ez nem így van. Nem. Ez nem így van. Ez két emberen múlik. Természetesen, mikor találkoznak, meglátják egymást, a kémia az már elindul két ember között, és ugye a jeleket mindenki kiküldi, a férfi és a nő is a másik felé. Hogyha az egyik félről nincsen jel, akkor teljesen mindegy, hogy mit csinál a másik.
1: Szóval mindegy, hogy ki kit választ, akkor nem választ senki sem.
2: Így van. Itt a kémiáról van szó, amíg működik két ember között, és amikor vége annak a kémiának, vagyis a szerelemnek, akkor megkérdezi magától, hogy mi a túrót kerestem én ez mellett, az ember mellett x ideig.
1: De látod, most is azt mondod, hogy én, mint nő, mit kerestem ez ember mellett.
3: Mert ugye, hogy működik? Nem úgy működik a dolog, hogy az ellentétek vonzák egymást, ez egy nagy tévhit. Hasonló a hasonlót vonza.
1: Igen.
3: Így van.
1: Pedig tehát abból lesz a,
3: hát igen. De abból lesz tartós kapcsolat, hogyha hasonló az érdeklődés és hasonló gondolkodásmódban.
1: Elfogadóak vagyunk a másikkal, vagy igen. Csak akkor, hogyha igen. Tényleg ennyire hasonlók vagyunk?
2: Nem, elfogadóak vagyunk.
3: Szerintem elfogadó.
2: A szeretet az sok mindenre képes, főleg, hogyha mind a két ember oda van egymásért, akkor persze természetesen be tudunk hódolni. Mi nők a férfiaknak, de ők is nekünk.
1: Mi nő csoda. Telefonszámunk 25 49 68, ha valaki tényleg a csodát szeretné tudni, hívjon bennünket.
2: Bármilyen témával kapcsolatban mi azért vagyunk itt, és hétről hétre azért leszünk itt, hogy segítsünk önöknek. Én szeretném bevonni a hallgatókat, bármiről képes vagyok beszélni, azért, hogy segítsek. Én azért vagyok itt, hogy oktassam az embereket, megtanítsam őket olyan dolgokra, amire eddig még nem volt alkalmuk, hogy megtanulják, hogy hogyan kell másképp gondolkodni és élni, hogy jobb legyen az életük.
1: Na, Hajnalka, ez az utolsó mondat, hogy megtanítom másképp élni az embereket, mi nem tudjuk, hogy hogy kell élni.
2: Nagyon sokan sajnos nem.
3: Nem. Azért nem, mert nagyon sokan meg akarnak felelni másoknak, és ezt így nem lehet. Tehát mindenki adja önmagát. Akkor lesz egy értékes ember, és önmagáért szeretik. De nagyon sok ember állarc mögé bújik, és azt mutatja, ami nem ő maga. És amikor összejön egy párkapcsolat, akkor az állarcot szereti, nem pedig azt az embert, aki valójában.
1: Hát ez nagy pek.
3: Így van.
1: És akkor mikor kerül le az állarc?
2: Hát épp ez az, amikor lekerül, akkor mennek szét a házasságok, hiszen nem azt az embert ismertem meg. Én így nem van. Ebben találkoztam x ideig, én nem ezt az embert szerettem. És amikor megmutatom az igazi arcomat, akkor jövök rá, hogy hát én ezt az embert nem

0: Nem szeretem.
1: Tehát merjük vállalni önmagunkat.
0: Pontosan.
1: Ez az alapja.
2: Muszáj megkérdeznem, és bocsánat ezzel az állarccal, ezt már a múltkor is említetted, és most is azt gondolom, hogy tényleg az ember olykor-olykor állarcot hord, de amikor bőrére vetközik, és most nem a mesztelenségről beszélek, hanem a lélek bőrére vetközéséről, akkor azért sok mindenki kell, hogy derüljön, és az állarc akkor már rég kell, le kell, hogy hulljon.
0: Persze, hogy le, de nagyon sok ember sokáig tudja azt mutatni, hiszen meg akar felelni a másiknak, és addig még én a másiknak meg akarok felelni, mert félek attól, hogy az én kis fóbiáimmal nem felelek meg neki, mert félelmek vannak bennem, hogy ezért vagy azért nem fogok neki tetszeni, és most sok mindent lehetne felsorolni, hogy miért nem tetszhetem én a másiknak, holott az az ember úgy fogad el engem, ahogy vagyok. Csak sajnos az állarcot mutatom neki, és nem az igazi önvalómat. Most nem azt mondom, hogy teljesen le kell vetköznöm, és ki kell tárulkoznom mindenki előtt, de akit az életembe akarok, és szeretni akarok, az előtt igen. De azért mi nők egy picit legyünk azért raffináltak, mert a kis misztika, a kis titokzatoság azért az maradjon meg nekünk, mert az kell. Az kell nekünk.
2: Megint a szavadba kötök bele, azt mondja, akarom.
0: Igen, én mindent akarok.
1: Máshogy nem működik. Tehát ha szeretném, már nem nagyon tudunk elérni semmit. Tehát itt van az, hogy oda kell tennünk magunkat teljes egészében, egy kapcsolatban is, és bármi másban is. Tehát, hogyha valaki valamit szeretne, az nem biztos, hogy el is éri.
3: Szivárvány. Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Ilyen emberen tudtok segíteni? Lehet
1: Természetesen
0: segíteni?
1: Megtanítjuk neki, hogy ő kicsoda. Meg kell neki mutatni, hogy ő igenis mer, megmer tenni dolgokat, és igenis sikerül neki.
0: Szóval az a lényeg, hogy merjél nagyot álmodni? Így, vagy
1: mindig nagyot álmodok.
2: Mindig, így
0: vagy
2: van.
0: Merjél nagyot akarni.
2: Így van, akarni.
1: Most mondtad ki, akarni. Akarni kell, és az akaratból ott kell lenni az érzésnek, hogy igen, az úgy van. Nem úgy lesz, úgy van.
2: Úgy van,
1: mert mindig a mostba kell gondolkodni. Mert bármit akarok, az ne majd legyen, hanem most van.
2: Ezt mindig tolja maga előtt az ember, hogy ha lesz. Tehát ezért nem jó ez a szó, hogy lesz, mert akkor soha nem valósul meg. Ha akarom, most. És megvan, és most, akkor most. Az megvan.
1: Mindig mindent a mostba kell akarni. Most kell szeretnem, most kell felépítenem az életemet, most kell olyan munkát tennem, ami majd a jövőben jó lesz, de most kell leraknom az alapjait, hogy az működni tudjon.
2: Merjünk élni.
0: Azt mondod, hogy most kell lerakni az alapokat, de ez hány éves korban?
1: Minél előbb, annál jobb, jó, akár 7 éves korban.
0: Igen, és aki már elmúlt 25, mint
2: soha
0: én.
2: Nem, soha nincs késő. Soha nincs
1: figyelj,
2: késő.
1: Figyelj, az úgy tud működni, hogy most, hogyha valaki 10 évesen elkezdi az életét építeni, akkor 10 évesen már sikeres tud lenni, de van, aki 60 éves korába kezdi el, és 60 éves korába fogja elérni a csúcsokat. Itt nincsen kor, nincsen idő, nincs idő és tér.
2: Ez is egy
1: csak az emberek gondolatában van.
2: Itt vannak a korlátok, hogy hány éves vagyok, évhez nem szabad kötni nem. Semmit.
1: Azért, mert én 60 éves vagyok, vagy 70 éves, most már én ne is érjek el semmit, mert éppen már elmúltam ennyi idős. Nem. Én elmúltam 46 éves, én igenis most akarok élni, és el is fogom érni, amit én el akarok érni. És fel akarom építeni azt, amit fel fogok építeni, mert a fejemben már itt van, a lelkemben itt van, és megteszem.
2: Az akarat és a hit nagy dolgokra képes, csak tudni kell elfogadni, és kinyitni.
1: Így van.
0: Zenélünk egy picit, és visszajövünk.
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival.
7: No.
6: Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
8: Egészségedre.
9: Egészségedre.
8: Egészségedre.
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
8: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
10: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Na jó, tehát én akarok egy Lotto 5-öst, elérem?
1: Ha igazán akarod, igazán akkor akarod, igen.
2: Így van, így van.
1: És ha tényleg hiszel benne, akkor igen.
2: Tehát benne kell lenni a szituációba érzelmileg és képben is, igen. És meg kell tudnod élni azt az élményt, hogy te megnyerted a Lotto 5-öst. Hogyha ez neked megy, sikerül, akkor megnyerheted a Lotto 5-öst. Csak nagyon sok ember ezáltal van gátolva, hogy nem meri elhinni, hogy neki saját magának önmaga a gátja.
1: El se hiszik különben, hogy mennyire gátolják magukat. Mert mindjárt, hogy te, jaj, de jó lenne, ha megnyerném az 5-öst, és akkor erre és erre költöm.
2: Ez már egy program.
1: Ez már beprogramozta, hogy milyen jó lenne akkor, ha. Nincsen ha. Itt az van, hogy mit kell látnom, a célt kell látnom. Azt kell látnom, hogy ott van az asztalon egy halompénz, és az az enyém. És amikor már ott van, és meg tudtam fogni, és tényleg ott van, majd akkor eldöntöm, hogy mire költöm, addig ne költsem el, és higgyem el, hogy az a pénz tényleg ott lesz az asztalon.
2: Tehát teremtsük meg a saját magunk életét, úgy, ahogy mi azt szeretnénk, de nagyon sok embernek ez le van korlátozva, és nem máshonnan, mint a gyerekkorból, ugye szüleink is belénk nevelik nagyon sok helyen, hogy mit érhetsz el meg, mit nem. Te most, kisfiam, ehhez nem értehetsz, mert te nem tudom, hány éves vagy, holott lehet, hogy a gyerek meg tudná oldani, hogyha hagynák. És ez az egész életére kihat. Felnőttként ugyanígy fog viszonyulni mindenhez. A párkapcsolatához, a munkájához, és egy visszahúzódó ember lesz, aki nem hiszi el magáról, hogy igenis egy értékes ember, és tud.
3: Szivárvány! Hobbi Rádió!

0: Márvány.
1: A mikrofonnál Orbán Zoltán, meg két nagyon-nagyon fantasztikus hölgy, Makai Hajnalka és Úrhegyi Alexandra, tisztán látok, akikkel az előbb a párkapcsolatról beszéltünk, de azt hiszem, hogy még ezt kimeríthetnénk egy kicsit részletesebben is, mert nem vagyunk igazán tisztában, hogy kit és miért kellene választanunk, vagy miért éppen őt kell választanunk.
2: Sajnos nem figyelünk azokra a jelekre, amik körülöttünk vannak, hogy vannak olyan hölgyek és férfiak, akik pont azt választják, akit nem kellene. Vagy az anyagi helyzet miatt, vagy az, hogy én azt gondolom, hogy ő mellette jó volna nekem, mert ott talán biztonságban érzem magam. De ez nem így van. Nem így van. Picit oda kéne figyelnünk az érzéseinkre. Vagy bemeséljük magunknak, hogy igen, mi szeretjük azt a férfit, vagy azt a lányt, de ez csak birtoklás. És nagyon sok esetben ez van.
1: Alexandra?
3: Azt kéne megnézni, hogy ugye egy párkapcsolatban harmónia az a fontos, ugye? Az lenne a normális. Na most a párok nem véletlenül kapják meg egymást, mert feladatuk van egymással. És azt vagy észreveszik, vagy nem, és ameddig nem tudják megoldani a párkapcsolatban lévő feladatokat, addig mindig ugyanolyan embereket fog bevonzani a hölgy vagy az úr, ameddig ezt nem tudja megoldani. Mondok egy példát. Például, hogyha valaki egy párkapcsolatban nem tudja kiélni a nőiességét, az mindig olyan férfit fog maga mellé kapni, aki nem hagyja érvényesülni, mint nő. És amikor ráébred erre, hogy igen, én nőként kell, hogy működjem, akkor már nem fog olyan férfiakat bevonzani. Tehát van úgy, hogy egy párkapcsolatban vagy a nő, vagy a férfi elnyomja a másikat. És az lenne a normális, hogyha egy nő és egy férfi harmóniában tudna együtt lenni.
1: És akkor ez miért nem így van?
2: Mert nem figyelnek egymásra. Mert önzőek vagyunk. Mert más külső dolgokat nézünk, és nem a belső dolgokat nézzük. És most nem kell félreérteni. Kell összhangba lenni a külső és a belsőnek. Mert természetesen ahhoz, hogy szobáljak valakivel, kívülről is rendbe kell, hogy legyen. Mert most hiába akarom meglátni valakinek a lelkét, ha nem állok vele szóba, és nem beszélgetek vele. Nagyon fontos az, hogy az emberek tudjanak kommunikálni egymással, főleg a párok, ha már együtt vannak, hogy meg tudják beszélni a problémáikat, hogy el tudják egymásnak mondani, hogy miért szeretlek, és miért vagyok rád dühös, vagy miért bántalak, vagy miért vannak olyan dolgok, amiért nem egyezünk, vagy az, hogy kimutassuk a másik felé, hogy mennyire fontos nekem a másik, és ez a mai világban nem dívik, ez egyszerűen nem működik. Se az, hogy megbeszélem, se az, hogy megmutassam, hogy mit érzek.
3: Kapcsolatban nincs lélek mostanában. Tehát most már csak az van, hogy hazamegyek, puszi, eszünk, stb. Tehát nincs az a lelki kötődés, ami régen még megvolt. És ez hiányzik a mai párkapcsolatokból, hogy tessék leülni, és a másikra időt szánni, megkérdezni, hogy mit szeretnél. Tehát az alapvető dolgokat, és ez ma nincsen. Tehát nincs lelkiség a kapcsolatokban, ezt kellene valahogy visszahozni. És tudni ezt a férfiaknak is, és a nőknek is valahogy, hogy mondjam, kinyílni e felé, a dolog felé.
2: Nagyon nehéz ezt tulajdonképpen megcsinálni a mai világban, mert egy olyan taposó malomba élünk, ahol dolgozunk, hazavisszük a sok problémát, félünk attól, hogy kirúgnak minket, meg kell felelnünk bent a munkahelyen, és nem is akárhogy. Én megértem azt, hogy nagyon nehéz otthon ezeket levetni, és magunk mögött hagyni arra a pici időre, még otthon vagyunk, mert az nagyon kicsi idő, mert ugye este keveredünk haza, és reggel már megyünk. De sajnos ezt meg kell csinálni mindenkinek, nem sajnos, meg kéne csinálni, hogy egy normális párkapcsolatot tudja kialakítani a párommal, és ne az legyen, hogy amikor problémák vannak, akkor az egyikünk jobbra rohan, a másikunk balra, és akkor máshol oldom meg a problémáimat, és nem ott, ahol kellene.
1: Azt, igen.
3: És a félelmek még, amit én itt kihangsúlyoznék, hogy félnek a férfiak is, és a nők is, hogy elvesztik a másikat. Miért félünk? Miért lesznek féltékenyek? Azért, mert nincs meg önmagukban az a bizalom, az az alap, hogy én nő vagyok, és én jó vagyok. Ez ugyanúgy igaz a nőkre és a férfiakra is. Tehát a nőknél és a férfiaknál azt a tévhitet kéne eloszlatni, hogy én nem vagyok jó ebben vagy abban, mert amiket mi gondolunk saját magunkról, az kivetül. És ugyanígy fog hozzánk viszonyulni a párunk, átmegy ez az információ, és nem működik a dolog. Bevonzuk azt, hogy bejön egy harmadik személy, egy negyedik, és nem működik a párkapcsolat. Holott minden rendben lehetne, de ez mind magunkon múlik.
0: Szivárvány. Hobbi Rádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.
4: Kamu reklám.
5: Tökés Csaba mentek.
6: A kórház?
5: Békés Csaba mentő.
6: De a kórház?
5: Milyen kórház?
6: Békés Csabai kórház?
5: Békés Csaba mentőállomás. Harmadszorra mondom, a kórháznak a száma 441-411.
6: Igen? Onnan kell a mentőket hívni?
5: Nem, ha a mentőket akarja hívni, akkor most jó helyre
6: telefonál. Igen, de hát én nekem negyedikére írta ki az orvos, hogy negyedikén, de hívjam már másodikán.
5: Jó, de még csak 30-a van.
6: Máma?
5: Igen.
6: Na, ma 30-a van?
5: Igen.
6: És akkor mikor lesz negyedik? Milyen napon?
5: Csütörtökön.
6: Csütörtökön?
5: Szerdán.
6: Szerdán? Igen. Akkor másodika mikor lesz?
5: Hétfőn.
6: Hétfőn? Máma vasárnap van, ugye?
5: Szombat.
6: Szombat van?
5: Igen.
6: Hát teljesen meg vagyok zavarodva. Akkor mit hívjak majd?
5: Majd hétfőn a 444-844-et.
6: 444-844. Köszönöm
5: szívesen.
4: Kamu reklámot hallottak. Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
3: Magyar Péter meghívta Magyarországra Giorgia Melonit. Tovább csökkent a 2 éven túli peres ügyek száma kecskeméti törvényszéken. A gazdasági versenyhivatal gyakorlati tanácsokkal segíti a nyaralásra készülő fogyasztókat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta csütörtökön a Facebookon, megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Arra is kitért, hogy megállapították, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Tovább csökkent a 2 éven túli peres ügyek száma a kecskeméti törvényszéken. 2025 végén 81 ilyen ügy volt folyamatban, ami több mint 60%-os csökkenés 2020 augusztusához képest, 2026 áprilisának végére pedig tovább mérséklődött az elhúzódó ügyek száma 64-re. Közölt az Országos Bírósági Hivatal elnöke csütörtökön Kecskeméten a törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón. Senyei György hangsúlyozta, a kecskeméti törvényszék az ország 5. legnagyobb törvényszéke. A bírói kar 4,1%-a teljesít szolgálatot Bács-Kiskun vármegyében. Hozzátette, a kecskeméti törvényszéken évek óta tapasztalható, hogy az ügyek nehézségi foka az átlagtól magasabb. Vegyi anyag folyt ki egy berendezésből a debreceni EcoPro akkumulátor alkatrészgyárban, tájékoztatta a cég az MTI-t. Közleményükben azt írták, az esemény a gyártási folyamat egyik berendezésénél következett be, ahol egy csőcsatlakozás elmozdulása miatt kisebb mennyiségű 22,6 kg félkész lítium-nikkel-kobalt alumínium oxid került az épületen belül a gyártóberendezés közvetlen környezetébe. A kármentesítési munkálatok az előírt egyéni védőfelszerelések viselése mellett ipari vákumporszívók alkalmazásával történtek. Az esemény során személyisérülés nem történt, és üzemen kívüli hatás nem keletkezett. Az épületből veszélyes anyag nem jutott ki a külső környezetbe. A gazdasági versenyhivatal gyakorlati tanácsokkal segíti a nyaralásra készülő fogyasztókat. A hatósághoz évről évre egyre több panasz érkezik légitársaságokkal és online szállásfoglaló platformokkal kapcsolatban, ezért kiemelten figyelik a turisztikai piac szereplőinek működését, különösen a nyári szezonban. A GVH felidézte, hogy 2024-ben a Booking.com több mint 382 millió forintos bírságot kapott sürgető kommunikációs elemek alkalmazása miatt, míg a Wizz Air több ezer utas kompenzációját vállalta az online utasfelvétellel kapcsolatos hiányos tájékoztatás miatt. A versenyhatóság jelenleg az Airbnb és a Ryanair gyakorlatát is vizsgálja, és arra figyelmeztet, hogy a fogyasztók alaposan ellenőrizzék az árajánlatok tartalmát, az esetleges extra költségeket, valamint a podgyász és lemondási feltételeket. Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Reklám következik.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
9: Dexablock.
10: Fájdalom csillapító.
9: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
11: Dexablock. Fájdalom csillapító.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
12: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
13: Estrich betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Estrich beton, Petronella.
14: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
7: Reklámot hallottak.
0: Reklámot hallottak.
15: Hobby Rádió.
16: Társadalmi célú közlemény következik.
17: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
18: Nos, adó vagy nem adó, adó.
17: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Vedő.
16: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
19: Szivárvány.
20: Jó, hogy említetted, hogy minden rendben lehetne, csak az a kérdés, hogy a kályha, amikor először találkozunk azzal a másikkal, akkor az tényleg olyan legyen, akivel el tudja az ember képzelni, nem? Mit nézünk a párunkba legelőször? Mert ugye említetted Hajnalka, hogy a külső is nagyon fontos, hogy oda vonza az ember szemét. De mi a fontosabb, a külső vagy a belső az indulásnál?
21: Az indulásnál én úgy gondolom, hogy a külső, mert az alapján állok levele, és egyáltalán az alapján fogok vele beszélgetni, közeledni hozzá, vagy kiküldeni azokat a jeleket, amiket ki kell küldenem. Na most, amikor ez megvan, akkor onnétől már a külső nem annyira számít, hiszen már akkor a belső számít, és egy nőnél, mivel hogy én nő vagyok, én azt nézem, hogy abban a férfiban mi van. Tud-e velem úgy beszélgetni mindenről, ahogy én szeretném, vagy ahogy én elvárnám tőle, vagy tud-e olyan dolgokat nyújtani nekem, amire nekem szükségem van. Egy nő mit néz, mikor találkozik, főleg, hogyha család alapítás előtt van, hogy igen, ő a gyerekeim apja. Tud-e ő az én gyerekeim apja lenni? Milyen társam tud lenni az életbe? De ugyanúgy a férfiaknál is ez megvan. Ha nem kalandot keres, akkor megnézi, hogy az a nő alkalmas-e arra, hogy anya legyen az ő gyerekeinek az anyja.
20: Vagy csak
21: kaland. akkor ez így is működik, hogy akkor ez csak kaland. A férfi fejében akkor csak az van, hogy igen, ez csak egy kaland, egyszer, kétszer, tízszer, tök mindegy. A lényeg az, hogy ez csak kaland, és ezt így fogja föl. És onnétól kezdve tudja, hogy nem fogja elvenni a nőt, mert csak kaland az ő számára.
20: Nem fordulhat meg a kocka?
21: Na, ritka esetben szokott ilyen történni.
20: Legfeljebb a filmekben.
21: Igen. Azért általában, hogyha egy férfi két hónap alatt nem jön rá, hogy ez a nő neki fontos, vagy három hónap alatt, akkor már nem fog.
20: Ilyen rövid idő elég
21: igen,
20: nekünk.
21: Igen, igen.
20: Bár ugye nem tudatosul, csak
21: itt belül az
20: végül.
21: Van, lelkünkben ez van, ösztönös.
15: Így van.
21: Mert három hónap alatt dől el, hogy egy párkapcsolat tud-e tartós maradni, vagy nem. Negyedik hónapban már ott vannak a problémák.
20: Hát amikor igen, repül a tányér?
21: Igen, például.
15: Hát itt van, hogy most van megfelelési kényszer, vagy nincs. El tudjuk úgy fogadni a párunkat, ahogy van, vagy nem. Tehát jó, ez egy jó mondás, hogy lakva ismeri meg egymást az ember, ez így igaz. Mert akkor kijönnek a kis bökkenők, és akkor látjuk, hogy ki hogy viszonyul a másikhoz.
20: És esetleg leeshet az állarc is.
15: Így van.
21: Egy idő után persze muszáj, hogy leessen, mert örökké játszani nem lehet.
20: Pedig a játék milyen jó dolog.
21: Igen, csak nem mindegy, hogy milyen. Persze játszani nagyon jó, én nagyon szeretek játszani, és gondolom nagyon sokan még rajtam kívül.
15: Csak érzelmekkel nem biztos, hogy jó, mert az visszacsap.
21: Van nem szabad.
20: Az mit jelent, hogy visszacsap?
15: Tehát amit én adok, nyújtok a másiknak, azt fogom visszakapni.
21: Pontosan. Aha. Az első égi törvény.
15: Így van.
21: Az mindig azt mondja, hogy amit én adok másnak, azt kapom vissza. És nincs felmentés, hogy én ezt nem tudtam. Ez mindenkire vonatkozik. Nem csak ránk, mindenkire.
15: Így van.
21: Aki ember és ezen a földön él.
19: Szivárvány. Poppy Rádió. A világon mindenhol hallható.
22: Műsorajánló.
23: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
24: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
25: Vasárnap 4-től.
22: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: szivárvány.
1: Hát igen, amit kapsz, azt, az a tied. Pontosan. Hogy is van ez a mondás, hogy dob meg kenyérrel, vagy ha megdobott kövel, dob meg kenyérrel?
2: Így van, pontosan. Így van, így van.
1: Akkor kiderül, hogy tényleg ki mit tud adni, és mit tud adni.
3: És nagyon fontos az én szerintem minden kapcsolatban, és minden, ez most vonatkozik baráti, szerelmi, bármilyen kapcsolatra, hogy ember tudjak maradni. Tudjak szembenézni magammal a tükörrel, hogy igen, én ezt az embert nem bántottam. És próbálom a legjobb tudásom szerint lerendezni, ha problémáim vannak. És nem elmenekülne a problémák elől, mert a mostani emberek sajnos elmenekülnek a problémák elől. Jön bármilyen probléma, sarkon fordul, és inkább elmegy, mint hogy szembefordulna vele,
2: és megoldaná. De az a baj, hogy ezt megkapja. Tehát nincs olyan, hogy elmegyek a problémák elől, mert ezt ugyanúgy megkapja később. Tehát itt maximum az időt tudják húzni, más nem.
3: De nehezítetten kapja vissza, így csak ezt sokan nem tudják.
0: Hobbirádió.hu.
4: A rádiót.

0: Szivárvány.
1: Szóval a barátságról is szó esett az előbb. Tehát amikor választunk, ugye azt mondjuk, hogy párt választunk, akkor rögtön szerelmet, meg szeretőt választunk, vagy esetleg gyermekeink anyját, apját választjuk. De a barátok kiválasztásánál szerepet játszik-e az, hogy én milyen vagyok?
2: Természetesen, nagyon. Hát, hogyha az én barátom nem egyezik velem, vagy nem tudok vele jókat beszélgetni, jókat röhögni, és hűlni, akkor már nem barát.
3: Tehát a hasonlót vonz, ez minden területen így működik. Én nem tudok leülni egy olyan emberrel, akivel nincsen közös témám. Tehát azzal nem leszek nagyon jó barátságban. Elbeszélgetni lehet, hogy találok valamilyen témát, de ami az alap, ami nálam mondjuk az én életvitelemhez közel áll, az övéhez nem, így nem lehetünk jó barátok, akárhogyan szeretnénk ezt.
1: Muszáj megkérdeznem, hogyha egy férfi közeledik egy nőhöz, de nem akar többet, mint egy barátságot. Létezhet nő és férfi között csak barátság?
2: Én szerintem igen. Csak ezt a férfiak igen. Gondolják, hogy nem.
3: Létezhet.
2: Én szerintem létezik igen.
1: Is. Szerintem tudom is, hogy nem.
2: Én szerintem igen. Én szerintem a legtöbb nő, hogyha tényleg barátként közeledik hozzá a férfi, akkor tud barát lenni.
1: És ez nem fordul át szeretetté, szerelemmé, szexmé?
2: Időnként összekeverik a szeretetet a szexel és a szerelemmel. Ez nem igaz, ez nem így van.
3: Szeretet lehet, de szex nem. De
2: pontosan, a másik pedig az, hogy itt van, és itt a legnagyobb baj, hogy a mai ember összekeveri a szeretetet a szerelemmel, vagy a szexel.
3: Ez nem ugyanaz.
2: Hogy amikor én vele akarok lenni a barátommal, az nem az a vágy, hogy én szeretem őt, hanem szeretem persze, mint a barátomat, de beszélgetni akarok vele, el akarok menni vele egy színházba, vagy együtt tölteni egy hétvégét, de avval csak, hogy beszélgetünk, és jól érezzük magunkat, de abban nem kell, hogy szex legyen, vagy bármi más.
3: Így van.
2: Az csak barátság. De a mai ember ezt is összetéveszti, mert sajnos a saját érzéseivel nincs tisztában. És nagyon nincsenek tisztában az emberek az érzéseikkel.
1: Lehet, hogy az a baj, hogy rohan velünk az idő.
2: Hát pontosan, de a rohanás az nem azt jelenti, hogy nekünk kifogás. Is ugyanúgy rohanni kell.
3: Tehát nem az kifogás.
2: Érzések az azok vannak, és oda kell magunkra figyelni. És hogyha odafigyelek magamra, akkor az idő egy picit lelassul a számomra. Miért? Mert tisztában vagyok önmagammal és az érzéseimmel. Én tudom, hogy én ki vagyok, és mit akarok. Mint érzésbe, mint minden tettbe.
0: Szivárvány.
4: Ritkán hallott sláger.

0: Vöröskereszt segélyszervezetét. Az úgynevezett Genfi Egyezmény egy évvel később hagyta jóvá a kezdeményezést, Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vöröskeresztes mozgalomhoz. A 20. századdal folytatjuk, 1903. május 8-án Francia-Prinéziában meghalt Paul Gauguin, impresszionista festő. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a János evangéliuma 3. fejezetéből.
1: Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába.
2: május 8. péntek. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Evangélium Szent János könyvéből, 15. fejezet, 12-től a 17. versig. Jézus így tanított az utolsó vacsorán: Az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.

0: Jobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Elmélkedés. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért, olvassuk a mai evangéliumban. Jézus életprogramja ez, és remélhetőleg a miénk is. A szeretet mértéke Jézusnál nem a szavak szépségében, hanem az önátadás, az önfeláldozás mélységében mutatkozik meg. Amikor azt mondja, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, akkor nem egy szép érzelmet kíván tőlünk, hanem új életformára hív minket. Az ő szeretete a keresztig ment. Nem azért, mert kényszerítette valaki, hanem mert így akarta megmutatni, Isten nem tart meg semmit magának, hanem az ember megváltása érdekében egészen odaadja, feláldozza magát. A keresztény életmód nem egy minimum eléréséről szól, hanem a szeretet maximalizmusáról. Ez nem azt jelenti, hogy mindig tökéletesen szeretünk, hanem azt, hogy készen vagyunk újra küzdeni, újra adni, újra szolgálni, jobban szeretni, mint korábban. A barátaim vagytok kijelentés mély bizalomról szól. Jézus nem alattvalókat gyűjt, hanem olyanokat, akik közösségben, szeretett közösségben élnek vele. Itt nem számít a rang, nincs elvárás, hanem kölcsönösség. Jézus úgy beszél, mint aki számít ránk. Titeket választottalak, hogy gyümölcsöt hozzatok. Olyan életet vár, amelyből mások is megérezhetik Isten közelségét. Uram Jézus Krisztus, barátságod meghívás arra, hogy ne csak követőd legyek, hanem társad is a szeretet útján. Köszönöm, hogy nem szolgának hívtál, hanem barátnak, és hogy megmutattad, az igazi szeretet nem a szavakban, hanem az önátadásban teljesedik ki. Hát, hogy ne fáradjak bele a szeretetbe, még akkor sem, ha viszonzatlan marad. Segíts, hogy életem gyümölcsöt teremjen, a vigasztalás, az odaadás, a figyelem gyümölcsét. Hát, hogy úgy szeressem embertársaimat, ahogyan te szerettél engem. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy a legjobb K-vitamin forrásaink a zöld leveles zöldség, a főzelékfélék, a káposzta, a brokkoli, a paraj, a tej és tejtermékek, valamint a máj? A D-vitamin túladagolása esetén fogyással járó étvágytalanság, emésztési panaszok léphetnek fel. Egy tábla csokoládé fedezi a napi magnézium szükségletet. A gesztenye friss termése 49% szénhidrátot, 44% vizet, 4% fehérjét és csak 1% zsírt tartalmaz. A sóska táplálkozási értékét nagy C-vitamin és kiemelkedő vas tartalma adja, ezért ideális a vérszegények számára. Egyetlen narancs, grapefruit, citrom fedezi egy ember napi C-vitamin szükségletének 50-70%-át.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Az országos vízügyi főigazgatóság szóvivő helyettese az Inforádióban azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadék hiány mértéke 2026 márciusának végére elérte a -426 mm-t. A nagy hazai tavak közül a Balaton átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az április végi május eleji átlagos vízállás ugyanakkor magasabb 98 cm volt a Magyar tengernél, a Velencei tó vízállása pedig Agárnál 70 cm volt. Ez jelentősen elmarad attól a szinttől, ami ilyenkor megszokott. Véget ért az a per, amelyben egy 2023. június 10. napján történt Bátony terenyei balesetet vizsgáltak. Egy férfi lakott területen ittasan és kokain hatása alatt vezette személygépkocsiját egy olyan útszakasz felé, ahol nem csak 40 km/h sebességkorlátozás volt érvényben, hanem egy kijelölt gyalogos átkelőhely is található. Ittassága és a kábítószertől befolyásolt állapota miatt túllépte a számára megengedett haladási sebességet, és figyelmen kívül hagyta az esős időjárás okozta a korlátozott látási viszonyokat is. 63-67 km/h sebességgel lassítás nélkül közelítette meg a zebrát, ahol éppen egy 47 éves nő gyalogolt. A vádlott fékezés és irányváltás nélkül ütötte el a nőt, aki a jármű motorháztetőjére csapódott, onnan az ütközés helyétől 30 méter távolságra zuhant az úttestre. Az ütközéskor a szélvédő is betört, a vádlott azonban nem állt meg, nem nyújtott tőle elvárható segítséget az általa előidézett balesetben megsérült gyalogos, hanem őt sorsára hagyva elmenekült. A nő a súlyos balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. A másodfokon eljáró balassagyarmati törvényszék a férfit 3 év 6 hónapra szabadságvesztésre ítélte, és a közúti járművezetéstől 6 évre eltiltotta. Közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul egy külföldi férfi ellen, aki ejtőernyővel leugrott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság budapesti székházának tetejéről, írja a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddesti akcióról videófelvétel is készült. Ezen az látszik, amint többen lentről nézik a rövid nadrágos férfit, aki elindult a torony tetejére, majd onnan egy rövid repülést követően az épület mellett landolt. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. A jereváni csúcs találkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés.
3: A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható, az északkeleti-keleti negyedben lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: Reklám.
5: Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
7: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: Reklám következik.
9: Jogomvan.hu.
10: Jogomvan.hu.
9: Jogi segítség mindenkinek.
10: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
10: Dexoblock.
11: Fájdalom csillapító.
10: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
12: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
13: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
14: Reklámot hallottak.
15: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
16: Reklámot hallottak.
17: Hobbirádió.hu.
18: A rádiót.
19: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó, vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
20: Hobby Rádió!
21: Hallottál már erről a rádióról?
22: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
23: Hobby Rádió, a hangadó.
20: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
19: Műsorajánló.
23: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
24: A tudomány mai állása.
25: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
24: Egy műsor
25: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
24: A tudomány mai állása.
19: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
24: Jó szórakozást!
26: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
27: Vasárnap léptől.
28: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
29: Nagy generáció! Illés!
30: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
29: Omega!
30: Oh,
29: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
30: I want to break free.
29: A mikrofonnál Erdély Marian.
27: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
19: Műsorajánlót hallottak.
20: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
31: Szemfüles. A Látássérültek Vasvár megyei egyesületének magazinműsora.
32: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Bősze György vagyok, és szokás szerint tőlem tudhatják meg, hogy ma miről is lesz szó. Februárban ismét benéztünk a civil információs központba, és a szakmai vezetővel csevegtünk egy kicsit a megkezdődött évelei hajráról. Második riportunkban jövünk-megyünk, de végül is hazajárunk. A Hazajárók című televíziós műsor közönség találkozója adta a műsor apropóját, de aztán ebből kiindulva más túrázással kapcsolatos információkat is hallhatnak.
31: Ez a Szemfüles, a Látássérültek Vasvár megyei egyesületének magazinműsora.
0: Elkezdtük ezt az évet, és szokás szerint, alkalmanként a civil egyesületek helyzetéről és egyéb másról szoktam megérdeklődni kedves barátomat, akit úgy hívnak, hogy...
1: Gorza Norbert, és a Vasvármegyei Civil Központ szakmai vezetője vagyok, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Szóval megint elindult az év, már volt közös programunk is, mert hogy a szemléletformálás az egy nagyon fontos dolog, és segítettél nekünk egy ilyen alkalmat létrehozni. Hol voltunk?
1: Az MCC, tehát a Matthias Corvinus Kollégium szombathelyi képzési központjában voltunk, ahol tehetséggondozás zajlik fiatalok körében, és mi a Fit Klubban tartottunk érzékenyítő foglalkozást.
0: Fantasztikus kis ifjú emberek voltak, nagyon érdeklődőek, nagyon intelligensek, jól viselkedtek, öröm volt ott lenni velük, úgyhogy szólhatsz máskor is, nagyon szívesen csatlakozom ehhez a programhoz.
1: Abszolút, ez már egy ilyen bejáratott jó gyakorlat, ugye tavaly kezdtük veled, úgyhogy ha felkérés érkezik az irányunkba, akkor én mindenképpen a látássérültek Vasvármegyei Egyesületét meg fogom szólítani.
0: Mi újság a házatok táján?
1: Elindult az év, ahogyan te is fogalmaztál, ugye nekünk ez annyiban volt más, hogy a szakmai programunk mellett azért van egy ilyen normatív finanszírozási alapja ennek az egész civil központnak. Ez most 2025 végén kifutott, és mi 3 éves ciklusban dolgozunk, tehát most 26, 27, 28-ra tekintettünk előre. Nyilván volt egy főosztályi monitorozás az elvégzett szakma mienségét és minőségét illetően, de nagy örömünkre a következő 3 évben is Vasvármegyében mi tudjuk támogatni a civil szervezetek munkáját, ehhez pedig a főosztály anyagi és szakmai támogatást fog adni 2028 év végéig, és akkor volt ennek egy ilyen kis formális megünneplése. Január 23-án jártunk Budapesten a Károly Csakonics palotában, és ott volt egy ilyen ünnepélyes oklevél, címbirtokosi oklevél átadó, tehát a következő 3 évben is mi tudjuk támogatni a civil szervezeteket, úgyhogy ennek volt egy ilyen kis formális alkalma, és akkor ezután pedig tényleg elindult már a szakmai év is.
0: Lehet-e tudni a programjaitokról valamit?
1: Igen, folyton a változó világ körülményeit figyelembe véve próbáljuk csinosítgatni a programjainkat, de van ami fix és kőbevésett programunk. Például ugye a civilek napjára mindig készülünk, február 1-e, most is volt egy fotópályázatunk kiállítva, illetve még az MMIK aulájában az március végéig megtekinthető, valamint a közösségi média felületünkön tettünk közzé civil szervezeti fotókat. Ennek nagyon nagy sikere volt. A Facebookon ezeket jól lehet számszerűen látni. A fotópályázat a görgetett hírfolyamban 376 ezerszer jelent meg, és 78.900 volt azoknak a tényleges száma, akik belelapoztak online úgymond ezekbe a képtárlatokba, és végignézték a civil szervezeti képeket. Aztán ugye a civil sajtó reggeli is egy állandó programelemünk, az már volt 2 alkalommal is, január elején és február elején, valamint most már gőzelővel készülünk a február végi civil véradásra.
0: Ezt így egy szuszra végighallgatni nem volt semmi. Tehát akkor azért nagyon elismert a munkátok, a tevékenységetek így megyei szinten, ha ennyien kíváncsiak voltak akár a fotogalériára.
1: Igen, igen, azért ezt mindenféle szerénységgel fűszerezve elmondhatjuk, hogy azért tényleg egy nagyon jól működő civil központ van, és ezt Pesten is látják az irányító hatóság részéről, amit mindig ki szoktak emelni, és mi is érezzük, és talán ez a beszélgetésünk is ennek köszönhető, vagy erre ráerősít, hogy bizony ez a szakmai kémia megvan a civil szervezet és a civil központ munkatársai között. Nyilván ez az alapja annak, hogy egy gyümölcsöző és hosszú távú munkakapcsolat alakuljon ki, mert hogy nekünk pont az a hitvallásunk, hogy minden civil szervezet érték, minden civil szervezet autonóm, tehát ő maga rendelkezik azzal, hogy mit szeretne csinálni, mi csak itt vagyunk mögöttük, mellettük, és akkor igény esetén támogatjuk az ő munkájukat. De nem mondjuk meg senki helyett, senkitől vezérelve azt, hogy egy adott civil szervezet mit csináljon, hiszen pont ettől szép, ettől értékteremtő, ettől sokrétű ez a civil világ, hogy mindannyian értéket teremtetek azáltal, hogy a különböző tevékenységterületeken működtök.
0: Hát ez már csak annyit tudok így elismerésképp hozzátenni, megfelelő ember a megfelelő helyen.
1: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Ezek voltak a kőbevésett programok, amiről beszéltél.
1: Igen, igen, igen. Aztán nyilván a mi ilyen láthatatlan munkavégzésünk, de párhuzamosan megy ez egy ügyfélszolgálati irodanyitvatartásot, különböző tematikus tanácsadásaink továbbra is díjmentesen elérhetők, mint például a jogi tanácsadás, az elektronikus ügyintézés segítő tanácsadás, vagy éppen az adományozás és önkéntesség területén felmerülő tanácsadási kérdések. Aztán tényleg minden hónapra előre már megvannak a sajtó reggeli időpontok, március-áprilisban. Reményem szerint ott is majd valamilyen formában találkozunk találkozunk veletek. Szekér Tamásék hívtak Herényből, ugye április vége Herényi világút, ott már évek óta van egy ilyen civil liget elnevezésű kezdeményezésük, és mondta Tamás, hogy szeretné, ha idén is a civil központ egy ilyen interaktív standdal megjelenne, tehát az is lesz majd. A február végi véradó alkalmat már említettem, amit akár a látássérültek Vasvár megyei egyesületének is ajánlok a figyelmébe. Következik az SZIA 1%-os kampányidőszak tavasszal, aminek május közepe a kifutási ideje, tehát bátorítunk minden civil szervezetet, hogy gyűjtsék az SZIA 1%-os felajánlásokat.
32: Hát ehhez lehet, hogy majd egy-két ötlet miatt meglátogatlak. Természetesen mi is gyűjtjük. Újságcikkeink alatt kint van az írás, hogy adó 1%-ával támogathat bennünket a Facebookon is, a honlapunkon is. Hát bízunk benne, hogy minél többen meglátják. Egyelőre évről évre növekvő tendenciát mutat ez a gyűjtő munka.
1: Ez egy nagyon jó dolog, és egy előremutató perspektíva, ezért is bátorítjuk mi is a civil szervezeteket. Ahogy szoktam volt mondani, ez nem fáj senkinek. Adózói szempontból, tehát ez az SZIA 1%, ha nem rendelkezünk róla tudatosan, akkor bekerül egy nagy közös halmazba, szóval senki elől nem veszi el egyik civil szervezet sem a pénzt, meg a forrást, ezt is fontos elmondanunk. Itt nem egymásnak farkasai a civil szervezetek, hiszen rengeteg kiaknázatlan adóforint van még a rendszerben. Bátran mindenki éljen ezzel a lehetőséggel, mert hogy jut még mindenkinek elég SZIA 1%-os adóforint, mert tényleg még van azért puffer a rendszerben.
32: Mennyire nehéz egy adózónak felajánlani ezt a pénzt? Tehát eldöntöm, hogy kinek akarom adni, rendben van, ez hogy tudja megcsinálni?
1: Kétféle mód van, az egyik az kicsit konzervatívabb, ez a papíralapú postai, ahol a NAV illetékes kollégáit is be kell vonni, de egyébként ez sem egy ördögtől való dolog, viszont a másik, a mai digitalizált világban ez majd hogy nem pár kattintás, tehát akár ügyfélkapunk keresztül, ezek 2-3 lépcsőben azonnal rendelkezhető felajánlási összegek egy adott civil szervezet számára. De mondom, hogy ebben is minden további nélkül segítünk, mint az adózó magánszemélynek, mint pedig a civil szervezetnek, aki ezt kicsit szeretné új alapokra helyezni. Nyilván mi beadni senki helyet sem tudjuk, meg hogy tényleg itt is az önrendelkezés joga a legfontosabb. Tehát például postai esetben az adózónak kell, ugye ebből volt már talán több esetben is félreértés, hogy jó hiszeműen az ember odavitte, de nem, tehát ezt az adózónak kell, de hogy tényleg bátorítunk mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.
32: Pont tavaly volt egy nagyon kedves, lelkes vezetőségi tagom a munkahelyen, összeszedte több embertől papír, megírták, felajánlották, borítékba rakta, behozta, bevittem az APEC-ba, és néztek rám, hogy ezekkel mit csináljunk. Itt kellene lenni meghatalmazásnak, vagy személyesen az illetőnek. Konkrétan hiába volt 15 ilyen felajánlásom, semmire nem mentem velem, mert...
1: Igen, erre figyelni kell, ezt jó, hogy behoztad, ezzel többen szembesültek, nem csak ti. Tehát, hogyha ez a papír alapú NAV-os leadás van, igen, tehát ott az adott adózónak kell ott lenni személyesen. De egyébként ezek a céges vonalak nagyon jók. Tudom rólatok is, hogy több for profit partnerrel kiemelt a kapcsolatotok. Ilyenkor ott is meg lehet szólítani a HR vezetőt, hogy egy kicsit célzottabban erősítsen rá a kollégák körében, mert hogy ahol több tíz, több száz adózó összejön, azok a közép és nagyvállalatok, tehát ott is érdemes rá erősíteni, hogy adott esetben a látássérültek Vasvár megyei egyesülete is egy opció az SZIA felajánlás kapcsán.
32: Adó 1%-ot kiveséztük. Mi lenne olyan információ, amit még mindenképpen szeretnénk, hogy ebben az adásban elhangozzon?
1: Biztos ti is láttátok, vagy akár adtatok is be pályázatot, hogy most Szombathely megyei jogúváros önkormányzatának is van ez a civil alapja, hogy jönnek folyamatosan a döntési értesítők, illetve a NEA is elkezdte kiértesíteni a civil szervezeteket, ugye a Nemzeti Együttműködési Alap. Itt is azért érdemes nézni a kommunikációs csatornáit az adott civil szervezetnek, e-mailt, hogyha a támogatás kezelő kvázi kommunikációt kezdeményez a szervezettel, akkor nehogy ez a spam mappában, vagy a törölt üzenetek mappában landoljon ez az e-mail, mert lehet, hogy fontos információkat vagy jogvesztő határidőket tartalmaz.
32: Jó, ez a digitalizáció, csak azért oda kell rá figyelni.
1: Így van. Tehát ez egy folytonos odafigyelést igényel, ahogyan te mondtad, megkönnyíti egyes munkafolyamatoknak az időbeni gyorsaságát, de azért ugyanúgy rajtra készen kell lennünk, és folyamatosan figyelemmel követni az eseményeket.
32: Hát én szurkolok, hogy a szabadtéri programokhoz jó idő legyen, hogy mindig legyen ötlet, amit meg lehet valósítani, és hát ez a kapcsolat ez maradjon továbbra is közöttünk ilyen aktív, gyümölcsöző, amilyen eddig volt.
1: Ebben én biztos vagyok, az pedig én kívánom nektek, hogy maradjatok ilyen szuperek, aktívak, értékteremtőek, ezt a fajta közösségi civil tevékenységet bátran eszközöljétek a jövőben is, mert ennek van indokoltsága is, van jövőképe is. Köszönöm szépen a beszélgetés lehetőségét.
32: Én is köszönöm.
31: Ez a Szemfüles.
0: Én olyan rendes ember vagyok, hogy hazajáró vagyok, mondhatom így, mert minden nap eljövök dolgozni, aztán hazajárok. Ezt miért is mondom? Itt van velem egy kedves barátom, aki szintén ő is hazajár naponta.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, igen, Bogáti András vagyok, speciális túravezető.
0: És a túráiról is haza szokott járni, de hogy ezt a hazajárót, ezt miért emlegetem annyiszor? Volt egy rendezvény a Szavária moziban Szombathelyen, ami a Hazajárók című film sorozatnak egy közönség találkozója volt. Erről szeretnélek kérdezni, honnét jött az ötlet?
2: Ez egy honismereti műsor. Hát az ötlet az úgy jött, hogy jó pár évvel ezelőtt a szerkesztő műsorvezetőkkel nagyon jó kapcsolatban vagyok, mondhatnám baráti kapcsolatban is, és ígértem nekik, hogy Szombathelyen mindenképp fogok tartani nekik egy közönség találkozót, mert Szombathelyen még nem jártak, nem voltak. Minden megyében, megyeszékhelyen voltak, de Szombathelyen valahogy az kimaradt. Barátom, ő egyik szerkesztő műsorvezető, Szombathelyt a vállával szinte surolta, mert az országos kék túra útvonala, a Dél-Dunántúli kék túra az Szombathely határában megy át, és hát ő ennyit tapasztalt Szombathelyről. Az ígéretemet úgy illik, hogyha már megígértem valamit, akkor az be is tartjuk. Az ötlet még pluszban onnan jött, gazdagítva ezt a rendezvényt, hogy speciális igényű emberekkel foglalkozom, gyalogtúrák, kerékpártúrák, minden, ami a természettel hasonló és azonos.
0: Hát így kerültél kapcsolatba velünk is.
2: Így van, ez így is történt, így volt jó pár túránk is, úgyhogy vidám túránk volt, mondhatnám azt, nagyon vidám túra volt.
0: Igen.
2: Most is mosolygok, meg megmondom is az embereknek, hogy nyissanak, tényleg nyissanak a világ felé, idézelbe másság felé, hogy igenis mindenki teljes értők ember, és mindenki kerülhet erre az oldalra, hozzáteszem, ha tetszik, ha nem, mert a betegség.
0: Nem biztos, hogy választás kérdés.
2: Így van, így van. De attól még boldog emberek lehetünk, és teljes életet lehet mindenkinek élni, és mindenkinek, ahogy szoktam mondani, joga van élni, joga van mindenkinek a természetben is kimenni, kiútni, és élvezni ezt a csodálatos dolgot. Na és akkor így jött az ötlet, mivel Németországban kezdődött már több mint 7 évvel ezelőtt ez a továbbképzés, ott nagyon nagy kultusza van az ilyennek, és olyan berendezések, kerékpárok, olyan segédeszközök vannak, ami én ámulok és bámulok, nem az első, meg nem az utolsó, amit láttam ilyeneket, és fantasztikus, és úgy gondoltam, itt már, hogyha Fertőhansági Nemzeti Parknál voltunk, ők egy pályázaton sikerült nekik beszerezni rizskákat, ugye most bocsánat, direkt mondtam a rizskákat, mert ennek majd lesz egy kis története, szóval riksa lett beszerezve, amit lábbal kell hajtani, semmi elektromos rásegítés, hát nem olyan könnyű, van 6 darab most, amit ingyen is bérmentve kölcsön lehet kérni, de azért én tudom azt, hogy egy embert vinni nem olyan egyszerű, akár 5-10 kilométeren keresztül sem, ha még pihenést is beiktatunk. Így jött az ötlet,

0: tényleg aki rászoruló, az tudja kölcsönözni. Szóval még egy táblacsokit sem lehet érte elfogadni, hogy valaki most elvitte ezt a...
1: Nem úgy, hogy akkor oda mennek fiatal suhancok, és akkor csak úgy brahiból, hogy ők is ki akarják próbálni, hanem ez tényleg a sérült embereknek a sportolási környezetjárási lehetőségét segíti.
0: Így van, természetesen, ez csak így lehet. Hát eleve olyan fogja elvinni, meg úgy is látni fogom, mert én fogom ezt koordinálni, hogy olyan ember viszi el, meg hozza is vissza, aki tényleg rászoruló.
1: Ez a Hazajáró című műsor lassan a végéhez ér. A fiúk azt mondták, hogy még egy pár rész, és akkor kipipálták a Nagy Magyarország területét?
0: Hát igen, de bizakodnak benne még ők, hogy azért még ez a műsor folytatódni fog. Az idei az utolsó évad egyelőre, de én azt hiszem, hogy ez még folytatódni fog. Lesz erre még olyan anyagi forrás, támogatás a televízió részéről, hogy ezt tovább tudják vinni, ezt a műsort. Most például az előadás után rengetegen, akik nem is hallottak róla, csak eljöttek erre az előadásra, már volt olyan visszajelzés, hogy éjfélig a feleségével nézte ezt a műsort, hogy annyira megtetszett nekik, hogy már most hétvégén, tudom, elindultak, ahol a fiúk itt jártak, Güsszin környéke, a Pinkaszurdok, szóval ezt már kezdik ezeket az útvonalakat ők is bejárni és megismerni.
1: Nekem a feleségem Erdélyből származik, és mi azért egy-két helyet megnéztünk Erdélybe, és fantasztikus volt az élmény tényleg, hogy azokra a helyekre is eljutottak ők, és forgattak, ahol én is jártam annak idején, és még egy érdekesség volt, Antal Andrásnak hívták, azt hiszem, igen, a tolmácsot? Igen. Nekünk audionarrációval volt támogatva a vetítés, hát folyamatosan kaptuk a fülünkre az információt, hogy éppen mi látszik a vetítővásznon. Ez megint csak a sérült emberek iránt érzett szimpátiád, mi volt, ami erre indított?
0: Így van a szimpátia is, meg hát őszintén megmondom, nem tagadom nektek köszönhetően, mikor elmentünk a cirkuszba, és én ott a hölgyel, aki a narrációt véghez vitte, beszélgettem elég hosszadalmasan, és nagyon megtetszett, őszintén megmondom, hogy ami a képernyőn van, azt így levetítette, látható legyen. Vagy mikor veled voltunk ugye Ausztriában a
1: Maria Kögelberg, azt hiszem.
0: Így van, ott voltunk. Ott ugye mondtad, hogy hát se tetszik, hanem hogy hát most miért jöttünk ide, hát te nem látsz ebből semmit. És akkor én elkezdtem mondani, hogy jobbra erdő van, balra rét, kavicsos út, meg utána ugye te is felvetetted azt, hogy akkor menjek el veletek a cirkuszba, hogy hát tényleg hát ez valamilyen szinten ezt is láthatóvá lehet tenni, ami láthatatlan más ember számára, és akkor így jött az ötlet, hogyha már közönség találkozó, jótékonysági akciót is hirdettünk, hogy gyűjtünk, akkor miért ne legyen a szombatain is véghez vinni itt a Szavárja mozi nagy termé.
1: Ha már lúd legyen kövér.
0: Így van.
1: De hogy ez a lúd még kövérebb legyen, hol lehet támogatni ezt a riksa beszerzést?
0: Hát igen, a riksa, ami Riska, hát a Szavárja mozi igazgatója, Májer Rudi barátom, először a plakátra Riskát írt, hát mondtam neki, hogy figyelj, nem tehérre gyűjtünk, hanem egy háromkerekű segédeszközre, igazából egy riksára, úgyhogy ezzel nagyon jót nevetünk a Rudival, mert tényleg a plakáton is így nyomtatta ki, hogy Riska, de aztán sikerült neki.
1: Korrigálva le.
0: Riska az riksa lett, igen. Végül is azért helyére kerültek a dolgok.
1: Szóval ezt a háromkerekű csoda járgányt hogy lehet támogatni, ha valaki hallgatja a rádiomusort, és azt mondja, hogy nagyszerű kezdeményezés, netán még esetleg valaki ki is próbálná, hogy tud hozzájárulni egy egyszerű rádióhallgató ahhoz, hogy ez a cél ne csak cél legyen, hanem meg is valósuljon.
0: Hát én bízom benne, hogy megvalósul, sőt.
1: Mondtad, hogy magántőkéből kifogod ezt.
0: Mindenképp meg fog valósulni. Hát vagy úgy, hogy felkeresnek engem, vagy pedig van egy bankszámlaszám, amire utalnak, az egy egyesületi számlaszám, és akkor riksa megnevezéssel ezek az összegek oda jönnek, ezt én felügyelem. Kicsit hitetlen ember vagyok valamilyen szinten, őszintén megmondom, mert gondolkoztam, hogyan, miképp lehetne, hogy az a pénz tényleg oda jusson, és van egy egyesület, ahol én is tag vagyok, és ezt így 100%-ban merem garantálni, hogy fillérről fillére el tudok számolni vele, meg ez oda is fog kerülni, ahova kerülnie kell. Én sok jótékonysági akció mindenben részt vettem, de mindig én olyan voltam, hogy kézből kézbe. Szóval, hogyha bármi adományt annak vittem, akinek szüksége van rá, én nem szerettem ezeket a
1: köztes megoldásokat.
0: Persze most itt tényleg nem tudok ezzel mit tenni, úgyhogy mindenkit arra biztatok, ha 10 forinttal is támogatja, mert sok kicsi sokra megy, hogy sikerüljön megvásárolni ezt a kis kerékpárt. Én hát nagyon hálás lennék tényleg mindenkinek, hogyha aki egy valamennyivel is tudná ezt támogatni.
1: Mi is ott voltunk Tamás barátommal ezen a vetítésen, és Tamás írt róla egy cikket, ami megjelenik az egyesületnek a Facebook oldalán, honlapján, több felén, Vaskarikába, több média felületen, platformon a cikkbe bele van írva a bankszámlaszám, tehát erre figyeltünk, hogy minél több emberhez eljusson. Tovább megyek, felajánlottam az egyesület részéről azt, hogy itt bent nálunk, aki nem utalásra szeretne támogatást adni, hanem behozna,

0: felírjuk, átvettük, és továbbítjuk neked.
1: Hát nagyon szépen köszönöm. Szóval ez
0: egy hogy még egy lehetőséget felajánljunk a nagy technika mellé egy régi hagyományos támogatási
1: mert sokszor
0: módot.
1: Sokszor emberek nem is szeretnek nagyon utalni, de hogyha úgy van, tényleg azt mondom, hogy támogatás, akár én is nagyon szívesen kimegyek, érte megyek, de csak ne azt mondják, Szegedre menjek 5000 forintért, mert akkor többbe kerül az üzemanyag, akkor inkább én rakom bele persze azt az összeget. Mindenkit arra biztatok, ha összejön, szeretnék egy túrát is szervezni, mert mondom, lesz olyan, hogy a Fertőnsági Nemzeti Parktól el fogok hozni 5 darab riksát, akkor itt lesz ez az elektromos, és akkor egy ilyen kis kerékpár túra, avató, valami kis népünnepét összehozunk egy jó baráti beszélgetéssel, nevetéssel. Szóval ezt mindenképp szeretném, hogy így legyen. Hozzáteszem, nem olcsók ezek a riksák, de itt is általad sikerült kontaktokat összehozni, és jutányos áron fogok hozzájutni egy nagyon jó minőségű riksához.
0: Mire jó a kapcsolat?
1: Így van. Én mindenki azt mondom, a barátság. Naponta mindig ismerünk meg egy új embert, egy új arcot, és előbbre jutunk a világba, meg legyünk nyíltak és önzetlenek, mert az előadáson is, ahogy elmondtam, én is amit dolgozok, keresek pénzt, persze mindennek megvan a maga helye, de ha majd én sem leszek, nem fogom tudni magammal vinni. Az, hogy meg a rokonok, a barátok ezen vitatkozzanak, hogy ki mennyi pénzt fog utánam kapni, hát az már ne legyen az ő problémájuk, inkább akkor eljótékonykodom én is. Jó, persze segítek mindenkit, meg családom belül is, akit lehet, de akkor leszünk igazán önzetlenek, boldog emberek, sőt, inkább így mondom, független boldog emberek. Ha valakinek adok valamit, és utána nem vágom a fejéhez, ha ne talán össze is veszték, vagy ő balra megy, én meg jobbra megyek, hogy bezzeg, én adtam neked 10 forintot, nem, akkor leszek igazán szabad és boldog ember, hogyha ezt a 10 forintot soha az életben nem fogom felhándigálni senkinek sem, meg soha, ha adok valakinek valamit, soha nem kérek cserében. Az az ember lesz igazán boldog ember és szabad ember. És nem az a szabad ember, aki most kimegy az utcára és sétálgat.
0: Mondjuk, hogy felszabadult.
1: Így van, felszabadult emberek.
0: De ha így élsz tovább, hogy eddig nem nagyon fogsz összeveszni senkivel szerintem.
1: Meg nem is akarok.
0: Hát kedves András, szurkolunk, hogy minél előbb összejöjjön ennek a járgánynak az ára. És kíváncsiak leszünk, tudósítani fogunk róla szerintem mindenképpen a próbaútról, jó magam is ott leszek. Aztán megnézzük, hogy mit lehet ebből kihozni.
1: Hát én nagyon bízom benne, és tényleg mindenkinek azt kívánom, hogy ami bennem is van, a hála, a tisztelet a másság iránt. Meg magunkkal szemben is legyünk hálásak. Köszönöm szépen.
0: Hát nagyon szépen köszönöm.
2: Szemfüles. Programajánló.
0: Márciusi rendezvényeinkről is mondanék pár szót. Március 6-án nőnapi összejövetelt tartunk, ahol felköszöntjük hölgytagjainkat versekkel, zenékkel és természetesen virággal, és az édesség sem marad el. 14-én a Fővárosi Nagycirkuszba látogatunk, ahol a Cirkusz Gála című műsorát fogjuk megtekinteni audionarrációval támogatva. Március 27-én a szokásos klub délutánunk következik, kis előtekintéssel a húsvétra. Egy nagyon fontos információt szeretnék még elmondani. Hamarosan megkezdődik az 1%-os adófelajánlás időszaka. Adója 1%-át felajánlhatja a Látássérültek Vasvármegyei Egyesületének, ezzel is támogatva a látássérültek érdekében végzett munkánkat. Adószámunk megtalálható az Egyesület honlapján, valamint Facebook oldalán, de azért én most elmondom itt is. 18 89 50 38 1 18. Ne feledje, minden kis felajánlás fontos, mert sok kicsi sokra megy. Az ön támogatása is hozzájárul sorstársainkért végzett szakmai munkánkhoz. Ezzel mai műsorunk végéhez értünk, a riportokat Bősze György készítette, Kopcsándi Gyula vágta és szerkesztette. Remélem kellemes perceket töltöttek velünk. Hallgassák a Szemfülest márciusban is. A viszonthallásra.
2: Ez volt a Szemfüles, a Látássérültek Vasvármegyei Egyesületének magazinműsora. Köszönjük figyelmüket! Hallgassák műsorunkat a következő hónapban is.
3: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: pofátlan! Hobby Rádió.
1: Fogalakon, hogy menjetek ki a busztába!
2: Műsorajánló.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: A Szegedi Tudományegyetem dékánja lesz az igazságügyi miniszter. Megnevezte Zsolti bácsit a Szülő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor az elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újraépítése a legjobb kezekben lesz. Hozzátette, Görög Márta a hazánk egyik legkiválóbb jogász professzora, a Magyar Jogász Egylet elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia állam és jogtudományi bizottságának tagja. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba pedig 5200-an, közölte az oktatási hivatal. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra, ideértve a nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzéseket is, felvételt nyertek 79%-a első helyen, 94%-a pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az állami számvevőszék épületében, a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben csütörtökön, írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a központi nyomozó főügyészség megerősítette. A portál megkereséséről az ügyészség azt közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben csütörtökön eljárási cselekményeket végeztek. Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte Zsolti bácsit a Szülő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata és koronatanúja, aki a nyomozás érdekében egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra a nevet, írta pénteken az Index.hu Bangó Sándor bejegyzése alapján. Az Index pénteki cikkében felidézi, hogy Bangó Sándor a Szülő utcai javítóintézetben történt bűncselekmény sorozat koronatanúja, aki mindössze 14-15 évesen került be az intézménybe. A Szülő utcai javítóintézetben intézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált, szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, és jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás során merült fel a Zsolti bácsi néven emlegetett férfi alakja, akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra. A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti negyedben lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobbi Rádió.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobbi Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó? A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobbi Rádió. A jövedelem adó. Vedő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobbi Rádió.

0: Egy ember 300 000 órát, azaz 35 évet tölt el átlagosan az életéből tangában, slipben vagy fecskében, boxerben. De talán kevesen gondolják, hogy ezek a gyönyörű fehér nemük akár egészségünkre is veszélyesek lehetnek.
1: Nagyon fontos, hogy a bugyi megfelelően nyúljon, megfelelően föl lehessen venni, ne szorítson, ne vágjon be.
0: Nem elegendő azonban csak a formára ügyelni. Az egészséges fehérnemük legfontosabb tulajdonsága, hogy testbarát alapanyagból készülnek. Azonban gyakori tévhit az, hogy csak a 100%-os pamut bugyik az ideálisak.
1: A legkorszerűbb fehérnemük alapanyaga tulajdonképpen kétfalas kelme. Ezeket úgy alakítják ki, hogy befelé pamut vagy pamut hatású, ami a bőrrel érintkezik, kifelé pedig olyan mikroszálas anyagokból készül, ami segít eltávolítani a párát a bőrünkről.
0: A tiszta pamut fehérnemük már az első mosás után elveszítik alakjukat, ezért szükséges a műszál adalék. A műszál biztosítja azt, hogy a kelme fényes legyen és hozzáidomuljon a testhez. A legtöbb olcsó termék azonban nem engedi a bőrt lélegezni, sőt irritálja azt. Ezért a test legintimebb részei be is gyulladhatnak. A meddőség kialakulásához a rossz alapanyagú, nem szellőző fehérnemük is hozzájárulhatnak. A legkeresettebbek manapság a tangabugyik. Ezek formájuk miatt okozhatnak sérüléseket.
2: A bevágás következtében egy állandó irritáció, tehát egy ilyen állandó bőrsérülés következik be, aminek hát ugye az a következménye, hogy steril gyulladás alakul ki a bőrön.
0: A fehér, érzékeny bőrű nőknél nagyobb a valószínűsége a gyulladásnak, ezért nekik különösen oda kell figyelniük arra, hogy mit viselnek a szoknyájuk alatt. De milyen választék áll a férfiak rendelkezésére?
1: Alsónadrágokat is gyártanak, amit úgy működik, mint egy női bugyi, lehúzom, kész. És vannak olyanok is, amik tekintettel vannak arra, hogy a férfiak szeretnek slicces alsónadrágot gyártani, sőt, a legújabbak még arra is, hogy vannak jobbkezes és vannak balkezes emberek.
0: A férfiak körében ma boxer alsó diadalmaskodik, amihez hasonlót a század elején nagyapáink is viseltek. Később divatba jött a nők bugyiához hasonló változat, a szoros slip, azaz a fecske alsó. De vajon melyiket ajánlja az orvos?
3: A mindennapi viseletre talán az utóbbi években elterjedt boxer alsónadrágok orvosi szempontból azok előnyösebbek, mivel nem szorítják össze a herét, nem szorítják neki a testnek, és ezáltal a here a megfelelő hőmérsékleten tud maradni.
0: Pedig a herék már embriókorban éppen azért vándorolnak le az alhasból, hogy a testnél alacsonyabb hőmérsékletű helyen legyenek. Így a túl szoros alsónadrág viselete súlyos következményekkel járhat, hiszen nem teszi lehetővé a nemi szervek szabad mozgását. Nekiszorítja a heréket a testnek, és ezek felmelegszenek. A feszes fecske alsó tehát a férfiak nemzőképességét negatívan befolyásolhatja. Létezik azonban olyan élethelyzet, amikor kifejezetten ez a viselet ajánlott. Sportoláskor ugyanis a fecske típus védi a heréket a sérüléstől. Magyarország fehérnemű kérdésekben még konzervatívnak számít, mert a fehérnemű háromnegyede fehér színben kell el. Egyes esetekben azonban a festék is okozhat panaszokat.
3: Vizsgáltak olcsó fehérneműket, és kiderült, hogy olyan festékekkel voltak megfestve, amik részben mérgezők, részben súlyosan allergiás betegségeket is okozhatnak.
0: Magyarországon egy nő átlagosan évente 5 bugyit vásárol. A férfiak 4 alsóhoz jutnak. De nem mindegy, hogy milyenhez. Hiszen ami divatos, az nem mindig egészséges. Ha túlszoros és bevág, vagy rossz minőségű műszálból készül, akkor inkább ne vásároljuk meg. Egészségünk megóvása érdekében inkább döntsünk a minőség mellett.
4: Hobbyradio.hu. A rádiót!

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show. UK.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Welcome to suburbia.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit. És azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Műsorajánló.
1: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkor mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
7: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Riszállom úgyis, riszállom úgyis, riszállod.

0: Műsorajánló.
1: Nem bírod már elviselni.
2: Always look on the bright side of life.
3: A régi ismerős dallam új köntösben.
4: Nézd az élet jó oldalát.
3: Dupláljon a feldolgozások műsor minden szombaton.
5: Engem ez így jó.
3: 15 órától. Sárga Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
7: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
7: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
9: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
10: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: Zajlik a nyomozás a Nemzeti Bank ügyében. Kereken 100 éves lett David Attenborough. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ügyészség hivatalosan egyelőre nem tudja, hogy ki, milyen vagyont és hová menekített, de ha büntető eljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerzik, közölte a legfőbb ügyész a 24.hu-nak adott interjújában. Arra a kérdésre, hogy akár egy Ferrarit is vissza tudnak-e hozni Dubajból, azt válaszolta, meg fogjuk oldani. Nagy Gábor Bálint az MNB ügyben zajló nyomozásról azt mondta, az ügyészség azért vonta magához az eljárást, mert fél év elteltével nem kaptak megnyugtató válaszokat a nyomozóhatóságtól, és nem született jogilag értelmezhető tényállás. Hozzátette, a központi nyomozó főügyészség konkrét eljárási cselekményeket tervezhet a következő hetekben. Arra a kérdésre, hogy az ügy egyik érintettje, Matolcsi Ádám börtönbe kerülhet-e, azt válaszolta, ha bűncselekményt követett el és bűnösségét kétségként kizárólag meg lehet állapítani, akkor igen. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat töltettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán csütörtökön délután. A Zala vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága vizsgálja azokat a helyszíneket, amelyek kapcsán felmerült, hogy osztrák bárnyákból származó szerpentint nevű anyagot tartalmaznak. A hatóság jelenlegi ismeretei szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkoló, valamint több településen utak, bicikliutak, parkolók is érintettek lehetnek. Kereken 100 éves lett David Attenborough, minden idők legismertebb és talán legkedveltebb természetfilmese. Attenborough Nyugat-Londonban született, de a Leicesteri főiskola kampuszán nőtt fel, ahol az apja volt az igazgató. A Cambridge-i egyetemen szerzett természettudományos fokozatot, a katonai szolgálatot követően egy ideig tudományos tankönyveket szerkesztett, de ebből gyorsan kiábrándult, és 1950-ben rádiós producernek jelentkezett a BBC-hez. 1979-ben jelent meg 13 részes Élet a Földön című természetfilmje, amely nem csak Attenborough életművének lett az alapköve, de a komplett természetfilmgyártást is hosszú évtizedekre meghatározta. Halálos baleset történt péntekre virradóra Szegeden a Bertalan hídon, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a Bertalan hídon teljes pályás útlezárás volt érvényben. A katasztrófa védelem honlapján azt írta, egy gépkocsi szenvedett balesetet a Bertalan hídon. A járműben ketten utaztak, egyikük kizuhant az autóból. A szegedi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoztak a helyszínen. A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti negyedben lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Közeledik az adóbevallás ideje.
4: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
3: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
4: 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
3: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
1: Hobby Rádió!
4: A jövedelemadó nevű.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
8: Egészségedre.
9: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!
3: Műsorajánló.
11: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
12: UK Fever Show.
13: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
14: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
15: UK Fever Show.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk! És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Már nem lehet szívkártyából élelmiszerüzletben vásárolni, megszűnt a kedvezményes rendszer a hideg élelmiszerekre. Árakat emelnek a bankok és a mobil szolgáltatók is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már nem lehet szívkártyából élelmiszerüzletben vásárolni, megszűnt a kedvezményes rendszer a hideg élelmiszerekre. A népszerű munkáltatói béren kívüli juttatással eddig bárhol lehetett pénzt helyettesítő fizetőeszközként vásárolni, de májustól az élelmiszerboltok kiestek a körből. A Széchenyi pihenőkártyát ettől a hónaptól kezdődően már csak szálláshelyeken, éttermekben, szabadidős programokon, sportlétesítményekben és wellness szolgáltatóknál lehet használni. Az új magyar kormány megalakulását követően árakat emelnek a bankok és a mobil szolgáltatók is. A távközlési szektorban várhatóan legalább 4%-kal drágulnak a szolgáltatási díjak. A bankok esetében ennél nagyobb áremelések jöhetnek. A CIB bank már bejelentette, hogy a lakossági bankszámláknál 8% fölötti díjemelést fognak alkalmazni. Az OTP nem csak a banki számlacsomagok árát emeli, hanem az átutalási díjak is növekednek, hasonlóképpen döntött az Erste bank is. A most leköszönő kormány fő Orbán Viktor tavaly megállapodott a bankokkal a szolgáltatási díjak visszafogásáról. Az árbefagyasztással a lakossági kiadások mérséklése volt a cél. A miniszterelnök akkor úgy nyilatkozott, a legnagyobb magyar tulajdonú szolgáltató még azt is vállalta, hogy új kedvező áru ajánlatokat vezet be a lakossági ügyfelek számára. Nyomatékosította, hogy a bejelentés a televízió előfizetésre, az internetre és a mobiltelefonos szolgáltatásokra egyaránt vonatkozik. A Fidesz-KDNP kormány távozását követően a szolgáltatók úgy döntöttek, nem tartják a korábbi megállapodást, az áremelések júliustól lépnek életbe. Balesetveszélyes a Salgótarjáni Skate Park, a BMX-esek és gördeszkások sportlétesítménye. A területet lezárták. A közzétett képek tanúsága alapján a rámpák rögzítő elemei kikoptak, a burkolatokat elengedték a kötőelemek, ezért a használat életveszélyes. Az üzemeltető internetes fórumán többen úgy nyilatkoztak, hogy már 3 éve ilyen az állapota, de senki sem foglalkozott eddig a felújítással. A közleményben arról írtak, hogy a felújítással kapcsolatban később osztanak meg híreket, vagyis egyelőre nem tudható, hogy mikor lesz ismét használható a létesítmény. Legalább 21 ember meghalt és 61-en megsérültek egy közép-kínai tűzi játékgyárban történt robbanásban, jelentette kedden az állami hírügynökség. A robbanás hétfő délután történt a Yuannan tartománybeli Liuang városában. A település Kína tűzi játékipari központjának számít, számos gyártó telepedett le ott. Xi Jinping kínai elnök felszólította a helyi hatóságokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az eltűntek felkutatására és a sérültek ellátására. Egyben elrendelte, hogy gyorsan derítsék ki a robbanás okát és állítsák bíróság elé a történtek felelőseit. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyolfelhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
6: Csak itt, a Hobby Rádióban.
5: félre a csajos hisztis fogyut a hírekkel. Kezdődik a Teremtés Koronája. 60 percben csak arról, ami a férfiakat érdekli.
6: Üdvözlöm Önöket! Néz ki, hogy a botox az egy legális kedélyjavító. El kell fogadnunk, hogy egyre kevesebb a piacon az eredeti antik tárgy, ennél fogva felértékelődnek az utángyártott darabok. Hallhatnak egy értekezést arról, hogy miért vagyunk a rossz szokásaink rabjai. Egyre többen használjuk az internetet, viszont egyre kifinomultabbak az internetes bűnözők módszerei is. Jó hír, egy spray segíthet a korai magömlésben szenvedőkön. Lesz némi vidámság, celebhír, na meg jó zenék.
7: Hobbirádió.hu
8: A rádiót

0: világra.
1: Félre a csajos, hisztis, fugyut a hírekkel. Kezdődik a Teremtés koronája. 60 percben csak arról, ami a férfiakat érdekli.
2: Úgy tűnik, a ránctalanító botox kezelésnek van egy nem várt mellékhatása, a jó kedv. Egy a Brit Pszichológiai Társaság által ismertetett tanulmány szerint a botulinum toxin A boldogabbá teszi az embereket. A dr. Michael Lewis által vezetett kutatásban összesen 25 botoxsal kezelt páciens vett részt. A résztvevőkkel a ránctalanító kezelések után 2 héttel kérdőívet töltettek ki, ami az általános lelki állapotukra vonatkozó kérdéseket tartalmazott. Az eredmények szerint a botox kezelésen átesett betegek sokkal kevésbé voltak depressziósak, szorongók és nyugtalanok, mint a hasonlókorú kontrollcsoportban lévő társaik. Ez minden bizonnyal a botulinum toxin ránctalanító hatásának köszönhető, nyilatkozta dr. Lewis. A szemöldök vonalra adott botulinum toxin A lebénítja a homlok izmait és megakadályozza a ráncosodást. Ennek következtében az arc kisimul, és a páciensek képtelenek lesznek ráncolni a homlokukat, vagy összevonni a szemöldöküket, ami az általános lelkiállapot javulását eredményezi, arckifejezéseink ugyanis jelentősen kihatnak az érzelmeinkre. Ezzel a módszerrel talán újfajta kezeléseket fejleszthetünk ki a depressziós betegségekben szenvedőknek. A depresszió kezelési módszereinek sokszor igen kellemetlen mellékhatásai vannak. A botox egyetlen mellékhatása a kisimult arcbőr. Ugyanakkor, mivel a ránctalanító hatás is csak időleges, a lelki állapotra gyakorolt pozitív hatás is elmúlik, ahogy visszatérnek a ráncok, nyilatkozta dr. Lewis. Szokásainkat többnyire tanulás útján sajátítjuk el, feltéve, hogy valóban meg akarjuk tanulni ezeket a hasznos és fontos dolgokat. Ám lelki problémáink sokszor éppen abból származnak, hogy hiába tudjuk, mit kellene tennünk, rabjai vagyunk rossz szokásainknak. Amikor nem azt tesszük, amiről tudjuk, hogy helyes lenne, azt szoktuk mondani, hogy nincs akaraterőnk. Íme azok a tipikus akadályok, amiken rendre megbuknak a legjobb ötleteink és elhatározásaink is. A környezet befolyása erősebb, mint mi vagyunk. Takarékoskodni akarunk, de nem tudunk ellenállni a lehengerlő reklámoknak. A kedvenc együttesünk koncertje nagyobb vonzerőt gyakorol, mint amennyire félünk a másnapi vizsgától. És lehetne sorolni. Mélyen elásva rejtőznek az ellenerők. Megint nagyon összeveszünk a házastársunkkal valami apróságon, és csodálkozunk indulataink hevességén. Alaposabb önelemzéssel kiderülhet, hogy ilyenkor mélyre elásott sérelmek, félelmek törnek ki belőlünk. Egyes esetekben magunk állítunk akadályokat, mert félünk a végrehajtás nehézségeitől. Például van rajtunk 3 felesleges kiló. Ahelyett, hogy kicsit visszafognánk magunkat az evésben, önlejárató hadjáratba kezdünk. Azt mondjuk magunknak, és hogy biztos legyen a hatás, környezetünkben is elhintjük a túlzó, becsmérlő kijelentést, olyan kövér vagyok, mint egy disznó. Ettől kezdve, ahelyett, hogy fogynánk, még többet eszünk, és persze hízunk mondván, most már úgyis mindegy. Néhány gyengeségünk, amely naponta eltérít az elhatározásainktól. Például megszokásból leülünk a tévé elé, órákig fecsegünk telefonon, unalomból eszünk vagy iszunk, dohányzunk, miközben pontosan tudjuk, hogy most valami mást kellene tenni. Időnként pedig beleesünk ugyanazokba a veszélyes csapdákba. Úgy is fogalmazhatunk, hogy megépítjük ugyanazokat a csapdákat. Tipikus eset, amikor valaki harmadszor is ugyanolyan rossz tulajdonságokkal rendelkező férfihez megy hozzá, vagy nőhöz. Rajta kívül mindenki más előre tudja, hogy ebből csak csőd lehet. A káros, rossz szokások, magatartási minták megváltoztatása a pszichológia egyik jelentős ága lett, és ezen belül is igen sokat foglalkozunk a kudarc kérdésével. A legfontosabb kérdés ezzel kapcsolatban, hogy miért vallunk csődöt olyan gyakran, jól lehet, szent elhatározást tettünk, hogy változtatunk magatartásunkon. Miért vagyunk hajlamosak a visszaesésre, akár hosszú évek után is? Íme néhány elég ijesztő adat ezzel kapcsolatban, amelyeknek elsősorban az a tanulsága, hogy az igazán komoly, rossz szokásokat legjobb ki sem alakítani, mert irtózatosan nehéz megválni tőlük. Az Egyesült Államokban az elvonáson résztvevő alkoholisták és drogfogyasztók 60-75%-a visszaesik, mégpedig 3 hónapon belül azután, hogy gyógyultnak nyilvánították őket. A leszokott alkoholistáknak alig 10%-a volt abstinens 2 év elmúltával is. A klinikai feltételek között tartott fogyókúrák résztvevőinek 80%-a 1 éven belül megint az eredeti súlyára hízott vissza. Mielőtt azonban végképp elvesztenénk a reményünket, hogy meg tudunk változni, gyorsan megjegyezzük, hogy az összes leszoktató program közül, legalábbis a dohányosok és a túlsúlyosak körében, a minden külső segítség nélkül önsegítő módszerekkel véghez vitt változtatások bizonyultak a legtartósabbaknak.
0: Hobbi rádió.

0: Ez a Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor. Az igazi pasis műsor.
1: Szülői stressz miatt szúvas a gyerekek foga. Az Ohiói Állami Egyetem tudós csoportja megvizsgálta az egészséges és szúvas fogú gyerekek szüleinek stressz szintjét. A vizsgálat eredményeiről a kutatók a Nemzetközi Fogászati Kutatószövetség 87. általános ülésén számoltak be. A csapat felmérte a szülők iskolázottsági és jövedelmi szintjét is, és feljegyezték a csonka családok számát is. Végül megmérték a szülők szintjét, azt követően, hogy gyermekük fogászati kezelésben részesült. Várakozásaiknak megfelelően az alacsony jövedelmű, iskolázatlan, egyedülálló szülők esetében emelkedett a stressz szint. Azt is felfedezték, hogy minél stresszesebb a szülő, annál gyakoribb a fogszúvasodás a gyermek esetében. Végül rájöttek, hogy a kezelés végeztével a szülői stressz is csökkent. Most úgy tűnik, hogy a fogászati szakembereknek nem csak a gyermek lyukas fogát kell kezelniük, de a családnak is segíteni kell, hogy miként tudják csökkenteni a stresszt. Az internetes bűnözők egyre képzettebbek, és ezért minden eddiginél kifinomultabb és célzottabb online támadásokat hajtanak végre,

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Már is folytatjuk igazi legendáinkkal. A 90-es évek legnagyobb dalaiból válogatunk a mai napon is. A folytatásban pedig majd egy Eurodance Dance Pop formációt hallgatunk méghozzá. Frank Farian, egy német úriember alapította a Labust, ami franciául egyébként szájat jelent. Szóval a Labust 1994-ben méghozzá Melanie Thornton, illetve Lane McCray közreműködésével alkották a Labust. Két legnagyobb daluk volt a 90-es évek közepén, a Be My Lover, illetve a Sweet Dreams, de természetesen sok más ismert dal is van tőlük, csak hát azok nem feltétlen értek el akkora sikereket, ilyen például a You Won't Forget Me, amit mi már is hallgatunk itt a mai multidézésben, utána pedig a Loft féle It's Rain Again-t hallgatjuk, nem sokára majd itt a mai Nekem 90-ben.

0: Jobbi Rádió.
1: Folytatódik multidézésünk, ahol még mindig a 90-es évek legnagyobb dalaiból válogatunk. A 90-es évekre egyébként, hát hogyha azt nézzük, legtöbbében egyébként ugye az Eurodisco, illetve az Italo Disco volt a jellemző. Innen véletlen, hogy oly sok jó dal született egyébként ebben az évtizedben. Szóval nem is szaporítanám tovább a szót, hanem már is mennénk tovább egy német Eurodance formációval. Igazi sikereket értek el Európában, Ázsiában, Óceániában, sőt még Dél-Amerikában is az 1990-es évek közepén a reprezentatívabb csoportnak számítottak ők a High Energy stílusában, számtalan danceklubban, illetve pop arénában lépett fel a Master Boy. Legnagyobb dalai között a Hit in the Night is szerepelt, ami természetesen mi sem hagyhatunk ki abból a sorból, amit ma összeválogattam önöknek. Úgyhogy már is jön a Master Boy féle Hit in the Night, utána pedig Paul Johnson örök megunhatatlan dala nem sokára felcsendül majd a sorban, a Get Get Down is nem sokára jön, itt a mai múlt.

0: Addi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: A végéhez érkeztünk a mai legnagyobbak talózásának a 90-es évek legjobbjaiból, azonban egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben újra fogunk válogatni, úgyhogy remélem, hogy akkor is velem fognak tartani. Két dallal azonban még mindenképpen szeretném, hogyha a 90-es években éreznék magukat, Prezioso és a Tell Me Why, végül pedig de semmiképpen sem utolsó sorban, Joan Osborne fogja majd zárni a sort. Joan Osborne-nak egyébként semmi köze nincs az Osborne családhoz, mármint a Ozzy Osborne féle családhoz. A One of Us, amit bizony ugye Jimmy Winchester által is ismerhetünk, ez viszont az eredeti, ezzel zárjuk a mai 90-es évekbeli multidézésünket, és ezzel köszönöm meg Szommer Gábor az elmúlt 60 perc kitüntető figyelmét, jöjjenek jövő héten is, én biztosan, hogy itt leszek, remélem, hogy önök is, további szép napot kívánok mindenkinek, és maradjanak velünk, viszont hallásra!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: A Szegedi Tudományegyetem dékánja lesz az igazságügyi miniszter. Megnevezte Zsolti bácsit a Szüllő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor az elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újraépítése a legjobb kezekben lesz. Hozzátette, Görög Márta hazánk egyik legkiválóbb jogász professzora, a Magyar Jogász Egylet elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia állam és jogtudományi bizottságának tagja. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba pedig 5200-an, közölte az oktatási hivatal. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra, ideértve a nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzéseket is, felvételt nyertek 79%-a első helyen, 94%-a pedig az első 3 helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az Állami Számvevőszék épületében, a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben csütörtökön, írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a központi nyomozó főügyészség megerősítette. A portál megkereséséről az ügyészség azt közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben csütörtökön eljárási cselekményeket végeztek. Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte Zsolti bácsit a Szüllő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata és koronatanúja, aki a nyomozás érdekében egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra a nevet, írta pénteken az Index.hu Bangó Sándor bejegyzése alapján. Az Index pénteki cikkében felidézi, hogy Bangó Sándor a Szüllő utcai javítóintézetben történt bűncselekmény sorozat koronatanúja, aki mindössze 14-15 évesen került be az intézménybe. A Szüllő utcai javítóintézetben volt igazgatóját Juhász Péter Pált, szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, és jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás során merült fel a Zsolti bácsi néven emlegetett férfi alakja, akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyolfelhőzet lesz az égen, ami észak-kelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
0: Közeledik az adóbevallás ideje.
5: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
0: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
5: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Nos, adód vagy nem adód adód?
4: A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Hobby Rádió!
5: A jövedelemadó vevő.
4: Társadalmi célú közleményt hallotta.
3: Hobby Rádió.
4: Műsorajánló.
6: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Szeretettel!
1: Névnapköszöntő! Névnapköszöntő!
2: Május 8-án a Mihály nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A héber eredetű név a Mikael névből ered. A Biblia szerint az angyalok fejedelme, arkangyal jelentése, ki olyan, mint az Isten. Ünnepelnek még a Mihályok szeptember 29-én, valamint június 19-én is. A név betézése Mihályka, Misi, Misike, Misu, Miska, Misa, Misó, jeles viselői, Babics Mihály költő, író, Csokonai Vitéz Mihály költő, Fazekas Mihály költő, író, Táncsics Mihály író, politikus, Vörös Marti Mihály költő, Károlyi Mihály politikus, államférfi, Munkácsi Mihály festő, Pollak Mihály János építész, valamint Tompa Mihály költő és ön, kedves Mihály. Ezen a napon köszönhetik még Acsád, Akács, Desideráta, Géza, Győző, Iduna, Ottokár, Péter, Ulla, valamint Úrika nevű kedves ismerőseiket is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobbira!

0: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy 1828-ban ezen a napon született Henri Dunant svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a Solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának, és ez ébresztette benne azt a gondolatot, hogy létrehozzon egy nemzetközi segélyszervezetet, így 1863-ban Genfben megalapította a Nemzetközi Vörös Keresztet. Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vörös Keresztes mozgalomhoz. Ez volt a mára vonatkozó naptári információ. Földi Bernadettet hallották.
1: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 8-án. Ma is készültem önöknek érdekességekkel, lássuk mik ezek. 1429. május 8-ával kezdünk. Jeanne d'Arc az orléani szűzlátomásától vezetve döntő fordulatot hozott a 100 éves háborúban Franciaország javára. A lotaringiai paraszlány 7. Károly királyi serege élén felszabadította az angol megszállás alól Orléánt, majd Reimsbe kísérte Károlyt, ahol királlyá koronázták. Jeanne d'Arc 1430-ban a burgundi herceg fogságába esett, aki átadta őt a szövetséges angoloknak. Egyházi per alapján 1431. május 30-án Rönben eretnekség és bűbájosság miatt mágián égették el. 1456-tól rehabilitálása óta francia nemzeti hősként tisztelik. A 16. századdal folytatjuk. 1521. május 8-án Nimwegenben megszületett Canisius Szent Péter teológus, filozófus, jezsuita szerzetes, akit ma is Németország apostolaként emlegetnek. 11. Pius pápa 1925-ben avattá szenté és emelte az egyháztanítók közé, a Jézusrendi Társaságnak első német tagja és Németországban a rend első főnöke volt. A 19. századdal folytatjuk. 1827. május 8-án Pesten megszületett Vajda János költő, publicista, az első szimbolista, akit Ady Endre szent elődjének nevezett. Még mindig a 19. században járunk. 1835. május 8-án megszületett Székely Bertalan festő, a romantikát és az akadémizmust elegyítő magyar történelmi festészet legnagyobb képviselője. Folytassuk 1860-nal, május 8-a a Vörös Kereszt napja. 1825. május 8-án született Henri Dunant svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a Solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ennek következtében megalapította a Nemzetközi Vörös Kereszt segélyszervezetét. Az úgynevezett Genfi Egyezmény egy évvel később hagyta jóvá a kezdeményezést, Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vörös Keresztes mozgalomhoz. A 20. századdal folytatjuk. 1903. május 8-án Francia Prinéziában meghalt Paul Gauguin, impresszionista festő. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi rádió.
2: Fogalkozni mélyedek ki a busztába.

0: Üzenet a János evangéliuma 3. fejezetéből.
1: Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. május 8-a, péntek. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Evangélium Szent János könyvéből, 15. fejezet, 12-től a 17. versig. Jézus így tanított az utolsó vacsorán: Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Elmélkedés. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Olvassuk a mai evangéliumban. Jézus életprogramja ez, és remélhetőleg a miénk is. A szeretet mértéke Jézusnál nem a szavak szépségében, hanem az önátadás, az önfeláldozás mélységében mutatkozik meg. Amikor azt mondja, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, akkor nem egy szép érzelmet kíván tőlünk, hanem új életformára hív minket. Az ő szeretete a keresztig ment. Nem azért, mert kényszerítette valaki, hanem mert így akarta megmutatni, Isten nem tart meg semmit magának, hanem az ember megváltása érdekében egészen odaadja, feláldozza magát. A keresztény életmód nem egy minimum eléréséről szól, hanem a szeretet maximalizmusáról. Ez nem azt jelenti, hogy mindig tökéletesen szeretünk, hanem azt, hogy készen vagyunk újra küzdeni, újra adni, újra szolgálni, jobban szeretni, mint korábban. A barátaim vagytok kijelentés mély bizalomról szól. Jézus nem alattvalókat gyűjt, hanem olyanokat, akik közösségben, szeretett közösségben élnek vele. Itt nem számít a rang, nincs elvárás, hanem kölcsönösség. Jézus úgy beszél, mint aki számít ránk. Titeket választottalak, hogy gyümölcsöt hozzatok. Olyan életet vár, amelyből mások is megérezhetik Isten közelségét. Uram Jézus Krisztus, barátságod meghívás arra, hogy ne csak követőd legyek, hanem társad is a szeretet útján. Köszönöm, hogy nem szolgának hívtál, hanem barátnak, és hogy megmutattad, az igazi szeretet nem a szavakban, hanem az önátadásban teljesedik ki. Hát, hogy ne fáradjak bele a szeretetbe, még akkor sem, ha viszonzatlan marad. Segíts, hogy életem gyümölcsöt teremjen, a vigasztalás, az odaadás, a figyelem gyümölcsét. Hát, hogy úgy szeressem embertársaimat, ahogyan te szerettél engem. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a legjobb K-vitamin forrásaink a zöld leveles zöldség, a főzelék filék, a káposzta, a brokkoli, a faraj, a tej és tejtermékek, valamint a máj? A D-vitamin túladagolása esetén fogyással járó étvágytalanság, emésztési panaszok léphetnek fel. Egy tábla csokoládé fedezi a napi magnézium szükségletet. A gesztenye friss termése 49% szénhidrátot, 44% vizet, 4% fehérjét és csak 1% zsírt tartalmaz. A sóska táplálkozási értékét nagy C-vitamin és kiemelkedő vas tartalma adja, ezért ideális a vérszegények számára. Egyetlen narancs, grapefruit, citrom fedezi egy ember napi C-vitamin szükségletének 50-70%-át.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
10: Zajlik a nyomozás a Nemzeti Bank ügyében. Kereken 100 éves lett David Attenborough. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ügyészség hivatalosan egyelőre nem tudja, hogy ki milyen vagyont és hová menekített, de ha büntető eljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerzik, közölte a legfőbb ügyész a 24.hu-nak adott interjújában. Arra a kérdésre, hogy akár egy Ferrarit is vissza tudnak-e hozni Dubajból, azt válaszolta, meg fogjuk oldani. Nagy Gábor Bálint az MNB ügyben zajló nyomozásról azt mondta, az ügyészség azért vonta magához az eljárást, mert fél év elteltével nem kaptak megnyugtató válaszokat a nyomozóhatóságtól, és nem született jogilag értelmezhető tényállás. Hozzátette, a központi nyomozó főügyészség konkrét eljárási cselekményeket tervezhet a következő hetekben. Arra a kérdésre, hogy az ügy egyik érintettje, Matolcsi Ádám börtönbe kerülhet-e, azt válaszolta, ha bűncselekményt követett el és bűnösségét kétségként kizárólag meg lehet állapítani, akkor igen. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat töltettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán csütörtökön délután. A Zala vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága vizsgálja azokat a helyszíneket, amelyek kapcsán felmerült, hogy osztrák bárnyákból származó szerpentint nevű anyagot tartalmaznak. A hatóság jelenlegi ismeretei szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkoló, valamint több településen utak, bicikliutak, parkolók is érintettek lehetnek. Kereken 100 éves lett David Attenborough, minden idők legismertebb és talán legkedveltebb természetfilmese. Attenborough Nyugat-Londonban született, de a Leicesteri főiskola kampuszán nőtt fel, ahol az apja volt az igazgató. A Cambridge-i egyetemen szerzett természettudományos fokozatot, a katonai szolgálatot követően egy ideig tudományos tankönyveket szerkesztett, de ebből gyorsan kiábrándult, és 1950-ben rádiós producernek jelentkezett a BBC-hez. 1979-ben jelent meg 13 részes Élet a Földön című természetfilmje, amely nem csak Attenborough életművének lett az alapköve, de a komplett természetfilmgyártást is hosszú évtizedekre meghatározta. Halálos baleset történt péntekre Virradóra, Szegeden, a Bertalan hídon, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a Bertalan hídon teljes pályás útlezárás volt érvényben. A katasztrófa védelem honlapján azt írta, egy gépkocsi szenvedett balesetet a Bertalan hídon. A járműben ketten utaztak, egyikük kizuhant az autóból. A szegedi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoztak a helyszínen. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
11: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
1: Társadalmi célú hirdetés következik.
12: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
13: Reklám következik.
14: Jogomvan.hu.
15: Jogomvan.hu.
14: Jogi segítség mindenkinek.
15: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
14: Jogomvan.hu.
15: Dexablock.
16: Fájdalom csillapító.
15: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
17: Dexablock. Fájdalom csillapító.
15: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
18: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
19: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
20: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
21: Reklámot hallottak.
22: Hirdessen a Hobby Rádióval!
23: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
22: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
23: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
22: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
24: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő. Társadalmi célú közleményt hallotta.
25: Hobby Rádió.
26: Hallottál már erről a rádióról?
27: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
28: Hobby Rádió, a hangadó.
25: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: 1956, te csillag. A terrible beauty is born, Yeats-től. Másnap, szerdán reggel, por ágyú szó és szenvedés. Mégis, mikor átvágtam a hősök terén, mosolyognom kellett, mert nem állt szobor többé a csizmában. Csütörtök, lázrózsák mindenki arcán, Földvári már kedd este elesett a rókus előtt. Szemközt az iskola padlásán felfegyverzett gyerekek. Péntek, még több vér, tankok a ligetnél. Az ütegek torkolat tüzeit nézem éjjel és borzongok. A szörnyű szépség most nálunk is megszületik. 6 nap. Kénezett arcú halottak, apró csokorral mellükön a járdán, köztársaság tér, röplapok, szorongás, szemem előtt kis tétova szivárvány, ölelkezés az írószövetségben, csomagolnak és indulnak haza, feltépett sínek, utcák és fölöttünk a szabadság lilium illata. 1703, 848 és 56. Egyszer minden 100 évben talpra állunk kínzóink ellen, bármi következik, boldogság, hogy megértem. És újra péntek, a Dunánál állunk a nap áttörködön füstön. Talán sikerül minden, és az alkonyat bíbor brokátja Zsuska lencőke haján. És szombat, hajnalban csupa reménység, de este felé nyakunkon a kés, a keleti szemhatár mögött mocskos felhők, nyugatról álszent röfögés. Mentünk a 200 000-rel, nem bírok újabb börtönt, s ha nem is jött velem, Árpád óta bennem lakik az ország, minden völgyét meg dombját ösmerem. A bachhuszárok tankban tértek vissza, eddig sem ápolt, s ha más föld takar, mit számít az? És mit, hogy fiam majd dednek szólít, és nem lesz már magyar? Mit elvesztek, 50 vagy 100 év múltán, az ifjúságtól mind visszakapom, és otthon, a sötét előszobákban kabátom még ott lóg a fogason. 1956, nem emlék, nem múlt vagy nékem, nem történelem, de húsom, vérem, lényem egy darabja, szívem, gerincem. Kijöttél velem az irgalmatlan mindenségbe, hol a semmi vize zubog a híd alatt, és korlát nincs sehol sem. Életemnek te adtál értelmet, vad álmokat éjjelre, és kedvet a szenvedéshez, s az örömhöz. Te fogtál mindig kézen, ha botladoztam, hányszor ihlettél meg, s nem engedted, hogy kifulladjak vénen. 1956, te csillag, oly könnyű volt a nehéz út veled, nagyon soká sütöttél őszhajamra, ragyogj, ragyogj, ragyogj sírom felett. Toronto, 1986.
1: Hobby Rádió.

nagyon csendesek most az utcák. Csendesek nagyon a léptek, valami semleges hajón utazni, szeretnék nélküled

0: Szomorú király kisasszony. Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Annak volt egy gyönyörűséges szép lánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig szomorú volt. Senki se tudta megnevettetni. A király nagyon szomorkodott azon, hogy az ő gyönyörű szép lánya úgy búnak adta magát. Kihirdette az országban, hogy aki az ő lányát megnevetteti, annak adja feleségül, fele királyságával együtt. Élt abban az időben egy pásztor. Annak volt egy kis aranyszőrű báránykája, és ennek az a tulajdonsága volt, hogy aki hozzányúlt, úgy odaragadt, mintha csak belőle lett volna kinőve. Egyszer a pásztor kihajtotta legelni. Amint legelteti, arra megy egy eladó lány. Megsimogatta a bárányt, mindjárt odaragadt. Elkezdi a pásztor. Hőjelő, hőjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagy lány. Hajtotta tovább a báránykát, arra ment egy pap. Ráütött a botjával a lányra. Ej, te nagy bolond, mit töltöd itt az időt? Mindjárt odaragadt. Megint elkezdte a pásztor. Hőjelő, hőjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagylány hátán, pálca, pálca végén a pap. Azután arra ment egy asszony egy sütőlapáttal a kezében. Ráütött a sütőlapáttal a pap farára. Ugyan, tiszteletes uram, minek bántja azt a szegény lányt? Ez is odaragadt. Megint elkezdte a pásztor. Hőjelő, hőjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagylány hátán a pálca, pálca végén a pap, pap farán a lapát végén az asszony. Jött arra megint egy katona. Vezetett egy paripát. Megfogta az asszony karját csintalanságból. Mindjárt odaragadt. Megint elkezdte a pásztor. Hőjelő, hőjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagylány hátán a pálca, pálca végén a pap, pap farán a lapát végén az asszony, asszony karján katona kezében kantárszár, kantárszáron paripa. Jött egy takács, egy csomó vászonnal. Rávágott a paripa farára. Ejnye, de szép paripa ez. Azzal ez is odaragadt. Elkezdte a pásztor. Hőjelő, hőjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagylány hátán a pálca végén a pap, pap farán lapát végén asszony karján katona kezében kantárszár, kantárszáron paripa farán vászon végén takács. Megint jött egy varga. Hozott egy csomó kaptát. Rávágott a takácsra. Mit bámul itt, komám uram? Ez is odaragadt. Csak elkezdte a pásztor. Hőjelő, hőjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagylány hátán a pálca végén a pap farán lapát végén asszony karján katona kezében kantárszár, kantárszáron a paripa farán vászon végén takács hátán kapta végén varga. Amint így terelgette őket előre, arra ment a király a szomorú lányával. A király kisasszony, amint ezt a furcsaságot meglátta, olyan jó ízűt nevetett, hogy majd eldült bele. A király is, amint meglátta, magához hívatta a pásztort. Neki adta fele királyságát, meg a szép lányát. Megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Hobbi Rádió.

Kérem szépen, én fel vagyok háborodva. A tájékoztatás miatt. Hogy engem 10 évesnek néznek. Egyesek. Egyesek, akik nem átalják azt állítani, hogy nálunk nem megfelelő a tájékoztatás. Hogy vannak dolgok, amiket elhallgatnak előnünk, vagy csak késve közölnek velünk. Hát igaz ez, kérem? Tessék, igaz? Nem igaz, kérem! A magyar tájékoztatás és élén a tájékoztatási hivatal igenis tökéletes. Na nem mondom, hát bizonyos rejtjelezés azért van, de ne nézzenek engem gyereknek, hogy én ezeket a kódolt szövegeket nem értem. Hiszen már Adi is megmondta, hogy kód és dekód fia vagyok én. Egyesek már odáig mennek a tájékoztatás rágalmazásában, hogy egy felháborító viccet mesélnek. Ezt a viccet még meghallgatni sem érdemes, úgyhogy elmondom. Szóval, régen a vezetőknek földbirtokuk volt, meg bankbetétjük, ma a vezetőknek az a kiváltságuk, hogy vannak hírek, amiket csak ők tudnak. Hát vicc ez, kérem? Hát így van ez, kérem? Nincs így. Előlünk semmit nem titkolnak. Valahányszor összeül a minisztertanács, mindig közlik velünk, hogy a minisztertanács megfelelő határozatokat hozott. Hát nem tudom, itt kell itt még tovább kíváncsiskodni. A határozatok megfelelőek és kész. Hát ha a mi kormányunknak megfelel, akkor nekünk is megfelel.

0: egyetértésben felemelte a munkanélküli segély összegét, ahelyett, hogy megfelelő munka lehetőségekről gondoskodna. Így fest tehát annak a Párizsnak mai képe, melyben hajdan annyi fiatal nagy magyar költő ette a kuplalók keserű kenyerét. Szóval, ha ezt jelenti, akkor tudjuk, hogy Franciaország a túlsó oldalon van. De ha ugyanezeket a híreket így halljuk, hogy tegnap a verőfényes idő sok párizsit csalogatott az utcára. A derűs közérzetet csak fokozta, hogy a kormány a szakszervezetekkel egyetértésben felemelte az átmenetileg munkaviszonyban nem állók segélyének összegét. Hát így él ma Párizs lakossága, kik között nyilván sok félig meddig hazánk fia is akad, hiszen ne feledjük, a magyar költészet színe virága e városban töltötte termékeny fiatalságát. Nos, ebből már tudhatjuk, hogy magasrangú magyar küldöttség készül Párizsba elmélyíteni a hagyományos magyar-francia barátságot. Azt hiszem, ezek a példák meggyőzően bizonyítják, nálunk igenis tökéletes a tájékoztatás, és ezt nem csak én tudom, önök is. Úgyhogy meg is kérem önöket, legyenek segítségemre a bizonyításban, jó? Én elmondok egy-két hírt, és önök elmondják, hogy mit jelent. Rendben van? Beleegyeznek? Nem fogják megbánni, mert a legjobb választ adók között kisorsolunk egy 1600-as Lada személygépkocsit. Ez nem igaz, de jól hangzik. Mit tudunk meg abból, hogy mondjuk elkapkodták a sört az üzletekből? Tessék? Emelkedik az illemhelyi dolgozó néni jövedelme. Mit jelent az, hogyha a tévé esti meséjében Zumil mesét játszanak? Zumil küldöttség van Budapesten, és ha ugyanez a mese színesben megy, nemzeti ünnep van a népi Zumil köztársaság. Mit tudunk meg abból, még mielőtt megszólalna, ha a tévében Ipper Pál a kommentátor? Az imperialisták megint valami provokációt követtek el. És ha Réti Ervin a kommentátor?
1: Nem tudom.
0: Kiéleződött az avab-izraeli konfliktus. És ha Varga József a kommentátor? Az ég adta világon nem történt semmi. Mire következtet abból, ha Moldoványi Ákost már egy hete nem látta a tévében?
2: Új ruhát csináltak magán.
0: Ez is elképzelhető, de én inkább arra gondolok, hogy Losonci Pál hosszú útra készül. Mire következtet abból, ha Lukács Sándort már egy hete nem látta a tévében? Rossz a készüléke, asszonyom. Ön azt látja, hogy Vértesi Sándor sötét ruháját beviszi a patyolatba. Rövidesen összeül az országgyűlés.
3: Kivinfalvi Sándort látja belépni a televízió épületébe. Mire gondol? Tessék?
4: Most,
3: a pótja már megint kitalált nekünk valamit.
0: Na most a rádióban

0: Kulcsár István jelentkezik New Yorkból.
1: Ez mit jelent, mit fog mondani? Kizárólag rossz hírt, ugyanis szegény Kulcsár előzőleg évekig csak jó hírt tudott közvetíteni, és már úgy ki volt éhezve arra, hogy valami rosszat mondja. Hát remélem meggyőztem önöket arról, hogy minden ellenkező híreszteléssel szemben tájékoztatásunk tökéletes. Maradjon csak így, a világért ne változtassanak rajta, mert képzeljék csak el, mi lenne abból, ha máró hónapra megszűnne a rejtjelezés és a híreket a maguk mesztelenségében közölnék velünk. Hát rögtön megindulna a találgatás, hogy mi lehet e mögött?
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Városi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Már nem lehet szívkártyából élelmiszerüzletben vásárolni, megszűnt a kedvezményes rendszer a hideg élelmiszerekre. Árakat emelnek a bankok és a mobil szolgáltatók is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már nem lehet szívkártyából élelmiszerüzletben vásárolni, megszűnt a kedvezményes rendszer a hideg élelmiszerekre. A népszerű munkáltatói béren kívüli juttatással eddig bárhol lehetett pénzt helyettesítő fizetőeszközként vásárolni, de májustól az élelmiszerboltok kiestek a körből. A Széchenyi pihenőkártyát ettől a hónaptól kezdődően már csak szálláshelyeken, éttermekben, szabadidős programokon, sportlétesítményekben és wellness szolgáltatóknál lehet használni. Az új magyar kormány megalakulását követően árakat emelnek a bankok és a mobil szolgáltatók is. A távközlési szektorban várhatóan legalább 4%-kal drágulnak a szolgáltatási díjak. A bankok esetében ennél nagyobb áremelések jöhetnek. A CIB bank már bejelentette, hogy a lakossági bankszámláknál 8% fölötti díjemelést fognak alkalmazni. Az OTP nem csak a banki számlacsomagok árát emeli, hanem az átutalási díjak is növekednek, hasonlóképpen döntött az Erste bank is. A most leköszönő kormány fő Orbán Viktor tavaly megállapodott a bankokkal a szolgáltatási díjak visszafogásáról. Az árbefagyasztással a lakossági kiadások mérséklése volt a cél. A miniszterelnök akkor úgy nyilatkozott, a legnagyobb magyar tulajdonú szolgáltató még azt is vállalta, hogy új kedvező áru ajánlatokat vezet be a lakossági ügyfelek számára. Nyomatékosította, hogy a bejelentés a televízió előfizetésre, az internetre és a mobiltelefonos szolgáltatásokra egyaránt vonatkozik. A Fidesz-KDNP kormány távozását követően a szolgáltatók úgy döntöttek, nem tartják a korábbi megállapodást, az áremelések júliustól lépnek életbe. Balesetveszélyes a Salgótarjáni Skate Park, a BMX-esek és gördeszkások sportlétesítménye. A területet lezárták. A közzétett képek tanúsága alapján a rámpák rögzítő elemei kikoptak, a burkolatokat elengedték a kötőelemek, ezért a használat életveszélyes. Az üzemeltető internetes fórumán többen úgy nyilatkoztak, hogy már 3 éve ilyen az állapota, de senki sem foglalkozott eddig a felújítással. A közleményben arról írtak, hogy a felújítással kapcsolatban később osztanak meg híreket, vagyis egyelőre nem tudható, hogy mikor lesz ismét használható a létesítmény. Legalább 21 ember meghalt és 61-en megsérültek egy közép-kínai tűzi játékgyárban történt robbanásban, jelentette kedden az állami hírügynökség. A robbanás hétfő délután történt a Yuannan tartománybeli Liuang városában. A település Kína tűzi játékipari központjának számít, számos gyártó telepedett le ott. Xi Jinping kínai elnök felszólította a helyi hatóságokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az eltűntek felkutatására és a sérültek ellátására. Egyben elrendelte, hogy gyorsan derítsék ki a robbanás okát és állítsák bíróság elé a történtek felelőseit. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Társadalmi célú közlemény következik.
6: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41.
7: Nos, adó vagy nem adó?
6: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 0618 12 99 82 1 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Vedő.
5: Társadalmi célú közleményt hallotta.
0: Hobby Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
9: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
0: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauk Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház, mi megtaláljuk a közös hangot.
10: Madácsi Csergős, jó estét, kedves hallgatók, itt a Gépház. Ismét hello, hello. Péntek este van, Jézus Mária.
11: Szép jó estét.
10: Ezek is itt vannak. Név szerint Rauk Róbert és Szakács Máté, jó magam, Bojtor Zoltán vagyok, de nem nekünk kellett volna először bemutatkozni, hanem hát először is hölgy és a vendég is a vendégnek kellett volna, és őt kellett volna bemutatnunk, és azért mondom, hogy jogán, mert lehet, hogy ez a szó ma kicsit különösen fontos lesz, mármint a jog, mert hogy egy jogász a vendégünk, nem más, mint Lengyel Júlia. Jó estét kívánunk, szeretettel köszöntünk itt a Gépházban. Szia, Júlcsi!
12: Sziasztok, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
13: Szia, Júlcsi!
11: Szia, Júlcsi!
13: Júlcsi olyan vendég, aki most jár először itt nálunk a Gépházban, nagy szeretettel vártuk.
10: Bizony, hogy nem tudom, hogy
13: kiderül.
10: Már az előbb megígértük neki, hogy többször nem hívjuk, mert nem hallgat eléggé Gépház, tehát nem hallgat reggeltől estig minden nap Gépházat.
11: Majd ezt.
13: Sőt, és ez nem hallgat éjjel.
12: Mert fotlom, ez ilyen fotlás lesz részemről, igen.
13: Szóval itt már a műsor előtt, itt mi már itt hajba kaptunk, de nem ez nem igaz, nem kaptunk hajba, ennyiben nehéz is lenne. Hát Júlcsi azért van itt, ahogy Zoli már pedzegette, hogy egy kicsit olyan vizekre evezzen velünk, amihez mi nem igazán értünk. Na most ez nem meglepő így összességében.
10: Viszonylag sokfajta víz lehetne.
12: De... Tehát tegyük össze a tudásunkat, ugye ti az informatika, én a jog.
13: De hát akkor ez már tulajdonképpen egy jó kezdés, te a jog, ez így már jól hangzik. Egy picit, hogyha van kedved, akkor néhány szóba mesélj magadról, a munkásságodról, illetve, hogy milyen fő téma okán vagy most itt.
10: Én is mondhatnám, hogy hány éves vagy, hol születtél, anyja neve, személyigazolvány száma.
13: Ez olyan, hogy akár, hogy jöttek az emberek a szerencsekerékbe, hogy bemutatkoztak, hogy vagyok, szüleimmel érkeztem, családommal érkeztem.
10: Józsi vagyok Verpelétről.
12: Igen, szóval Júlcsi vagyok Hédervárról. Az életkorom az már nem publikus. Az egy kicsit komolyra fordítva, igazából én jelenlegi munkámat tekintve Győrben dolgozom egyébként, a Széchenyi István Egyetemen, ott oktatom a hallgatókat, főként munkajogra, ilyen társadalombiztosítási jog, szociális jog, meg hát elvétve egy kis esélyegyenlőségi jog a fő profilom, és hát ugye most azért érkeztem hozzátok, mert Zoli megkért, hogy egy picit beszélgessünk a mesterséges intelligenciának a jogi vonatkozásairól olyan téren, ami esetleg ugye a mindennapokban egy átlag felhasználót esetleg érdekelhet, vagy belefuthat.
13: Igen, mert mi ugye hát az elmúlt években jó néhányszor, nem számolom most meg, de számos, vagy akár számtalan alkalommal elkezdtünk mi itt merengeni, vekengeni, hogy na most ez akkor jogszerű, nem jogszerű, AI, hangklónozás, szövegelőállítás, zeneelőállítás, tehát nagyon sokat okoskodtunk, de a jogi háttérinformációnak nem igazán voltunk a birtoka. Még mielőtt ebbe belemennénk, én egyet kérdeznék még, ez nem a munkásságod révén releváns, csak engem érdekel, hogy neked van látássérülésed, ugye?
12: Van, igen, nem is kicsi. Gyakorlatilag fényt látok, illetve ugye alakokat, úgyhogy én is vakvezető kutyával közlekedem. Úgyhogy abszolút képernyőolvasóra vagyok hagyatkozva én is, mint a számítógépen, mint a telefonon.
13: De. Akkor még mielőtt a jogi
10: bizonyos. Hogy hívják a kutyust, ha ezzel nem sértjük meg a személyiségi jogait?
12: Hát Zoé-nak. Zoé.
13: Uh-huh. Őt is üdvözöljük, szeretettel. De akkor mielőtt még a jogi vizekre elveznék, engem nagyon érdekel, mert hogy én nem nagyon találkoztam még látássérült egyetemi oktatóval. Nem mondom, hogy vak, mert nem vagy teljesen az, de mondjuk nagy mértében látássérült egyetemi oktatóval. Tehát csak itt néhány szót, hogy...
10: Mi szeretném megkérdezni, hogy kerültél oda?
13: Nem egészen erre gondoltam. Például amikor számonkérés, ZH, mi egymás van, hogyan oldja meg a hallgatók legtöbbször, hogyan fogadják a látássérült oktatót, valami kicsit általánosságban, biztos érdekes ez. Engem például nagyon érdekel.
11: Egyébként engem is.
12: Hát most már elfogadtak. Érdekes ez a helyzet, ugye azért egyetemen, amikor bekerülnek hát ezek a 18-20 évesek, először nehezen tudtak mit kezdeni, tehát értsétek ez alatt, hogy kérdeztem valamit, és nem, egyszerűen nem mert megszólalni az Atya Istennek se. De...
10: Nem,
12: egyszerűen annyira lesokkolódtak szerintem a helyzettől, hogy nem tudtak vele mit kezdeni, és bármit kérdeztem, egyszerűen csak ültek és néztek. De most már azért úgy megszokták, tehát azért elég régóta vagyok ott az egyetemen óraadó, egészen pontosan én 2016 óta, és azért úgy már hozzászoktak ott a jelenléthez. A dolgozatokat igazából úgy szoktam megoldani, hogy hát mert nyilván ugye azt várják a hallgatók, hogy akkor majd jól kihasználják a lehetőségeket, és ilyen-olyan puskákat írnak, hogy általában a tantékünkön mindig vannak PhD hallgatók, őket szoktam megkérni, hogy mondjuk jöjjenek be az órára, amikor zárt helyi dolgozat van, felügyelni. Úgyhogy ezt a részét ezt így szoktuk megoldani. Vagy éppen előfordul már olyan is, hogy az interneten ugye van egy ilyen belső rendszer, és akkor azon keresztül készítek mondjuk egy tesztet, és akkor ugye ott nem lehet csalni, mert mint a KRESZ a jogosítványnál gyakorlatilag ugye úgy működik ez a rendszer is, hogy a éppen meghatározott idő alatt ugye ki kell választani a helyes választ, mert különben ugye tovább lép a rendszer. Meg a self-learning, ugye a self-learningen tudok csinálni ilyen tesztet, és akkor gyakorlatilag ott elektronikusan könnyen ki tudom értékelni, mert ugye papíralapon nyilván nehezebb, ott ugye igénybe veszem a PhD hallgatóinknak a segítségét. Vizsgai időszakban pedig ugye szóbeli vizsga van nálunk a jogi karon, ha éppen nem jogászokat oktatok, én ott is szóbeli vizsgát tartok, úgyhogy nagyon örülnek nekem, és akkor így tudom gyakorlatilag kiküszöbölni a dolgokat. A többi az nem okoz problémát, mert gyakorlatilag szakdolgozatot is ugye számítógépen írnak, a tananyagot is nyilván elektronikusan kapják már, tehát mi azért elég kevés tankönyvi anyagot használunk, főleg ugye az általam oktatott tantárgyak azért olyanok, hogy nem kimondottan van a munkajogon kívül hozzá tipikus kézzelfogható tankönyv, úgyhogy hát meg lehet oldani. A Neptun kezelésébe az ügyintézőt kérem meg, hogy éppen írja be az adott jegyet, de ugye ez nem csak én csinálom, hanem ugye más oktatónál is ez a szokás, hogy az ügyintéző adminisztrátorként beírja a jegyeket, tehát végülis nem okoz ez így problémát.
13: Ez nem kirívó eset, arra célzol, hogy így csinálják amúgy az oktatók. Hogyha van online felület arra, hogy vizsgáztass, vagy akár zárt helyét írj, akkor egyébként mi az oka, hogy időnként papíralapon is iratsz dolgozatokat, vagy ZH-kat?
12: Hát azért szoktam egyébként, mert az az érdekes, hogy a mai hallgatók nem nagyon írnak már kézzel, és a tanszéknek a, hát úgymond elvárása, hogy azért egy picit ugye próbáljuk nevelő célzattal is végezni az oktatást, és az oktatóink újra bevezették ezt a papíralapot, hogy legalább ugye írjanak a hallgatók rendesen fehér lapon, tollal, nem minden elektronikus hallgatja.
13: Most már kuriózum lesz akkor ez a
12: szerzés. Hát lassan igen, pont az egyik ilyen esélyegyenlőségi órán kértem a hallgatókat, hogy írjanak egy beadványt fehér lapon, és hát közölte az egyik hallgató, hogy ne haragudjak, de ők nem szoktak kézzel írni. Hát nem, akkor most fognak. Úgyhogy tehát itt tartunk.
13: Csak megtanulták valamikor, lehet emlékeznek.
12: Így van.
13: Ez de érdekes, hogy tehát már az tűnik kirívónak, hogyha azt kérik, hogy így kézzel, és még szóvá is teszi, hogy hát ez nem szokás.
12: Igen, és ugye nagy kihívás egyébként az oktatásban pont ugye a mesterséges intelligenciának a megjelenése, ha már a téma ez, mert képzeljétek el, hogy pont voltam egy ilyen oktatói konferencián, és ott arra készítenek fel minket oktatókat, hogy gyakorlatilag a mesterséges intelligenciának a megjelenésével maga a frontális oktatás, tehát hogy kiáll a tanár, és beszél, a hallgató pedig ugye nyilván végighallgatja az órát és jegyzetel, gyakorlatilag ez egy idejét múlt oktatási módszerre vált, és egyre inkább az egyetemek az irányba haladnak, hogy váltsák le ezt a frontális oktatást projekt alapú oktatásra, ami ugye azt akarja, hogy gyakorlatilag a tananyagot azt nem mi mondjuk el, hanem ki kell találni hozzá mondjuk egy fél évig tartó egy projektmunkát, egy feladatot, amit a hallgatók kis csoportba kell, hogy megoldjanak úgy, hogy gyakorlatilag a tananyagnak a feldolgozásával és a tanárnak a szerepe az úgymond megváltozik oktatóból egy mentorra, aki segíti az ő munkájukat, mert végül is a mesterséges intelligenciától az adott tananyagot bármikor megkérdezhetik, akárhányszor visszakérdezhetik, el fogja mondani, még mondjuk az órán egyszer meghallgatja, és akkor azt vagy jól leírta, vagy nem. Úgyhogy ugye ilyen irányba mutat ezáltal az oktatásnak az átalakulása.
13: Mert a projekt munkában az AI nem tud olyan hatható segítséget nyújtani, hogy ne kelljen dolgozni az adott delikvensnek, hallgatónak?
12: De pont, hogy ugye használnak mesterséges intelligenciát, csak hogy ebben a felgyorsult világban a hallgatók gyakorlatilag érdektelenné váltak abból a szempontból, hogy őket már nem érdekli az, hogy te másfél órán keresztül beszélsz, hanem mindent csinál, órán, laptopozik, játszik, olvas, alszik, csak éppen nem jut el hozzá érdemben így a frontális oktatás alatt tananyag. A projekt, tehát azt kell nekik, hogy ők folyamatosan mozgatva legyenek, fel legyen keltve az érdeklődésük, hogy ők dolgozhassanak, akár mondjuk ugye a mesterséges intelligenciával is végezzenek el feladatokat. Például, hogy konkrétat mondjak, szociális jogból volt egy olyan feladat, ahol videót kellett készíteni a hallgatóknak, amiben népszerűsíteni kellett, ugye a szociális munka azért nem egy népszerű foglalkozás a mai világban, és népszerűsíteniük kellett ugye a szociális munkát, hogy minél többen helyezkedjenek el, és kimondottan élvezték, és igénybe vették a mesterséges intelligenciának a lehetőségeit, tehát nem tiltja ugye az oktatás ennek a használatát, hisz mindenki tudja, hogy van, létezik, használjuk, csak létrehozott például az egyetem egy mesterséges intelligencia rendeletet, ami ugye azt szabályozza, hogy az AI-nak a felhasználása az adott esetben mondjuk egy szakdolgozat megírásánál mikor legális, és meddig terjed a legalitása, és mikor lesz már a hallgatónak egy plágium, és ugye ezáltal nyilván visszadobjuk a szakdolgozatát.
13: És ez már akárhogy is, de bizonyos mértékig kapcsolódik a mi témánkhoz, itt a gépházban. És nem is baj szerintem, hogy innen kezdtük. Most nyilván nem azt mondom, hogy néhány mondattal írd le, hogy mikor legális és mikor nem, de az egyetemnek nálatok mi a szabályrendszerében az a sarkalatos pont, amire azt mondja, hogy erre még lehet, erre meg már nem lehet. Mikor minősül plágiumnak? Tehát mennyire átjárható ez? Meggondolom, ez még nálatok is kialakulóban van, vagy nem olyan egyszerű.
12: Hát kialakulóban van, és ugye az a nehéz igazából, hogyha mondjuk szakdolgozatot írnak a hallgatóink, és mondjuk a irodalmat keresnek az AI-jal, akkor konkrétan már velem is történt meg olyan eset, hogy átnéztem ugye a hallgató irodalom jegyzékét, és mondjuk generált olyan szakirodalmat a mesterséges intelligencia, ami nem is létezik. Tehát erre külön ugye fel kell hívni a figyelmet, hogy oké, használják, keressenek vele, de mindig vissza kell nézni például az adott irodalomnak a DOI számát, hogy valóban létezik-e, mert ugye ez kiderül, akkor már eleve bukta, és visszadobják a dolgozatot, vagy mindig elmondjuk, hogy lehet generálni akár képet, akár egy grafikon, táblázatot, de ugye mindig fel kell tüntetni mondjuk a szakdolgozatba, hogy na, akkor ez AI által generált tartalom, mert ugye nyilván ezek a plagizáló programok, amiket az egyetemen használnak, ugye azért elég jól szűrik, és ki fogják dobni, hogyha éppen olyan.
10: Hogy veszi észre egy oktató, hogy plágium?
12: Nehezen. Ugye azért elég sok hallgató jut egy oktatóra, és éppen pont mondjuk, amit én kiszűrtem, az egy véletlen műve volt, mert tudtam azt, akitől a hallgató idézett, hogy nagyjából milyen munkássággal rendelkezik, tehát egy pillanat alatt vissza tudtam ellenőrizni, hogy na valóban, ő neki nincsen ilyen könyve adott esetben, de ugye ez egyre nehezebb, mert nincsen idő, hogy ezt töviről hegyire mi visszaolvassuk, amit ugye lefuttatnak a szakdolgozat beadása után, ugye az erre alkalmazott kollégák ezeket a plagizáló programokat, és ugye, hogyha mondjuk ez a program kiszűri, hogy mondjuk egy közel hasonló tartalom van, ugye, vagy majdnem ugyanaz a tartalomban, mint mondjuk más irodalomban, akkor ugye kiderül, de egyébként ugye nagyon, nagyon nehéz.
13: Ugye a fogyasztókhoz, a néphez, mondjuk ilyen zsihák szavakkal, 2020-on...
10: Végfelhasználókhoz, te!
13: Há, jó, hát ez így, igen. Ez így valóban szofisztikáltabb megfogalmazás, igen. Tehát a végfelhasználókhoz a generatív AI tulajdonképpen 2022 végén, 2023 elején kezdett el leszivárogni. Az egyetem, mit gondolsz, milyen mértékben alkalmazkod? Mikor kezdtek el foglalkozni vele, hogy ez, na hát ez mégiscsak egy teljesen új technológia?
12: Hát képzeljétek el, hogy ez a mesterséges intelligencia rendelet nálunk annyira friss, hogy egy másfél hónapja jött ki. Tehát 26. pont azt, és 26-ban. Tehát azt beszéltük, hogy gyakorlatilag a jogot meghaladta, túlhaladta a mesterséges intelligencia, nem tudja követni olyan gyorsan, mint ahogy fejlődik. És pont egy őszi konferencián hangzott ez el, ugye pont itt ugye a társadalmi igazságosság és az AI témája volt, hogy amikor a konferenciát mondjuk kiírták, ahhoz képest mondjuk eltelt egy fél év, és már idejét múlt úgymond maga a konferencia témája, mert nem tudja a jog követni ilyen szinten, és meghaladja. Úgyhogy igen, tehát ezt jól mutatja ez a rendelet is, hogy 22-höz képest 26-ra sikerült leszabályozni az AI alkalmazását.
13: Nem csak egyetemi berkeken belül van így, hanem gyakorlatilag szerintem mindenhol, nem?
12: Hát szerintem igen, tehát ez így lehetetlen. Most nyilván vannak etikai szabályok, ugye Magyarországon sincs konkrétan olyan törvényrendelet, ami kimondottan azt mondhatjuk, hogy na jó, akkor az XY törvény a mesterséges intelligencia alkalmazásáról, hanem ugye 2024-ben született meg az Európai Unióban a mesterséges intelligencia rendelet, ami nyilván alapokat, iránymutatásokat fogalmaz meg úgymond, tehát tartalmaz etikai irányelveket, ami ugye kimondja, hogy a mesterséges intelligenciának ne emberközpontúnak kell lenni, megbízhatónak kell lenni, mert ugye nyilván ez az érdeke a demokráciának, illetőleg ugye a jogállamiságnak, ugye leszabályozza, hogy na milyen fontos ugye az egyenlő bánásmódnak a követelménye, meg a magánélet védelme, és hát ugye ezt is az AI-nak tiszteletben kell tartani, illetve ugye négy...
10: Tudsz hozni példákat, hogy értsem? Például mi az, hogy védje mondjuk, hogy is fogalmaztál itt az előbb, a társadalmi igazságosságot? Erről mit tehet, vagy hogyan tehet ezért egy ilyen?
12: Ugye úgy fogalmaz, ugye a legtöbb jogszabály, ugye, hogy a társadalmi igazságosság alapja, ugye az emberi méltóság, és az egyenlő bánásmódnak a követelmény. És ugye pont ezzel foglalkoztunk egyébként az egyik oktatótárssal, bár Magyarországon ugye én azt láttam itt ennél a kutató munkánál, hogy pont ugye az egyenlő bánásmód úgymond egy lerágott csontnak is mondhatjuk, de viszont ha a mesterséges intelligencia szempontjából nézzük, például nem találtam nagyon, vagy elvétve inkább joganyagot, vagy akár szakirodalmat, hogy ugye a mesterséges intelligenciát ugye tanítjuk. Ti jobban el tudjátok mondani, informatikusok, hogy adatok alapján tanul a mesterséges intelligencia, és ugye, hogyha a bevitt adatok elfogultak, akkor ugye az AI diszkriminálhat. Volt már ezzel kapcsolatban egyébként külföldön már bírósági ügy is, konkrétan Finnországban, ahol mondjuk arról szólt ez az ügy, hogy ugye hitelkérelmeket bíráltak el mesterséges intelligenciával generált alkalmazás segítségével, és maga az alkalmazás, hát ugye diszkriminált, ugye a bevitt adatok alapján is adott esetben nem kapta meg az adott hitelt.
10: És akkor ezek szerint valami mesterséges intelligenciával próbálták ezt akkor a bankon belül megoldani, és itt diszkriminatív pontokat keresett az AI, hogy neki adhatunk hitelt, neki meg nem adhatunk hitelt, mert mondjuk teszem azt, mozgás sérült. És akkor itt meg is kérdezném, mert valamit hallottam, valami ilyesmit, hogy megjelenik valamilyen módon az AI-nál, vagy meg kell, hogy jelenjen az esélyegyenlőség is, vagy valamilyen etikai dolgok, vagy hogy van ez pontosan?
12: Ugye maga ez a mesterséges intelligencia rendelet, illetőleg ugye előtte született még ugye az Európai Bizottságnak egy fehér könyv nevezetű rendelete. Ugye ezeket az uniós rendeleteket, azt tudnunk kell, hogy azért alkalmazzuk, mert ugye ezeket nem kell külön jogszabályba foglalni. Az Európa Tanácsnak van egy nemzetközi kerete, egy keretszabálya is, azt viszont ugye nyilván külön ratifikálni kellene Magyarországnak, de ugye ez még nem történt meg, de ugye

0: Ugye az egyik pont ez, hogy az emberi méltóságot tiszteletben kell tartani. A másik fontos, ugye, hogy a hátrányos helyzetű csoportoknak nem okozhat kárt az AI, és hát ugye ide sorolhatjuk.
1: Másnak okozhat?
0: Nem okozhat, de ugye különös védelemben részesülnek a hátrányos helyzetű csoportok, mert ugye nyilván utána folytatja, hogy ugye a kár megelőzés is ugye fontos, tehát hogy semmiféleképpen nem okozhat kárt, de különösképpen ugye kiemeltek ebben a rendeletben a hátrányos helyzetű csoportok, az idősek, akár a gyerekek, ugye nyilván a gyerekek is könnyebben befolyásolhatók, ugye a különféle tartalommal, vagy hogyha most magunkat, látássérülteket nézzük, ugye mi azért a vizualitásra kevésbé tudunk hagyatkozni a mesterséges intelligenciánál, és ilyen burkolt, rejtett reklámokon keresztül ugye azt írja, ugye ez az irányelv, hogy akár finoman, de befolyásolhat mondjuk a mesterséges intelligencia. Például tehát ilyen-olyan válaszokkal terelgethet arra, hogy mondjuk egy adott bevásárlásnál neked mindig mondjuk az adott termékből a drágábbat fogja ajánlani, és hát nyilván ugye akkor így a fogyasztói befolyásolás kapcsán te azt fogod megvenni. Tehát elméletileg az irányelv, mint etikai elvet ezt megfogalmazza, most nyilván, hogy a gyakorlatban ez hogy fog megvalósulni, és mennyire vagyunk védettek ezáltal, hát ugye ez megint egy más kérdés, tehát azért a gyakorlata ennek meglehetősen kiforratlan, de nem tudjuk ugye követni. És akkor hát, ha az irányelv etikai részét, ha nézzük, ugye még egyébként megfogalmazza a magyarázhatóságot, tehát hogy a felhasználónak egyébként mindig tudni kell, hogy ugye a bemeneti rendszerben ugye milyen adatokat használt az AI, és hogy legyen tisztában a felhasználó azzal, hogy ezt AI generálta. Tehát vannak ilyen szép gondolatos alapelvek, aminek a gyakorlati átültetése, hát azért ez még úgy elég kérdéses.
2: Nagyon sok AI-nál, sőt, gyakorlatilag minden szöveg generálása alkalmas AI-nál ott van, általában legalul, de teljesen mindegy, hogy hol, hogy az AI hibázhat, fontold meg az ellenőrzést, és ne hagyatkozz rá teljes mértékben. Ez a fajta figyelmeztetés milyen mértékben menti fel mondjuk az adott AI-t, vagy az adott AI tulajdonosát, fejlesztőjét bizonyos következményektől, és milyenek, ahol nem menti fel?
0: Hát ahol nem menti fel bizonyos részben, például a szerzői jogoknak a védelme esetén, mondjuk gondolok itt akár egy dal éneklésére, ahol mondjuk én adom a hangom. Ugye itt azért itt több jogterület keveredik egymással, mert ugye a magyar jogszabályokat, hogyha végig gondolom, akkor nyilván ugye a szerzői jogvédelem ugye az ember alkotta művekre, vagy alkotásokra terjed ki, most legyen akár az egy vers, vagy bármilyen más mű, vagy egy zenei alkotás, tehát, de ugye ott az előadói jogok is bejönnek, de tehát maga az olyan tartalomra, amit a mesterséges intelligencia generál teljes egészében, ott ugye nyilván védelemről nem tudunk beszélni a magyar jogszabályok szerint. Most lehet, hogy más országokban ez azért kiforrottabb, de nálunk egyelőre nem tudunk védelmet biztosítani az AI alkotta dolgokra. De hogyha mondjuk már van egy dalunk, amiben én adom a hangom, vagy hát mondjuk azt zenésíti meg a mesterséges intelligencia, akkor ugye magára az ének hangra, ugye hát elméletileg ugye nekem engedélyt kellene adnom, hogy azt felhasználhassák, és ugye ha nem adok engedélyt, akkor ennek akár büntető jogi következménye is lehet, ugye a kép és a hangmás tehet, akár ez egy bűncselekmény is, tehát büntető jogi kategória is lehet.
1: Tehát, hogyha én mondjuk Robi hangján elhúzattatom az AI-jal Robi hangját felhasználva, mondjuk a Nyírbátorban van egy asszony című méltán népszerű nótát, akkor én hol sértek jogot? Azzal, hogy az ő hangját felhasználtam engedély nélkül, vagy a dalt felhasználtam engedély nélkül?
2: Az a másik.
0: Az meg ugye igen, tehát egyrészt, hogy a hangját felhasználtad engedély nélkül, másrészt meg ugye, hogy nyilván a dalat felhasználtad engedély nélkül. De hogyha mondjuk te adod a hangodat, és az AI pedig mondjuk generál rá egy zenét, ugye azzal viszont nincsen gond, tehát akkor te adtad hozzá a hangod, a mesterséges intelligencia megzenésítette, de viszont az AI által megzenésített dallamra úgymond nem lehet érvényesíteni ilyen szerzői jogvédelmet.
2: de hogyha nem hangom, itt azt jelenti, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy
0: az hogy hozzájárul, igen, hozzájárulsz, hogy felhasználja. De ha most nem dalról beszélünk, hanem csak egy beszéd

0: hangról, tehát ugye ez megint egy más vonal, tehát ha mondjuk én csak beszélek, és akkor a mesterséges intelligencia azt használja fel, az már ugye nem egy mű, és akkor itt már nem is ugye a szerzői jogvédelem jöhet be, hanem ugye a hangunk úgymond egy a személyiségünk része, mint az arcképünk is. És itt viszont már ugye ez egy kicsit polgári jogi vonal lehet, mert ugye itt viszont a személyiségi jogvédelem jön be, hogyha ezt jogosulatlanul használják fel. Tehát azért itt nem egyértelmű, tehát nagyon át kell gondolni, de talán mindig az a kiinduló pont, hogy amit kifejezetten az AI generált, ott egyelőre nincs jogvédelem, de ha már mondjuk egy AI által generált zenébe én belenyúlok, mert átszerkesztettem, akkor viszont már lehet rá hivatkozni esetleg, hogy akkor ez már ebbe benne van az én kreativitásom, és akkor ez már az én művem, tehát hiába mondjuk az AI generálta.
1: Oké, három dolog jutott eszembe. Megpróbálom rázúdítani, aztán meglátjuk. Nem feltétlenül egyszerre, mert a végén majd játszunk egy kicsit. De az egyik dolog, ami eszembe jutott, amit Robi talán te mondtál a múlt héten, hogy hamarosan jön valami vízjelszerű dolog, ami minden AI által generált cuccra rákerül, de szépen hivatalosan fogalmazok, szakzsargon az abszolút megvan, és ez nem tudjuk, hogy milyen formába kerül oda, de állítólag nehéz lesz eltávolítani. És mindez arra lesz jó, hogy könnyű legyen megállapítani az adott tartalomról, hogy az AI által generált. Tudsz erről?
0: Hallottam róla, csak azt nem tudom elképzelni, hogy mondjuk ezt milyen formában fogják feltüntetni, hogy ez mondjuk nekünk látássérülteknek is egyértelmű legyen.
2: Mi kaptunk erről levelet egyébként a gépházba. Itt az MP3-ok, meg az AI által generált zenék kapcsán, most már kimondom végre én is, mert Júlcsony szó kimondta. Mert hogy nem hallgatsz olyan gépházat, de én mindig frosztíza vagyok, hogy túl sokat használom a kapcsán szót, na most használtam először ebben az adásban, úgyhogy még te vezetsz. Ennek én örülök. De most akkor legalább egyszer kivoltatta véd is. Tehát ennek kapcsán került ez szóba, és Laci azt írja, most
3: csak mondta.
2: Idézek a nem idézek a leveléből, hanem tényleg csak egy dióhéjban, hogy ez olyan mértékben lesz beleágyazva például az adott MP3-ba, hogy az arra képes szoftverek, mint ahogy például egyetemen ti is használtok olyan alkalmazásokat, amelyek arra hivatottak, hogy azért létesültek, hogy az AI által generált tartalmat kiszűrjék, így az erre képes alkalmazások, szoftverek meg tudják állapítani az adott MP3-ról, hogy milyen mértékben tartalmaz AI generált tartalmat, és a jó vízjel persze akkor jó, hogyha ezt vagdosás meg átalakítás után is észre lehet venni, tehát nem tüntethető el csak úgy egy egyszerű konvertálással, vagy egy kis belevagdosással. Én ennyit tudok, és ezt sem magamtól.
0: Hogy most jól értettem, azt mondtad, hogy lesznek rá programok, és mondjuk ez ilyen, tehát mindenki által elérhető programok?
2: Úgy gondolom, igen. Más kérdés,
1: mert hogy azt mondtad a múltkor, hogy már alakultak erre cégek, akik arra hivatottak, hogy megállapítsák, hogy mit gyártott az AI, és mit nem.
2: Persze.
1: Tehát már erre épül az iparág, kérem. Most akkor ez megy a levesbe, mert majd én letöltök egy programot, és meg tudom állapítani?
2: Na, hát ennek a cégnek lesz az a szolgáltatása. Ugye ez az én elképzelésem szerint ez nem egy ilyen statikus dolog lesz, hogy megjött a vízjel, aztán mostantól mindenki happy. Szerintem ezt fejleszteni kell, megpróbálják majd kijátszani, erre aztán újabb. Ez kicsit olyan, mint a vírus meg a vírusírtó, én azt gondolom.
3: Ja, hogy ezt akartam is
2: mindig mondani. Lesznek, akik megpróbálják kijátszani, és akkor lesznek időszakok, hogy most előnyben vannak a vírusírtó, például mostanában a Windows sokkal kisebb mértékben fertőzhető meg, mint mondjuk az XP, ami 10 perc alatt bekapott valami blaster vírust annak idején, és mert a fészkes felébe minden.
3: Hát igen, az is igaz, hogy az ennek is köszönhető, hogy az XP semmilyen vírusvédelmi szoftver nem volt alapból, most meg azért a Defender, ami azért egy elég erős cucc önmagába is, tehát nem kell külső gyártótól származó víruskereső programot feltétlenül telepíteni gépekre.
2: És pont ezért. Én így képzelem el, hogy kicsit ez egy macska-egér játék lesz, bár ez inkább már technológia, mint jog, de nyilván a kettő összekapcsolódik, mert össze kell, hogy kapcsolódjon.
1: Akkor hadd hozzak
0: ide. És akkor ezek a... Azt akarom még csak kérdezni, hogy és ezek az alkalmazások, ezek elérhetők lesznek mondjuk akadálymentesen is, mint nekünk látássérült felhasználók.
1: Ugye milyen jó kérdései vannak Julcsinak?
2: Ez olyan, mint a vírusírtó, ha ennek analógiáján megyünk, akkor el kell mondjam, hogy remek a helyzet, mert a Defenderen kívül, meg az Asset néhány szoftverén kívül, az is csak külön támogatással, amit a Jaws, illetve az InfoAlap hozott létre, egy vírusírtó sem, vagy nagyon kevés vírusírtó az, ami akadálymentesen használható. Kár abban hinni, hogy minden ilyen szoftver akadálymentes lesz, de ez megint olyan, hogy erre se lehet bizton építeni, hisz ha belegondoltok, maguk az AI-ok, akár legyen szó szöveggenerálásról, hát akár mondjuk akkor zene, különböző mértékben ugyan, de azért hozzáférhetőek látásfélként. Nem teljes egészében, de azért volt már ennél rosszabb a helyzet. Tehát most azért, ha tudsz válogatni ChatGPT, Gemini, Grok, Cloud, mit tudom én, Gwen, stb. Most mondtam csak ötöt, nyilván több van. Ezek nagy része azért hozzáférhető, hogy most ezek az AI szűrő applikációk ilyenek lesznek. Egyébként van már elvileg ilyen, én nem használtam még, mert ezek nyilván azért csak ideig ingyenesek.
1: Akkor jöjjön a második kérdésem, vagy feladatom feléd. Az egyik legnagyobb ordibálást, megrökönyödést, nem is tudom, talán akkor műveltük, és akkor most segítsetek ki, fiúk, mert nem biztos, hogy jól emlékszem, amikor a Microsoft előjött azzal, és azzal reklámozták ezt, hogy őrizd meg emlékezetedben nagymamádat, meg ilyesmi, és hogy fel lehet venni mondjuk a nagymama, a nagyszülő hangját, amíg még él, és majd utána úgy szól hozzánk az AI ezen a hangon. És azt hiszem, hogy még a Microsoft kínált is erre valami felvételező lehetőséget, majd ezt eltüntett. És utána jött valami pletyka, hogy újra megpróbálkoznak vele, vagy vissza fogják hozni, de ez nem biztos, lehet, hogy rosszul emlékszem, csak mi feltételeztük, hogy majd egy idő múlva, amikor megnyugszanak a kedélyek, akkor megpróbálják visszahozni. Mi volt ez egész pontosan? Jól emlékszem én erre, és ehhez mit szólsz? Szerintem... ez mennyire etikus?
2: Szerintem ez nem a Microsoft volt, de ettől függetlenül minden más helytálló, amit van, az annyira, hogy vannak már erre szakosodott olyan cégek is, nem tudok most nevet mondani, amik videó és hanganyag alapján egyfajta virtuális avatárt állítanak elő, ami megközelítőleg úgy beszél, és úgy gesztikulál, és úgy hát viselkedik, ha lehet így mondani, mint az a személy, akiről mintázták. Most az független, hogy az a személy egyébként éle még, vagy már elhunyt, de ezek biztosan léteznek.
3: Hát nem is annyira messzire menni, ott az iPhone, meg hát az Apple egyéb eszközei, például a Macintosh rendszerek, ott angol nyelven ez már elérhető. Ez
1: jó, de hogy gyűjti a mintát?
3: Úgyhogy fölveszed. Tehát kell csinálni egy perces felvételt, vagy lehet, hogy 2 perces, most nem tudom, és akkor utána abból létrehoz egy AI hangot gyakorlatilag, ami nagyon hasonló a te hangodhoz, és azt most már egyébként angol nyelven lehet használni, akár voice-overhez is beszédszintetizátorként. Tehát ez már működik.
2: Annyira működik, hogy aki akar ezzel játszadozni, pillanatnyian megteheti az Eleven Labs alkalmazásaival, ami már magyar.
1: Ezzel mi is játszottunk.
2: De akkor nem tudod.
0: Jó, de hogyha...
2: Most már tud?
0: De hát, hogyha arra gondoltok, hogy nyilván ugye a hangodat ehhez a programhoz önként és dalolva adod, tehát ugye egyfajta ráutaló magatartással te megadod a hozzájárulást, ugye, azzal, hogy te leadtad a mintát ennek az alkalmazásnak. Tehát úgymond a hozzájárulás megvan, tehát nem jogsértő. Inkább én ott látnám ugye a gondot, amikor ugye visszaélnek ezzel. Mondjuk, mit tudom, ilyen telefonálnak a maminak, és mondjuk az unoka hangján szólal meg a telefonba, hogy adjál pénzt. Nem?
1: Igen, is ilyenről is beszéltünk, tehát, és abszolút ez nyilván jogellenes, ez egyértelmű, és annak idén még szórakoztunk is a ChatGPT hangjával is, hogy most beszélj kislányosan, most beszélj nagymamásan, és nagyon hiteles tudott lenni, de ezt már kivették magából, a ChatGPT hangjából, meg ha megnézem a Geminit, vagy a Grokot, vagy bármelyiket, mindegyik ilyen tök szemételen és rideg. Létezik, hogy ezt ezért vették ki a csalók elleni védekezés kapcsán?
0: Hát szerintem akár ez is lehet benne, mert ezért ez egy nagyon veszélyes területe a jogi vonalnak, azt gondolom, de addig, amíg te önként belépsz az adott alkalmazásba, és tényleg önként leadod a hangodat, mondjuk, az egyfajta ráutaló magatartás, hogy te megadtad a hozzájárulást ahhoz, hogy ezt használja, és mondjuk akár ilyen szolgáltatásra is, hogy a meghalt nagymama beszéljen hozzád, ha éppen hiányzik.
1: De az a nagymama hangja.
0: Erre van kedve. Jó, de hát de ha a nagymama vesz, de akkor is a nagymamától veszel mintát, nem? Tehát a nagymama beszél rá.
1: Engedéllyel vagy anélkül teszem?
0: Hát, hogyha a nagymama rábeszél, akkor feltételezem, hogy tudja, hogy miért beszél a programra.
2: Ez nem feltétlenül. Például én fogom magam, és ezt a felvételt, ami itt a gépház anyagába készül, jól megvágom, és a te hangodat betöltöm egy klónozó szoftverbe.
1: Na most vigyázz!
0: Na, de ugye itt nem adta meg a hozzájárulást, vagy te betölt. Tehát
2: pont
0: ugye
2: ezt akartam kérdezni,
0: igen,
2: hogy a jogsértés mikor valósul meg?
1: Ezért
2: akkor,
1: kérdeztem, hogy a nagymama hangját, kérdés, hogy engedéllyel vagy engedély nélkül veszem fel.
0: Tehát addig jogszerű, amíg mondjuk felveszem a nagymama hangját, és mondjuk az adott szolgáltatásra használom. De mihelyt ez már kimegy egy másfajta célra, akár egy a daloknál is egy kereskedelmi célra, onnantól kezdve, tehát nincs meg a hozzájárulás a felhasználáshoz, vagy a továbbításhoz, onnantól kezdve ugye ez már jogellenes.
2: Ezt akartam kérdezni. Most nyilván teoretikusan gondolkodunk, tehát ez nem fog megtörténni, így szeretnék mindenkit megnyugtatni, téged is. Ha én mondjuk a hangodból készítek egy klónt, és mondjuk én azt hallgatgatom a magam szórakoztatására, azzal már jogsértést követtem el, vagy akkor követek el, ha mondjuk közzé teszem valahová, és olyan adatok a szádba a klón szoftver által, amit te soha nem mondtál.
0: Hát már az is jogellenes, hogy te az én engedélyem nélkül ugye klónoztad a hangom. De nyilván ez soha nem fog kiderülni, mert mondjuk te hallgatgatod a négy fal között. Ott a kulcs, hogy ugye ez mennyire bizonyítható, mert nyilván, ha indítasz egy jogsértés miatt eljárást, akkor ugye bizonyíték kell hozzá. Ha kikerült egy tartalom már, akkor eleve az lenne az elsődleges, hogy te bizonyítékot gyűjts, tehát adott esetben csinálsz képernyő fotót, ahol jól látszik ugye a link, ahova fel van töltve a tartalom, akár a feltöltésnek a dátuma, vagy ha le tudod tölteni az adott tartalmat, akkor az a legjobb, tehát kellenek az adott eljáráshoz bizonyítékok. Értitek?
1: Kérdezek más, hogy például Orbán Viktortól a Csepereg az eső, az nagyon sokáig fenn volt YouTube-on is, egy csomódal, és biztos Magyar Pétertől is van, csak hogy politikailag kiegyensúlyozottak legyünk, de ez fenn volt a YouTube-on, vagy fent van még most is, nem került le, legalábbis jó darabig, nem tudom, hogy most épp fönt van-e. De ez nyilvánvaló jogsértés, gondolom én, akkor miért nem távolítja el maga a YouTube? Azért, mert ezt nem kérte tőle senki, tehát hogy kérni kell mondjuk a hangot felhasználó, vagy akinek a hangját felhasználták az adott illetőnek, kérni kell a tartalom eltávolítását, vagy ez annyira nincs szabályozva még, hogy simán mehetnek ilyenek, és akkor, amit már említém, Robi hangjával a Nyírbátorban van egy asszony című nótát, én szeretném a YouTube-ra felhelyezni.
0: Hát ugye kérni kell az eltávolítást, tehát azért most, ha megnézzük, hát laikusan mondom, tehát a Facebookot is, ha belépek, tehát ott is van egy bejelentő felület, ahol ugye jelentheted a kérdéses tartalmakat. És feltételezem, hogy ez minden oldalon, akár a YouTube-ról beszélünk, akár a Spotify. Önmagában ezt nem hiszem, hogy bármelyik oldal külön fogja és ellenőrzi és letörli, hogyha ezt a jogsértést nem jelented és nem kéred, hogy töröljék le a tartalmat, és nem jelentesz ellene eljárást.
2: De hogyha jelenti az illető, akár színész, akár politikus, akár van, mondjuk teszem azt, főleg feltöltöm hülyeségből, Csepereg az esőt, vagy Gyöngyhajulányt, vagy bármi, mondjuk egy politikustól, feltöltöm, jót derülök, mert a videómat jó sokan megnézik, röhögő kommentek, emojik, vigyorognak, de jó, milyen vicces figura vagyok, aztán kérik az eltávolítását, mondjuk az, akinek a hangját felhasználtam. Ez gyakorlatilag egyenértékű azzal, hogy én már jogsértést követtem, és nyilván akkor számíthatok.
0: Igen.
2: Következményekre, tehát például feljelent engem, akkor ezért a cselekményért én milyen mértékű büntetést kaphatok az Európai Unióban pillanatnyilag, vagy ez még szabályozás
0: alatt? Hát ugye ez már, tehát ez már így, ugye a magyar szabályok alapján megy, tehát ugye itt már a büntető törvénykönyv, polgári törvénykönyv. Tehát ha már egy jogi eljárás megindul, akkor ugye a magyar szabályok alapján fogják ugye levonni.
1: Hogy van, megsértetted az ő hang és képmáshoz fűződő jogát, vagy valami ilyesmi, ugye?
0: Igen, tehát ugye is az a büntető törvénykönyv, mert ugye büntetési tétel, most fejből nem tudom, hogy ennek mennyi a büntetési tétele.
1: Remélem, Robikám, a te esetekben van 8 év.
0: Vagy ha a személyiségi jog oldaláról indulunk, akkor személyiségi jogi pert lehet indítani ugye a bíróság előtt.
2: Tehát akkor csak összegezve, mert azért itt az elmúlt, tényleg, ahogy Zoli is mondta, az elmúlt időszakban mindenféle éneklések, nem csak politikusokkal, színészekkel, vicces vagy viccesnek szánt filmrészletek kerültek fel.
0: Jó, de mondjuk a politikusoknál például azért az is bejátszhat egyébként, hogy hát ugye a politikusoknak tehát egy fokozott tűrési kötelezettsége van az átlagos emberhez képest, mert közszereplő, és mondjuk adott esetben őnekik többet el kell tűrni, akár egy sértegető, akár egy durva megnyilvánulást is.
1: De soha nem énekelte, hogy cseppereg az esőt.
0: Hát én ezt értem, de attól függetlenül őneki ezt
1: világos.
0: Tehát el kell, hogy viselje, igen.
2: Ezt akartam mondani, tehát hogy nem adok a szájába az AI-jal sértő, kirekesztő, megbélyegző, vagy politikailag bármilyen irányba is eltérő szavakat, csak egy egyszerű nótát, akkor is felelősségre vagyok vonható?
0: Hát ugye a közszereplő oldaláról nem biztos, de például mondjuk akinek a dalát a szájába adod, tehet.
1: A szerző az.
0: Igen, a szerző viszont tehet, hogy hát mert az ő dalát használták fel jogosulatlanul, de nem mondjuk az adott politikus, akinek a hangján eléneklődik az adott dal, tehát akkor itt már a dalszerző indíthat egy eljárást, hogy hoppá, én ehhez nem adtam engedélyt, hogy ilyen jellegűen használják fel a dal.
2: De hát, hogyha az eredeti dal is fenn van a YouTube-on?
0: Hát akkor sem, mert akkor is ugye kérhetne szerzői jogdíjat. Vagy ha éppen egyszeri díjazásban állapodnak meg, mert ugye ha már adsz egy felhasználási engedélyt, akkor ugye ott már beszélhetünk díjazásról. De ugye ha meg nem adta meg az engedélyt, hogy a szerző, hogy ezt ilyen módon egy politikus szájába adva énekeljék el a YouTube-on, akkor maga a dalszerző indíthat eljárást. Nincs kizárva, hogy a politikus sem, de nyilván ugye itt emiatt a fokozott tűrési kötelezettségük miatt nem biztos, hogy megállja a bíróságon a helyét, hogyha éppen eljárást indítanak ellene, mert ugye többet kell elviselni.
1: Manapság nagyon divatos feldolgozni régi dalokat AI-jal más verzióban. Betöltöd a dalt, és át tudod dolgozni, mondjuk most, ami nekem nagyon tetszik, a Karádi Katalin Hamvadó Cigaretta Vég című dalát, mármint általa elénekelt dalt, rock stílusban meg lehet találni. Tök jó. Egyébként, hogyha most ezt mi lejátszuk, akkor jogsértést követünk el egyértelműen, vagy csak akkor, hogyha feljelentést tesz a dalszerző vagy annak jogutódja a bíróságon a dal jogosulatlan feldolgozása és annak felhasználása miatt.
0: Ha AI-ra használod fel, tehát átszerkeszteted, ugye nem, akkor...
1: Nem, csak mi lejátszuk azt a dalt, ami mondjuk a YouTube-on megjelent.
2: Mi csak közvetítjük, tehát válaszol külön a közvetítőt, és válaszol külön a létrehozót, ha úgy egyszerűbb.
1: Tehát a YouTube-on már létrehozták, és mondjuk mi is bemutatjuk a kedves hallgatóknak itt a műsorban.
0: Hát ugye akkor nem fogsz elkövetni jogsértést, te, mint lejátszó, mert ugye az már fent van ugye nyilván a... Tehát nem a YouTube ellen fognak nyilván feljelentést tenni, hogyha fent van mondjuk egy ilyen tartalom, amit nem adtak hozzájárulást.
1: Nyilván,
0: ezért nehéz, hanem a feltöltővel szembe, de ha te mondjuk te elindítod a YouTube-ról azt a dalt, és leadod itt a műsorba, most nyilván a technikai részét azt nem tudom, hogy oldjátok meg, akkor te csak a hallgatója vagy ennek, tehát nem a feltöltője, tehát nem te követed el a jogsértést, hanem a feltöltő, mert jogosulatlanul használta úgymond fel.
2: De én hobbi szinten szórakozásból azzal szórakozom, hogy keresek jó régi zenéket, és az AI-jal megrokkosítom, most tényleg ilyen pongyal nyelven mondom, akkor azzal én már az jogot sértek?
0: Hát maga, hogy a dalt megrokkosítod, én azt gondolom, hogy nem, mert akkor egy más tartalom keletkezik. Azzal sértesz jogot, hogy az adott közismert énekesnek, vagy bármely felismerhető hangú embernek a hangját használod jogosulatlanul. Azzal igen, de azzal, hogy te egy dallamot szerkesztesz ahhoz a hanghoz, azzal nem, mert azzal gyakorlatilag az már a te új műved lesz.
1: De ha a dalszerző dalát rokkosít, tehát ugyanaz a dallam, ugyanaz
2: a dallam
1: minden,
2: ugyanaz.
1: Csak más stílusban szól.
0: Hát pont ez, én azt gondolom, hogy más stílus, más benne a zene, most mondhatjuk, teljesen mindegy. De szerintem ez nem sért jogot, hogyha te ezt így átdolgozod. Inkább ugye azt, hogy kölcsönzöd a dalodhoz a hangját.
2: Tehát itt a hangom van, akkor a hangsúly, maga a dallam az azért nem minősül sértésnek. Tényleg is a szöveg.
0: Hát ugye a szöveg, az gyakorlatilag ugye maga, hogyha megírod, akkor az is a te műved.
2: De azt nem módosítom.
0: És hogyha azt nem módosítod, akkor az már jogsértésnek minősülhet, mert akkor te már másnak a szövegét, ugyanúgy, mint ahogy másnak a hangját, szövegbe is másnak a művét használod engedély nélkül. De ha már egy kicsit átfogalmazod, akkor az már nem ugyanaz a szöveg gyakorlatilag.
2: Ez milyen durva.
0: Ugye és onnantól olyan... kezdve az már a te műved, mert az nem egyezik feltétlenül az eredeti szöveggel, beletettél egy kis plusz, akkor az már a te műalkotásod, mert hát nem egyezik.
2: Tehát, hogyha én berakok az egyik, most megint sarkítok, csak hogy értsük, az egyik versz a figyelj berakom, hogy hely, az eredetiben nem volt benne, akkor az már az én szellemi termékem?
0: Hát jó, most nagyon
1: Robikán belőle többet nem is néztünk ki. Annyit néztünk ki,
2: hogy hely. Mennyire telik. De hely. Hogyha jó fonalmi, akkor élet egy hő is. És akkor az már végképp jó, nem?
1: Hely, hő.
0: Tehát nagyon lesarkítva, de mondhatjuk, hogy igen, tehát nyilván. Most ha azt nézem, most az én szakmai oldalamra az egyetemen is, most hogy ír az ember egy szakdolgozatot? Gyakorlatilag összeszed irodalmat, kiveszel belőle részeket egy-egy könyvből, ami téged érdekel, és mondjuk átfogalmazod egy kicsit, mert hát ugye nyilván nem elvárt, hogy te 60 oldalt a saját fejedből kivágjál, és megírjál egy 60 oldalnyi önálló gondolatot. Tehát gyakorlatilag így működik, ugye, a szakdolgozatírás is. Kiragadod a könyvből ezt az adott tartalmat, amit már megírt egy másik szerző, és átfogalmazod. És onnantól kezdve az már nem minősül plágiumnak, mert az a te szöveged, mert átfogalmaztad. Most ez egy dalszövegnél is azt gondolom, hogy teljesen hasonlóan működik. Tehát ha átfogalmazod az adott dalt, az már nem ugyanaz a dal effektíve, az már a te szellemi termék.
2: Folyamatban vannak olyan perek, és olyan Amerikában, most nem azért kérdezlek erről, hogy most pontos jogszabályok mentén exakt megoldást adj, inkább a véleményed érdekel. A lényeg az, hogy olyan perek vannak folyamatban, például a Meta ellen, például azt az OpenAI ellen, hogy mind a kettőnek van mesterséges intelligenciája, tehát például a könyvkiadók perelik ezeket a cégeket, mert az a meggyőződésük, hogy az adott AI-ok az ő egyébként szerzői jog által védett könyveiket is használták arra, hogy tanuljanak. Gyakorlatilag van, aki azt mondja, hogy az egész AI egy lopás. Az AI a lopáson alapszik, mert a tartalmakat, amikből tanult az AI, vagy hát tanult, most már inkább azt mondhatjuk, hogy tanult, azt teljesen jogszerűtlen módon, akár illegális módon használták fel. Te ezt így gondolod? Vagy ez megint arról szól, hogy a könyvkiadók is harapjanak a tortából, hogy nekik jusson egy kis pénz?
0: Egyébként ezt én is így gondolom. Mert hát tényleg ugye a mesterséges intelligencia abból tanul, amit mi oda betáplálunk, és adunk neki adatokat, akár hogy elfogult adatokat, vagy hibás, tehát ha hibás adatot adunk neki, akkor nyilván hibás ismereteket is ad, és ezért érdemes rá vigyázni és odafigyelni. De valóban innen-onnan gyakorlatilag összeszedett információkból dolgozik, tehát akár igazok is lehet. Egy kollégám esett bele pont abba, hogy ő írta egy tanulmányt, azt feltöltötte az AI-nak, mert nem tudom én milyen megfontolásból kérdezett ennek kapcsán valamit tőle, és onnantól kezdve, mikor berakták ezzel az AI alapú ilyen plagizáló programba, kidobta a program, hogy ez teljes egészében az ő alkotása egy plagizált dolog, mert ilyen mű már létezik. És nem tudták bebizonyítani, hogy de hát ez az övé.
2: Tehát ha jól értem, hogy valamit a kolléga előállított saját kódfőből,
0: igen, tehát előállított az AI-nak. És onnantól kezdve, amikor le akarta adni egy megjelentetésre egy nemzetközi újságba, akkor visszaírta az újság, hogy köszönik szépen, ők ezt nem fogják megjelentetni, mert ez teljes egészében plagizálás, és nem tudta bebizonyítani, hogy de nem plagizált, mert ez az ő műve, mert gyakorlatilag az AI feltüntette, hogy ez teljes egészében egy lopott mű, úgymond.
2: Tehát a saját művelet gyakorlatilag.
0: És a saját művelet, a saját csapdája, mert nem tudta bebizonyítani, hogy nem plagizált, hanem a saját műve.
2: És akkor vissza lehet túrni az ASF meg a apróbetűs részbe, hogy az AI mikor használhatja fel az általad feltöltött tartalmat,
0: igen, mivel
2: a 100-200-300 oldalas szerződés túrdát, ha van hozzá kedved, és akkor ott meg lesz valahogy, hát igen, valóban én ezzel engedélyt adtam, hogy felhasználhassam. Igen. Lehet, hogy a beállítások 5. lap fülén a 4. kapcsolót kinyitva ki lehetett volna ezt kapcsolni, de hát nem kapcsoltad ki, úgyhogy igazából magadra vess.
0: Igen, úgyhogy ebben a csapdába esett szegény, és hosszú levelezésben van azóta is, hogy és nem tudja bizonyítani, hogy ez az övé.
2: De jó ég!
1: Ez nagyon durva. Akkor most a harmadik dolog, amit szeretnék veled, Julcsi, játszani egy kicsit, nem is feltétlenül veled, hanem az AI-jal. Kíváncsi vagyok a véleményedre. Behozom a Geminit, beszélgetés live módban, erre állítom a Geminit, és csak figyeljünk.
4: Beszéld live módban, beszéd ki.
1: Szia, itt vagy?
4: Szia, persze itt vagyok. Miben tudok segíteni?
1: Ismered Petőfi Sándor Anyám tyúkja című versét?
4: Persze, ismerem. Nagyon kedves vers. Szeretnéd, ha elmondanék egy részletet belőle? Vagy esetleg beszélgessünk róla?
1: Mondj el egy részletet belőle, mondjuk az elejéből egy kicsit.
3: Nagyon kedves.
4: Ej, mi a kő, tyúk anyó kend, a szobában lakik itt bent? Lám csak jó az Isten, jótád, hogy fölvitte a kend dolgát. Tetszik? Mehet tovább?
3: Eddig jó.
1: Tudod mit? Menjen tovább, eddig jó vagy.
4: Rendben, akkor folytatom. Itt szaladgál föl és alá, még a ládára is fölszáll. Eszébe jut, kotkodákol, s nem verik ki a szobából. Dehogy verik, mint a galambot etetik. Válogat a kendermagban, a kis
1: jó,
4: király
1: köszönöm
4: sem él
1: szépen, jobb. Köszönöm szépen, ennyi, köszi, hello!
4: Szívesen, örülök, hogy segíthettem. Szia!
1: Segíthettem. Nos, hát itt bebuktam.
2: Itt egész jó szavalt.
1: Igen, megnézzük a ChatGPT-t is, mert én nem hagyom magam.
4: ChatGPT, váltáshangra, gomb.
1: Szia, itt vagy?
5: Hey, yeah, I'm here and ready to help. What's on your mind today?
1: Magyarul beszél, légy szíves, jó?
5: Persze, nagyon szívesen. Ha magyarul szeretnél beszélni, akkor teljesen váltok, és itt vagyok, bármiben segítek. Mi az, amiről szeretnél beszélni?
1: Ismered az Anyám tyúkja című verset?
5: Persze, nagyon szívesen segítek. Ha meg tudod mondani, hogy melyik filmre gondolsz, vagy adsz egy kis kontextust, akkor könnyebben ki tudom nyomozni, hogy mi az a kifejezés, amire utalni szeretnél.
1: Mondom, az Anyám tyúkja című verset ismered?
5: Ja, értem. Igen, ismerem. Ez egy nagyon híres magyar vers, amit Nagy László írt, és elég erős érzelmi töltete van. Ha szeretnéd, akkor beszélgethetünk róla, vagy kifejthetem, hogy miről szól, vagy éppen melyik részlet érdekel.
1: Az elejét kezd el nekem szavalni, légy szíves.
5: Persze, akkor az elejét mondom. A vers így kezdődik. Az én anyám tyúkja a világ legszebb tyúkja. Aranyszárnya van, és minden nap kakasokat toj. Ezután folytatódik a vers, és elég szép szimbolikus képeket használ.
1: Kakasokat toj, ezt mondtad?
5: Igen. Pontosan ezt mondja a vers, és utána folytatja még több hasonló képpel, ahol az anyai szeretet, az áldás és a gondoskodás jelenik meg.
1: Akkor folytasd, kérlek!
5: Persze, folytatom. Ezután a versben az anyai gondoskodás szimbóluma bontakozik ki, és a kakasok is megjelennek, mint az élet, a jövő és a védelem jelképei. Ha van kedved, szívesen elmondom a következő részeket is, hogy beszélgethetünk arról, hogy neked mit jelent.
1: Mondd el a következő részeket is, ezt szerettem volna kérni.
5: Sajnos a teljes verset nem idézhetem szó szerint, mert szerzői jogok védik, de szívesen összefoglalom a folytatást, vagy elmondom a központi gondolatokat.
2: Mondd neki, hogy...
5: Szeretnéd, hogy inkább egy rövid összefoglalót mondjak, vagy van valamilyen konkrét sor, amire kíváncsi
2: is mondtad.
1: Figyelj ide, azt azért tisztázzuk már, hogy ezt a verset nem Nagy László írta, hanem Petőfi Sándor, a címe Anyám tyúkja, és azt kértem, hogy ennek a versnek az elejét szavald el. Légy szíves, tedd meg!
5: Teljesen igazad van, elnézést a tévedésért. Akkor most pontosan Petőfi Sándor Anyám tyúkja című versének elejét idézem. Az én anyám tyúkja a világ legjobb tyúkja. Minden reggel tojást tojik, aranytojást. S ha nem is, mégis úgy szeretem, mint az édesanyám. Ha szeretnéd, folytatom, vagy beszélgethetünk a vers jelentéséről is.
1: Én nem szeretnék veled tovább beszélgetni, szervusz!
5: Rendben, teljesen megértem. Ha bármikor máskor...
1: Nem szeretném, hogy bármikor máskor segíts nekem. Na ez mit szólsz?
0: Na és ugye itt van.
1: Tudta, a másik nem.
0: De most ha azt nézzük, akkor a mai, tehát ez a szomorú benne, hogy a mai Z-generáció azért nagyon nagy mértékben az AI-ra hagyatkozik, és gyakorlatilag így szerez hamis információkat.
1: Szeretném mondani, hogy eddig a Gemini is hasonlóan tálalta a verset, most már a Gemini ezek szerint tudja, de ugyanilyen fals marhaságokat sorolt fel még tavaly, és a ChatGPT maradt is ennél. Most, hogyha szerzői jogvédett tartalom, akkor elfogadom, bár nem gondolnám, hogy egy hamarosan 200 éves vers ennyire szerzői jogvédelem alatt állna, hát, hogy ne lehessen ezt elmondani, de jó, legyen így, de akkor miért nem mondja azt, hogy nem tudom? Nem biztos, hogy tőled várom erre a választ, de hát lehet, jó, hogy te is ezt mondtad, te legalább megmondod, hogy nem tudom. De hogy vajon ez lehet e mögött a szerzői jogvédett tartalom? Vagy?
0: Nem, nem, biztos, hogy nem. Itt van az, amikor van az a tipikus statisztikában is alkalmazott elv, ez a garba be in, garba be out, tehát amikor a rossz adatból rossz eredmény születhet. És ez tipikus példája volt a versen.
2: Ugye ez a klasszikus ilyen fronton halucinációnak hívják, amikor falsolatokat hoz ki. És
1: én hazugságnak nevezném.
2: Hát igen, lehet így is nevezni, szakmailag ezt most halucinációnak hívják. És már tavaly is, amikor az 5-ös modell kijött az OpenAI ChatGPT-ből, akkor annyira mondták augusztusban, hogy ez azért jó ez a modell, mert visszaszorítjuk a halucinációt, és már tud olyat mondani az AI, hogy nem tudom. Hát a ChatGPT úgy látszik nem tud ilyet mondani, nem tudja, hogy nem tudja, vagy nem akarja mondani. Nyilván most nem akarjuk ezzel azt sugallni, hogy a Gemini az mindig megbízható, mert őt is...
1: Nem, én azt gondoltam, hogy az ugyanúgy fals vers lesz.
2: Engem is meglepett, hogy jól elmondta.
1: Én nem akartam semmi ilyesmit bizonyítani, vagy állítani. Én azt hittem, marhaság lesz mind a kettő.
2: Igen, hát a fele az az lett. Szóval, hogy óriási veszély, hogy a dezinformáció, mint ilyen, és akkor a jogi kérdése ennek az, hogy megint akkor hol érhető tetten az adott AI cég felelőssége, mert ő azt mondja, hogy rossz adatokat kaptam, tehát rossz adatokat generáltam, a felhasználó a hibás, vagy a felhasználók a hibás, nem én, mert csak
1: de ez így csak rossz adat se lenne, Robi, mert ha most újra kinyitnám, és újra megkérdezném, mást akkor mást mondana.
2: Így van.
0: Hát igen, és itt jön be, amit Robi mondtál ugye az elején, hogy oda van írva, hogy saját felelősségre használd, és nem vállalnak felelősséget.
2: Igen, ezzel ugye sok mindent el lehet ütni, mert sok mindenhol ki lehet bújni, hogy ugye hibázhatunk, az AI hibázhat. Nyilván hibázik is, meg ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, akár a hallgatóknak is, de az összes AI felhasználónak, hogy ilyen erővel akkor lehet mondani, hogy miért Wikipédiában is vannak hamis információk, és ebben is van igazság. Hogy a Wikipédiát is korábban mindenki úgy használta, mint a lexikonok lexikonját, hogy ami ott van, az készpénz, az maga a tudás, hát nagyon sok falsolat van a Wikipédiában is.
1: Rengeteg, csak rosszkor mondom ezt talán pont így a Wikipédia után, bár ott is utána kell nézni, de ilyenkor megkérdőjeleződik bennem az egész mesterség és intelligencia hasznossága, mert hogy mindennek utána kell nézni. Akkor hol nyerek időt, hogyha konkrétan ellenőriznem kell a válaszait, ami ugyanaz, mint hogyha akkor máshol nézném meg.
0: Képzeld el, hogy ahol nekem nagyon hasznos, nem hagyatkozhatok az AI-ra teljes egészében, de hogyha mondjuk bíróság, és ezt nem csak én mondom egyébként, hanem bírók is, tehát hogyha bírósági precedens jogot keresek egy adott ügyhöz, akkor nagyon sokat segít a keresésben az AI, tehát ha én beütöm neki az adott mondjuk ügytípust, vagy éppen a jogi problémát felvázolom, akkor ő nagyon jól keres határozatokat az adott problémához. Nyilván utána én le fogom tölteni magamnak a határozatok tárából, vagy éppen innen-onnan, de viszont mégis kapok egy listát, hogy mondjuk mi az, ami nekem segít, és mondjuk negyed annyi időmbe telik, így is, mintha én állnék neki, hogy a bírósági kereső oldalakon ezt keresni. Aztán nyilván ellenőrzés után én eldöntöm, hogy nekem ez valóban hasznos volt, és szükségem van erre, meg nyilván az adott határozatból fogom kivenni azt, ami nekem szükséges, de viszont nagyba segít. Vagy a jogszabályhely keresésbe is segít, bár volt már, hogy belefutottam olyanba, hogy félrement egy-két paragrafus helyett, tehát nem pont az alatta, szakasz alatt volt, amit én kerestem.
2: De ez a ritkább, hogy ez a jellemző, hogy félremegy?
0: Hát azért elég jellemző. Tehát idéztetni jogszabályokat nem mernék vele. Keresésbe, tempontadásra nagyon jó, és jól tudom használni, és felgyorsítja a munkámat, de sose engedném meg azt magamnak, hogy ne ellenőrizzem le, és ne nyissam meg az adott jogszabályt, és onnan vegyem ki az adott szakaszt, mert idézni nem tud jól.
2: Amúgy többi AI-t is próbáltál?
0: Hát én ugye a Gemini-t próbáltam, meg a ChatGPT-t, egyik se vált be nekem teljes egészében. Ilyen jellegű munkára, tehát kereső munkára nagyon sokat segít, és nagyon felgyorsítja a munkát, de csak úgy, hogyha tényleg leellenőrzöm, és utána az adott jogszabályból kikeresem. De még így is gyorsabb, mint hogyha böngészgetek.
2: Hasznod így is van belőle, még akkor van is, belőle, van. Utómunkát igénye. Igen, meg ugye igen. Az információszerzés az AI-tól egy dolog, de összefoglalás készítésére, fontos részek kiemelésére, fordításra, hát akár szórakozásra, tehát időtöltésre, jó, tudom, hogy ezt nem erre találták ki, mert borzasztóan környezetszennyező. Ez már nagyon messzire vezet, hogy mire használjuk az AI-t, mert mit okozunk ezzel a földnek, mi ezt itt nem tudjuk megítélni. Csak arra akarok kiukadni, az információszerzés egy dolog, de az AI, hogyha egy adott téma van, arról segíthet gondolkodni, segít rávilágítani részletekre, tehát fogalmazni, illetve következtetni, bizonyos esetekben fantasztikusan jól tud, és tényleg segít.
0: Igen.
2: Én azt gondolom.
0: Én is így gondolom. Igen.
2: Most tényleg, hogy mi a jó felhasználási mód, sajnos ez nagyon messzi vezet, mert hogyha
1: tudom, kézik, meg kell tanulni promptolni.
2: Többek igen. között, de nem csak ezen múlik.
1: Igen. Egyébként az is érdekel, nyilván ez az ingyenes ChatGPT volt, hogyha fizetnék érte, akkor pontosabb információkat kapnék? Tehát meg lehet venni az információt?
0: Szerintem nem, mert az egyetemnek van az egyetemen keresztül előfizetés, és én ott is ezt tapasztalom, hogy vannak benne jó funkciók, tudok vele mondjuk Word dokumentumba összefoglaltatni, meg PDF-be, meg nem tudom is én, de gyakorlatilag ezek az alaphibák, amik az ingyenesnél előfordul, én azt a fizetősnél is megtapasztaltam.
2: Ugye a ChatGPT úgy működik, hogyha elkezdett használni, akkor ideig néhány üzenetváltásig a legokosabb modellt használja, azt, amit a fizetős felhasználók is nagy részt kapnak, csak aztán elbutul. De ez is egy ilyen ChatGPT sajátosság, mert sok AI úgy működik, hogy egyszerűen nem beszél többet veled, hanem elmondja, hogy hát további használatért sajnos fizetned kell. ChatGPT nem, az átvált ilyen buta modellre, ami még ennél is butább. Szóval ez már üzleti modell kérdése, hogy ki hogyan, melyik cég hogyan működteti, hogyan használja, meg hogyan használtatja, de hát ez már megint csak technológiai irányba megy.
1: Kedves hallgatók, azért jobb lesz, hogyha lassan elköszönünk, mielőtt még
2: lassan, igen.
1: Robi is átvált az általa előbb említett modellre.
2: Látod, megy az idő, és butulok.
1: Julcsi, reméljük, hogy
2: az ingyenes verzióm. Fizessetek nekem, és akkor okosabb leszek. Próbáljátok
1: pénz, ki, amitől te okosabb lenn.
2: De próbáljátok ki, visszatérítés nincs, de lehet, hogy jó lesz. Most miért nem lehetne kipróbálni? Hát,
1: maradjunk az ingyenes verziódnál, ez is elég borzalmas. Szóval Julcsi, reméljük, hogy jól érezted magad, és
3: reméljük, hogy jössz még máskor.
1: Jössz még, esetleg. Persze ennek feltétele van. Most a gépház az 2013 óta van. Tehát holnaptól ma estétől, be kell pótolnod az összeset, és jövő héten referálni.
3: Nem kell bepótolni, elég, ha csak ezt meghallgatod.
0: Meg fogom hallgatni. Igen, köszönöm. Igen, nagyon jól éreztem magam egyébként veletek, hát remélem, hogy a hallgatókat is azért valamennyire érdekelte ez a téma.
2: Szerintem, hogy
0: köszönöm a meghívást.
2: Hogy azért kaptál olyan kérdéseket is, amiket most nem olvastunk be, mert nem az AI-hoz kapcsolódtak, ezeket eljuttatjuk hozzád, hogy akár írásos formában az elkövetkezendő napokban, hetekben, ha úgy gondolod, akkor lehetőséged legyen válaszolni.
0: Persze, ezt mindenképpen akkor megköszönöm, és akkor el tudom írásban, ha tudok rá, nyilván válaszolok.
2: Köszönjük szépen. Kedves hallgatók, de végére, ami mert nem mehetünk el szó nélkül, néhány szolgálati közlemény. Az Androidos Messenger frissült. Nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy milyen rossz lett. Most azért sok minden javult, tehát föl lehet frissíteni, és akkor az előzményekben már jól működik a beszélgetések áttekintése, tehát nem programkódokat mond, hanem az adott beszélgetést. Továbbá, így most elég időszerű, hogy mi is akkor ezennel gratuláljunk Dr. Kátai Németh Vilmosnak, aki az új kormányban a szociális és családügyi miniszter lesz. Ő egy gyakorlatilag szinte teljességgel látássérült személy, és gyakorlatilag az, hogy miniszteri pozíciót kap, az itt Magyarországon egy történelmi pillanat.
1: Pártállástól függetlenül gratulálunk. Azért tényleg az, hogy valaki például egyetemi oktató, az szerintem tök jó dolog, és pont ugyanan nagy dolog, vagy nem tudom, mint az, hogy miniszter. Most így Julcsi kapcsán jutott ez így eszembe.
2: Igen, azért is kérdeztem műsorelei Julcsit, mert én nem nagyon találkoztam még itthon látássérült egyetemi oktatóval, azt nagyon érdekelt, hogy milyenek a tapasztalatok.
0: Én annak örülök, hogy olyan egyetemi közegbe kerültem, ahol hát adtak ennek teret, hogy bebizonyíthassam, hogy én is tudok látássérültként oktatni. De azért azt hozzá kell tenni, ha nincs meg mögötte ez a támogató vezetői háttér, akkor gyakorlatilag az embernek tényleg esélye nincs bekerülni ilyen helyekre, és teljesen mindegy, hogy megvan-e a tudásod, vagy nincs meg hozzá. Úgyhogy igen, nagy dolog, én is nagy dolognak értékelem, hogy látássérült miniszterünk lett, mert végre van lehetőség arra, hogy megmutassuk mi is, hogy ugyanúgy tudunk munkát végezni, mint bárki más. Úgyhogy köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen.
1: Azt is, hogy itt voltál, és akkor búcsúzik önöktől az az ember, aki minden jogok tudora, Lengyel Júlia!
0: Szép estét nektek!
1: Szép estét, szia Julcsik!
3: Szép estét, szia!
1: És búcsúzik önöktől az az ember, aki szintén megpróbált jogász lenni, Szakács Máté!
3: Búcsúzik önöktől az az ember is, akiből sajnos akkor se választhatunk okosabb modellt, hogyha pénzt adunk neki, Rauch Robert.
2: Ez nincs kipróbálva.
3: Nem is próbáljuk ki.
2: És búcsúzik önöktől az az ember is, akinek akkor se adnék pénzt, ha lenne okosabb modellje, Bojtor Zoltán.
1: Elmentek a fenébe. Kedves hallgatók, az időjárás jó, nyár van, most ez így a műsor végére került, mert tudnod kell, Julcsi, hogy mi mindig időjárással kezdjük a műsort. Egyrészt azért, mert annak semmi köze az informatikához, másrészt meg azért, mert mi abban vagyunk jó, hogy megmondjuk, hogy milyen időjárása volt. Nem az, hogy milyen lesz, milyen volt. Úgyhogy nyárban tök jó idő van, menjenek szabadba, kellemes hétvégét, majd kellemes hetet kívánunk jövő héten, pénteken meg jövünk. Hölgyeknek puszi, uraknak pacsi pápá, viszont hallásra, szevasztok. Most jó, nem rontottam el.
3: Szevasztok.
1: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
6: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre. gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
7: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
6: Társadalmi célú közlemény következik.
8: Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavakvíz szintje. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavakvíz szintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese az Inforádióban azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadékhiány mértéke 2026 márciusának végére elérte a -426 mm. A nagy hazai tavak közül a Balaton átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az április végi május eleji átlagos vízállás ugyanakkor magasabb 98 cm volt a magyar tengernél, a velencei túl vízállása pedig Agárnál 70 cm volt. Ez jelentősen elmarad attól a szinttől, ami ilyenkor megszokott.
9: Véget ért az a per, amelyben egy 2023. június 10. napján történt Bátony terenyei balesetet vizsgáltak. Egy férfi lakott területen ittasan és kokain hatása alatt vezette személygépkocsiját egy olyan útszakasz felé, ahol nem csak 40 km/h sebességkorlátozás volt érvényben, hanem egy kijelölt gyalogos átkelőhely is található. Ittassága és a kábítószertől befolyásolt állapota miatt túllépte a számára megengedett haladási sebességet, és figyelmen kívül hagyta az esős időjárás okozta korlátozott látási viszonyokat is. 63-67 km/h sebességgel lassítás nélkül közelítette meg a zebrát, ahol éppen egy 47 éves nő gyalogolt. A vádlott fékezés és irányváltás nélkül ütötte el a nőt, aki a jármű motorház tetőjére csapódott, onnan az ütközés helyétől 30 méter távolságra zuhant az úttestre. Az ütközéskor a szélvédő is betört, a vádlott azonban nem állt meg, nem nyújtott tőle elvárható segítséget az általa előidézett balesetben megsérült gyalogosnak, hanem őt sorsára hagyva elmenekült. A nő a súlyos balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. A másodfokon eljáró balassagyarmati törvényszék a férfit 3 év 6 hónapra szabadságvesztésre ítélte, és a közúti járművezetéstől 6 évre eltiltotta. Közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul egy külföldi férfi ellen, aki ejtőernyővel leugrott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság budapesti székházának tetejéről, írja a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddesti akcióról videófelvétel is készült. Ezen az látszik, amint többen lentről nézik a rövid nadrágos férfit, aki elindult a torony tetejére, majd onnan egy rövid repülést követően az épület mellett landolt. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. A jereváni csúcs találkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
10: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
11: Reklám.
12: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
11: Reklámot hallottak.
13: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
14: Társadalmi célú közlemény következik.
15: Közeledik az adóbevallás ideje.
16: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
15: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
16: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
15: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
16: A jövedelemadó nevű.
14: Társadalmi célú közleményt hallottak.
15: Hobby Rádió!
17: Hallottál már erről a rádióról?
18: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
16: Hobby Rádió. A hangadó.
15: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
19: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
20: Két magyar vonatkozású tudományos hírrel is érkezem majd, ugyanis magyar űrmisszió indulhat a Holdhoz, és 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel már ausztrál kutatók foglalkoznak, miközben az egyik repülőgép gyártó azon van, hogy 15 éven belül kijöjjön az első zéró kibocsátású repülőgéppel. Egy éves évfordulója okán újra vizsgálták a szakértők, hogy miért maradt áram nélkül az ibériai félszigeten tavaly 60 millió ember. Érdekes okokat hoztak nyilvánosságra, és dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban. Ezekkel mind foglalkozunk, valamint azzal, hogy immár biztosan bebizonyosodott, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
19: Tudomány ma.
11: A tudomány mai állása.
19: A tudomány mai állása.
21: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
22: Műsorajánló.
23: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás, a rádióban is.
13: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
24: Retikül, az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
16: Retikül, szerdán 16 órától.
13: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
22: Műsorajánlót hallottak.
13: hobbyradio.hu.
22: A rádiót.
19: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
11: A tudomány mai állása.
19: Jó szórakozást!
20: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal lesz dolgunk. Képzeljük el azt, hogy itt Magyarországon egy dél-koreai színház tart előadást, és még gond és probléma, valamint nyelvi akadályok nélkül végig tudjuk nézni az egyébként színvonalas és nem mindennapi előadást. Nos, dél-koreai tudósok azt mondják, hogy ez a tervük, méghozzá mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel, amelyekkel áttörhetik a nyelvi korlátokat, hogy miről van szó, erről is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, erről is szó lesz. Egy évvel ezelőtt történt, hogy teljes sötétségbe borult az ibériai félsziget 2025 áprilisában 60 millió ember maradt áram nélkül. Az évforduló apropóján a szakértők újra elemezték a miérteket, és érdekes okokat találtak, erről is szó lesz. 15 éven belül jöhet az első zéró kibocsátású repülőgép, és emellett van egy másik jó hírem is, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése, a kutatók ma már egész mást állítanak. És magazinunk vége felé szó lesz azokról a különleges átkelő helyekről is, amelyeket a vadon élő állatok megmentéséért építettek. Egyébként az utóbbi napokban óriási szenzáció volt, hogy egy 2 évvel ezelőtt épült ilyen hídon végre átkelt egy orángután. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, és már is mondom, hogy mivel kezdjük hazai siker sztorival, 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor, az országban egyedülálló laboratóriumot a Szegedi Tudományegyetemen alakítottak ki. A vizsgálati hely évente 600, illetve 700 beteg ellátására is alkalmas, adta hírul a HVG Tudományos tudományos rovata a mágneses katéter navigációval működő elektrofiziológiai szívkatéteres beavatkozásokra alkalmas laboratórium megnyitása után az egyetemen 5 műtőben tudják ellátni a szívritmus zavarban szenvedő vagy intervenciós kardiológiai beavatkozást igénylő betegeket. Csak hogy értsük, hogy milyen jelentősége van a dolognak, Európában mindössze 35 helyen alkalmaznak ilyen robotizált navigációs technológiát, amelynek lényege, hogy a katéter irányítását nem mechanikus robotkarok végzik, hanem egy számítógép vezérelt, külső mágneses tér szabályozza a katéter hegyének a pozícióját. A páciens két oldalán elhelyezett külső mágnesek a mellkas térségében kontrollált mágneses teret hoznak létre, erősségének és irányának változtatásával mozgatható a katéter hegye, amelyben egyébként 3 apró mágnes helyezkedik el. A robot navigációs katéteres eljárást egyébként valamennyi szívritmus zavar kezelése során alkalmazzák, az eddigi eredmények alapján különösen kamrai ritmus zavarok esetén érdemes használni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a finoman és stabilan irányítható katéternek köszönhetően a hagyományos megoldáshoz képest alacsonyabb a szövődmények száma. Egyébként a számítógépes rendszer lehetővé teszi azt is, hogy a beavatkozást végző szakember az internet segítségével specialistákkal konzultáljon. A Szegedi Tudományegyetem szerint az új labornak komoly szerep jut a kutatásban, és fontos tudni és megérteni azt is, hogy

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: 2026 áprilisában egy éves évfordulója volt annak, hogy teljes sötétségbe borult az ibériai félsziget, ebből az alkalomból pedig több tudományos kör is újra elemezte az akkor történteket. Spanyolországban és Portugáliában is ugye hosszú időre leálltak akkor, 2025. április 28-án egészen pontosan a villamos energia rendszerek, bár akkor a spanyol hatóságok azt kommunikálták, hogy a hirtelen változó extrém hőmérséklet okozhatta a rendszerek összeomlását, és vita alakult ki a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban is. A frissen publikált elemzés szerint viszont az eseménynek ennél jóval összetettebb okai voltak. Vizsgáljuk meg ezt tudományos szempontból. A 60 millió embert érintő

0: áramszünet miatt több repülőjárat is kimaradt, leállt a tömegközlekedés, nem lehetett bankkártyával fizetni, sem készpénzt felvenni. Az olyan kiemelt fontosságú intézmények, mint a kórházak, a spanyol egészségügyi minisztérium szerint a kiegészítő villamosrendszerekre támaszkodtak a leállás idején. A szakértők szerint számos tényező közrejátszott az ellátási krízis létrejöttében, nem csak az időjárás, hanem többek között a feszültség és a meddő teljesítmény szabályozás hiányossága is. Ez elméletileg a villamos hálózatok hatékonyságának a növelését segítené. Ezen kívül az oszcillációk, azaz a kilengések és a feszültség szabályozási gyakorlatok közötti különbségek, valamint a gyors teljesítménycsökkenések, illetve az egyenetlen stabilizációs képességek voltak az okok, ami miatt 60 millió ember áram nélkül maradt. A feszültségingadozás és az oszcillációs jelenségek után egyébként sok erőmű, különösen a napelemrendszerek, inverterei automatikusan leálltak. Egyszerűen lekapcsolódtak a hálózatról, ami további lekapcsolásokhoz vezetett. Ezek alapján, a jelenségek alapján a szakértők azonosították az áramtermelők védelmi beállításainak és terveinek működését is, illetve elemezték a helyreállítási szakasz lépéseit. Az esemény egyik súlyos kiváltó oka az volt, hogy az Európai Uniós rendszer üzemeltetési útmutatójában meghatározott 380, illetve 420 kilovoltos harmonizált feszültségtartomány helyett a korábbi spanyol szabályok megengedték, hogy az áramszolgáltatók magasabb feszültségen működtessék a hálózatot. Így a generátorok 435 vagy akár 440 kilowatt áramot is termelhettek, ami miatt a rendszerben túl kevés tartalék maradt, ráadásul a hálózatokat túl is terhelte az ilyen mértékű áramelőállítás. A másik komoly probléma a villamosenergia rendszerben kialakuló oszcillációk nem megfelelő monitorozása volt. Az oszcilláció, vagyis a rezgés, az ingadozás alatt egy fizikai rendszer állapotának vagy pozíciójának időben ismétlődő periódusos változását értjük egy egyensúlyi helyzet körül. Az elemzés egy olyan európai szinten összehangolt speciális technológiát javasol, amely gyorsabban képes jelezni az áramellátás problémáit. Összességében tehát az imént felsorolt mindegyik tényező fontos volt abban, és szerepet játszott, hogy 60 millió embert áramszünet ért egyik pillanatról a másikra 2025 áprilisában. Egyébként így végig nézve, olvasva, hallgatva az elemzéseket, talán egy kicsit betekintést nyertünk abba, hogy a maga nemében mennyire bonyolult, pontosan, precízen felépített az áramellátás a világon, és milyen sok mindenre kell figyelniük a szakembereknek.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, de előtte nézzünk körül. Mondhatnám azt is, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegek világában, de úgy is felvezethettem volna a következő hírt, hogy színházba fogunk menni, ugyanis dél-koreai kutatók most abban reménykednek, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegekkel áttörhetik a nyelvi falakat és akadályokat kimondottan a dél-koreai színházakban. A mesterséges intelligenciával működő szemüvegek ugyanis új korszakot hozhatnak akár ezen a területen is. A producerek és a kulturális döntéshozók egyaránt bíznak abban, hogy ez az új megoldás segít a koreai előadásokat világszerte közönség elé vinni, csak úgy, mint ahogy a dél-koreai K-popot is globális sikerre vitték. No, de nézzük meg, hogy pontosan miről van szó. Azt már az elmúlt években megszoktuk, hogy bizonyos mozi előadásokhoz úgynevezett 3D-s szemüvegeket adnak, Dél-Koreában pedig mesterséges intelligencia alapú szemüvegeket oszthatnak bizonyos színházakban. Olyan nézők számára osztanák a szemüvegeket, akik nem értik a dél-koreai nyelvet. Ilyenkor a felhasználó kiválaszthatja azt, hogy milyen nyelven szeretné úgymond olvasni, illetve hallani az előadást, beállíthatja a betűméretet is, és azt is meghatározhatja, hogy a lencséken hol jelenjen meg a szöveg. Egyébként a szemüveg nem tükörfordítást ad, hanem amikor a színészek beszélni kezdenek, ez a bizonyos mesterséges intelligencia alapú program kulcsszavakat figyel, majd a megfelelő fordítást illeszti a párbeszédhez, így a néző zökkenőmentesen követheti az eseményeket a színpadon. A szemüvegek technológiáját egy koreai startup fejlesztette ki, amely eredetileg hallássegítő eszközöket kívánt készíteni, majd tavaly módosította a szoftverét színházi használatra. Az ő rendszerüket egy kínai partner integrálja a szemüvegekbe, amely a hardvert is gyártja. Elképesztő, ugye, hogy hardvert kapcsán a nagy számítógépek jutnak, a nagy dobozos számítógépek az eszünkbe. Nem egy egyszerű mesterséges intelligencia alapú szemüveg akár. Hát ennyit a színházi, a külföldi színházi élményekről. Most nézzünk még rá arra, amikor ráengedték a napfényt a műanyagokra ausztrál kutatók, egy olyan megoldást dolgoztak ki, amivel már szobahőmérsékleten is könnyen fel lehet bontani a műanyagok szénhidrogén láncait. A műanyagok ugyanis lényegében hosszú szén- és hidrogénláncok. Az ausztrál kutatók a vizsgálatuk során arra jutottak, hogy speciális fotokatalizátor anyagok segítségével, amelyek a napfény hatására dolgoznak, viszonylag alacsony hőmérsékleten lehet feldarabolni ezeket a láncokat. Ennek köszönhetően a hulladékból viszonylag kevés energia segítségével lehet tiszta hidrogént előállítani, ami a zöld átállás egyik legfontosabb anyaga, műanyag hulladékból hidrogén, azt mondják tehát az ausztrál kutatók, hogy ez a megoldás. Egyébként több tudományos labban publikált tanulmány szerint a közelmúltban végzett kísérletek azt mutatják, hogy a műanyag feldolgozásában óriási potenciál van, mint ismert, nemrég amerikai kutatóknak sikerült üzemanyagot előállítaniuk belőle. Írta meg a HVG tudományos rovata.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: 15 éven belül jön az első zéró kibocsátású repülőgép, és nem a gyenge jellem feláll a cukoréhségért, hanem egy baktérium, írja az érdekesvilág.hu. Nézzük meg ezt a két új tudományos hírt. Kezdjük a repülőgépekkel. Az Airbus jelentette be, hogy zéró kibocsátású hidrogén meghajtású repülőgépek tervezésébe kezdett. Az európai repülőgép gyártó vállalat 15 éven belül szeretné elindítani az első járatot. A hidrogénhajtású gépek működése során kizárólag vízgőz keletkezik. A tömeges használatuk előtt azonban még hatalmas infrastruktúrális beruházásokra van szükség a repülőtereken. Az egyik modellt turbóventilátoros motorral fogják felszerelni. Ez a gép 120, illetve 200 fő közötti személy szállítására lesz majd képes, és több mint 2000 tengeri mérföldet tud majd leszállás nélkül repülni. Az üzemanyagul szolgáló folyékony hidrogénnel tulajdonképpen egy úgynevezett módosított gázturbinás motort fognak alkalmazni, ami sugárhajtómű üzemanyag helyett hidrogénnel fog működni. A második modell hasonló technológia mentén fog működni, de kevesebb utas szállítására és mindössze 1000 tengeri mérföld megtételére lesz képes. A harmadik modell pedig radikálisan különbözik a már megszokott repülőgépek kinézetétől, ugyanis a 200 fő szállítására képes járműnél a szárnyak konkrétan beleolvadnak a repülő testébe. Előttem van a fényképe ennek a modellnek, valahogy úgy tudnám elmagyarázni, hogy olyan, minthogyha a szárnyait így hátrafelé csapná, ahogy azt a madaraknál szoktuk látni. A levegőből térjünk vissza a földre, és beszéljünk a problémáinkról. Van egy jó hírem, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Az utóbbi évek kutatásai egyre meggyőzőbben mutatják, hogy a bélben élő mikroorganizmusok, köztük bizonyos bakteroides fajok, aktívan beleszólnak abba, hogy mennyire kívánjuk a cukrot. Úgy tűnik, hogy a mikrobiális egyensúlytalanság a GLP-1 hormon jelátvitelét is érinti, és ezzel idegi jutalmazó köröket is modulál, amelyek a cukorfogyasztáshoz kapcsolódnak. Akkor tudjuk pontosan megérteni ezt a működést, mondják a szakértők, ha tudomásul vesszük és megértjük, hogy különbség van az éhség és a sóvárgás között. A fiziológiás éhség energia és tápanyag hiány jelzése, amelyet hormonális és idegi visszacsatolások finoman szabályoznak. Ezzel szemben a sóvárgás specifikus inger, tipikusan gyorsan elérhető magas cukor és zsírtartalmú élelmiszerek iránti vágy, amelyet a jutalmazási rendszer túlhangoltsága és a bél kötőjel agytengely jelzései is felerősíthetnek. A sóvárgás így részben tanult viselkedés, részben pedig biokémiai és mikrobiális eredetű jelenség. No de milyen jelek utalhatnak a mikrobiom eredetű cukoréhségre? Nos, az ismétlődő, nassolásba torkolló cukorvágy, különösen esténként, az antibiotikum kúra utáni étkezési preferenciaváltás, amikor például azt mondogatjuk, hogy mostanában mindig édességet kívánok, vagy az ingadozó energiaszint, a délutáni beroskadás, így is mondják a szakértők, valamint a rövid alvás és a stressz, ezek a mikrobiomon át is súlyosbítják a sóvárgást. És még egy érdekesség a tévutakkal és a gyakori hibákkal kapcsolatban. Tévút és gyakori hiba, ha ilyenkor hirtelen elkezdünk cukormentesen étkezni. Egyes intenzív édesítőszerek ugyanis nagy mennyiségben a bélrendszerre kedvezőtlen hatásúak lehetnek. Nem a cukormentességre van szükség, állítják a szakértők, hanem a mértékletességre.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egy órán Gután átkelt egy hídon, és ez elméletileg óriási természetvédelmi siker lett. Hogy miről van szó, már mondom is. A kutatók egyébként egy indonéziai út fölé építették ezt a bizonyos hidat, kimondottan állatok számára, és először sikerült kamerával rögzíteni, ahogy egy súlyosan veszélyeztetett szumátrai órán Gután használja az egyébként lombkorona hidat az út átszelésére. Számolt be mindenről a National Geographic, a felvétel komoly reményt ad a természetvédőknek. A hidat egyébként 2024-ben építették az indonéziai Pakpak Barat közelében, a Lagan Pangidar út fölé. Az út fontos közlekedési folyosó az emberek számára, ugyanakkor áthatolhatatlan akadályt jelentett az erdei élőlények előtt. A természetes átkelés gyakorlatilag lehetetlen volt a vadon élő állatok számára. Mióta viszont a lombkorona híd megvan, 2 éven át figyelték kameracsapdákkal a hidat, remélve, hogy egyszer végre egy oráng után is használni fogja, ám sokáig csak más állatokat észleltek. Viszont most 2 hosszú év után végre megtörtént az eset. A felvételen egy fiatal hím oráng után látható, amint óvatosan rálép a hídra, félúton megáll, lenéz az alatta futó hídra, majd tovább halad az erdő felé. Ez az első dokumentált eset, hogy a faj ilyen mesterséges átjárót használ. A híd kulcsfontosságú lehet a helyi, mintegy 350 egyedből álló populáció számára, amelyet az út ketté vágott. Egyik részük a Sirangas vadrezervátum, a másik a Sikulaping védett erdőterületénél. A kis, elszigetelt csoportok miatt csökken a genetikai sokszínűség, ami hosszú távon a faj eltűnését okozhatja. Egyébként a szumátrai orángután a legnagyobb fán élő emlős ideje több mint 90%-át a lombkoronában tölti, igen intelligens fajról van szó, kiváló térbeli memóriája lehetővé teszi, hogy új útvonalakat tanuljon meg az erdőben, ez magyarázhatja, hogy végül a hidat is elfogadta. A világon egyébként mindössze mintegy 14 ezer szumátrai orángután él a természetben, így a faj a legveszélyeztetettebb emberszabásúak közé tartozik. A mostani siker azt mutatja, hogy a jól megtervezett infrastruktúra segíthet összeegyeztetni a természetvédelmet és a beruházásokat. Ha jobban belegondolunk egyébként, az emberi civilizáció, illetve iparosodás következménye, és nem is olyan régóta jellemző, hogy különleges átkelőhelyeket kell az emberi infrastruktúra terjeszkedése miatt építeni az állatok számára, tulajdonképpen az 1950-es évek óta jellemző, és tűnik fel egyre több országban a kifejezetten vadon élő állatok számára épített átkelőhely, és érdekes adat, hogy mondjuk egy átkelő akár több millió állat életét is megmentheti, írja az érdekesvilág.hu. Az erdőirtás, illetve élőhelyük zsugorodása miatt a vadon élő állatok olykor az emberek által épített mesterséges környezetben kóborolnak. Táplálékszerzésüket és vándorlásukat sokszor forgalmas utak, autópályák, vasutak, csatornák, elektromos vezetékek nehezítik, melyek miatt sajnos sok állat az életét veszíti. A probléma megoldásának egyik módja, hogy állathidakat építenek a számukra, amelyeken keresztül biztonságosan átkelhetnek. Az első ilyen átkelőt egyébként Franciaországban építették az 50-es években, és azóta többek között Amerikában, Kanadában, Svájcban, Hollandiában, Németországban is sorra épülnek a hasonló átkelőhelyek, de Magyarországon is számos épült már azóta. Ezek jelentősen csökkentik az emberi beavatkozás miatt bekövetkezett populáció csökkenéseket, sőt, egyes esetekben megakadályozzák a vadállatok kipusztulását. Ezek a sokszor növényekkel borított építmények őzeknek, szarvasoknak, medvéknek, teknősöknek, rákoknak, madaraknak, majmoknak és sok más állatnak jelentik a biztonságos átkelést világszerte.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: A Szegedi Tudományegyetem dékánja lesz az igazságügyi miniszter. Megnevezte Zsolti bácsit a Szüllő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor az elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újraépítése a legjobb kezekben lesz. Hozzátette, Görög Márta a hazánk egyik legkiválóbb jogász professzora, a Magyar Jogász Egylet elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia állam és jogtudományi bizottságának tagja. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba pedig 5200-an, közölte az oktatási hivatal. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98%-a nyert felvételt valamelyik középiskolába. A 9. évfolyamra, ideértve a nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzéseket is, felvételt nyertek 79%-a első helyen, 94%-a pedig az első 3 helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az állami számvevőszék épületében, a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben csütörtökön, írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a központi nyomozó főügyészség megerősítette. A portál megkereséséről az ügyészség azt közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben csütörtökön eljárási cselekményeket végeztek. Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte Zsolti bácsit a Szüllő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata és koronatanúja, aki a nyomozás érdekében egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra a nevet, írta pénteken az Index.hu Bangó Sándor bejegyzése alapján. Az Index pénteki cikkében felidézi, hogy Bangó Sándor a Szüllő utcai javítóintézetben történt bűncselekmény sorozat koronatanúja, aki mindössze 14-15 évesen került be az intézménybe. A Szüllő utcai javítóintézet volt igazgatóját Juhász Péter Pált szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, és jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás során merült fel a Zsolti bácsi néven emlegetett férfi alakja, akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami észak-kelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
2: Hobbyradio.hu. A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
6: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
8: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézned? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
6: Szivárvány. Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
11: A mikrofonnál Orbán Zoltán, itt van velünk Makai Hajlaka, tisztánlátó, és egy vendéget is hozott magával.
12: Így van, üdvözlöm a hallgatókat, elhoztam a barátnőmet és kolléganőmet, aki ugyanúgy belelát a dolgokba, mint én. Úrhegyi Alexandrának hívják, és ő is ugyanúgy tud majd dolgokat elmondani, mint én, párkapcsolatokról.
13: Szép jó napot kívánok!
11: Lehet azt mondani, hogy te is tisztánlátó vagy?
13: Így van, igen.
11: Ez hogy lesz valakiből tisztánlátó?
13: Én így születtem. Tehát én gyermekkoromban jöttem rá, hogy ezek az adottságok működnek, és nagyon sok visszajelzést kaptam, és voltak olyan események az életemben, amik még jobban erre az útra vittek, és még jobban bebizonyosodott, hogy működnek ezek a dolgok.
11: Mi volt az első momentum, amikor azt gondoltad, hogy igen, én azt is látom, amit más nem lát?
13: Ez 17 éves koromban történt meg, amikor voltunk egy osztálykiránduláson, és egy barátnőmmel vicceltünk, és jósoltunk két fiúnak, ami aznap bejött az egyik, mert azt jósoltuk neki, hogy még aznap nagyon beteg lesz, és még soha nem volt ilyen beteg. Epilepsziás rohamot kapott, és mentő jött ki hozzá, úgyhogy ez bejött. A másik az volt, hogy nem fog sokáig élni a fiú, azt nem tudtuk meg, mivel hogy kijártuk az iskolát, és utána nem tartottuk a kapcsolatot, és utána ez folyamatosan jöttek a visszaigazolások.
11: Mit szóltak ehhez a barátnőid? Elárultad neki?
13: Én mindig ilyen visszahúzódó emberke voltam, és nem nagyon barátkoztam, mert mindenki különcnek tartott, tehát ezáltal, hogy én egy ilyen magamnak való vagyok, és mindent így megnézek, és mondok bizonyos dolgokat, és ezért nem igazán úgy vettek, mint mást, hanem kicsit bolondnak néztek. Aztán mindig visszaigazolt az élet, és akkor úgy egy jó páran visszajöttek, és igen, csak érdeklődtek, hogy mi és hogyan működik.
11: Ugye nem haragszol, hogyha a magánéleti dologra egy pillanatra visszatérnénk, a párválasztásnál is tudtad, hogy
13: így
11: ő
13: van.
11: Az igazi?
13: Így van. Én már gyerekkoromban tudtam, hogy mennyi idős lesz, mi lesz a neve, milyen a szeme színe, és ez mind a mai napig, ez ma beigazolódott, úgyhogy igen, tudom, hogy jó helyen vagyok, és ott vagyok, akivel kell.
11: Elárulhatom, hogy nem jöttél egyedül?
13: Így van.
11: Mikor a várod?
13: Augusztus 15 és 20 között.
11: És mikor születik meg?
13: Szerintem 17-ére fogjuk ezt tenni. Ez egy tervezett császárszülés lesz. Úgyhogy szerintem a lehető legjobb alkalmat kiválasztjuk erre.
14: Szivárvány.
4: Hobbi rádió.
2: Műsorajánló.
15: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbi Rádióban.
16: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
17: Hagyományaink, értékeink Európában.
18: Ahol az érték a mérték.
19: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
15: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobbi Rádióban.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
6: World Live.
2: Műsorajánlót hallotta.
20: Hobbi Rádió.

0: Szivárvány. Lehet kiválasztani alkalmat, Hajni?
1: Igen, igen, igen. Meg kell nézni a gyereknek a legjobban beillő időpontot, mikor a világra jön, amikor úgy tudja átélni a születést, hogy ne fájjon neki annyira, és nagyon itt akarjon lenni ebbe a világba.
0: Igen. Fájdalmas a világra jönni nekünk?
1: Igen, igen.
0: Csak nem tudjuk, ugye elfelejtjük.
1: Nem, ezt tudjuk, mindig is tudjuk, a tudatalattinkban ott van. Hiszen a születés... Inkább az elején kezdem, hogy értsék a hallgatók, hogy miről beszélek. Amikor egy anya teherbe esik, akkor a magzat ugye elkezd növekedni az anya mélybe, a lélek az pedig kibejárkál, és megnézi, hogy hova kerül. És ugye hónapokon keresztül folyamatosan jön, megy ki az anya testéből, és megnézi, hogy milyen környezetbe, milyen családhoz kerül. És amikor eljön a szülés ideje, akkor már be kell költözni, hiszen a születés fájdalmát át kell, hogy élje. Hogy tudja azt, amikor már ide átjött ebbe a világba, hogy bizony ez nehéz dolog itt lenni ebbe a fizikai síkon.
0: Alexandra végig bólogatott. Mindenben egyetért a Hajnival?
2: Egyetértek, igen, mert nekem van egy első szülött gyermekem, és én ezt átéltem, hogy ő hogy jött ki be a testébe, a kis burkában, és érdekes, mert a gyerek kommunikál az anyával, tehát ha egy anya jól veszi a jeleket, nekem megmondta a gyerekem a nevét, megmondta, hogy köldökzsinó lesz a nyakán, és én úgy mentem orvoshoz, hogy doktor úr, én császáros leszek, mire azt mondta, hogy ez nem kívánságműsor. És én mondtam neki, hogy igen, doktor úr, ez sem az lesz. Tehát én úgy mentem effektíve, hogy most császárra fogok szülni, és minden a menetrend szerint úgy is történt, és a nyakán volt a köldökzsinór, és ami ezzel jár, meg volt. Úgyhogy ez tényleg így működik, igen.
0: Kedves hallgatóink, ha önök is tisztán szeretnének látni, mint ahogy itt a két hölgy tisztán lát, és valószínűleg azt is látják, hogy én csodálkozom egyik álmolatban, esem a másikban, hívjanak bennünket, telefonszámunk 2540968, azt hiszem, hogy csodát fognak hallani.
1: Így van.
0: És ugye a múltkori beszélgetést Enikővel azzal zártátok, hogy párkapcsolat, párválasztás. Áruljátok el nekem, hogy a nő választja a férfit, vagy a férfi választja a nőt?
1: Ez közös. A kémiának működni kell, mert hogyha nem működik a kémia, akkor nincsen párválasztás.
2: Így van.
1: A másik pedig az nem igaz, hogy mindig a nő választ. Igenis, a férfi is benne kell, hogy legyen ugyanannyira, mint a nő, mert hogyha nincs benne, akkor nem jön össze a párkapcsolat. Miért nem jön össze? Azért, mert ha én nem tetszem annak a férfinak, én hiába akarok vele lenni, ha ő nem akar velem.
3: Szivárvány. Hobbi Rádió.

0: Szivárvány.
1: Nekem mindig az volt az érzésem, és bocsánat, hogyha itt most ellent mondok, de ez az én érzésem, hogy mindig a férfiakat választják a nők, és tulajdonképpen addig-addig mesterkednek idézőjelben, míg aztán tényleg megbolondulunk érte.
2: Ez nem így van. Nem. Ez nem így van. Ez két emberen múlik, mert természetesen, mikor találkoznak, meglátják egymást, a kémia az már elindul két ember között, és ugye a jeleket mindenki kiküldi, a férfi és a nő is a másik felé. Hogyha az egyik félről nincsen jel, akkor teljesen mindegy, hogy mit csinál a másik.
1: Szóval mindegy, hogy ki kit választ, akkor nem választ senki sem.
2: Így van. Itt a kémiáról van szó, hogy amíg működik két ember között, és amikor vége annak a kémiának, vagyis a szerelemnek, akkor megkérdezi magától, hogy mi a túrót kerestem én ez mellett, az ember mellett x ideig.
1: De látod, most is azt mondod, hogy én, mint nő, mit kerestem ez ember mellett.
3: Mert ugye, hogy működik, nem úgy működik a dolog, hogy az ellentétek vonzák egymást, ez egy nagy tévhit. Hasonló a hasonlót vonza.
1: Igen.
3: Így van.
1: Pedig tehát abból lesz a,
3: hát igen. De abból lesz tartós kapcsolat, hogyha hasonló az érdeklődés és hasonló gondolkodásmódban.
1: Elfogadóak vagyunk a másikkal, vagy igen. Csak akkor, hogyha igen. Tényleg ennyire hasonlók vagyunk?
2: Nem, elfogadóak vagyunk.
3: Szerintem elfogadóak.
2: A szeretet az sok mindenre képes, főleg, hogyha mind a két ember oda van egymásért, akkor persze természetesen be tudunk hódolni. Mi nők a férfiaknak, de ők is nekünk?
1: Mi nő csoda? Telefonszámunk 25-49-68, ha valaki tényleg a csodát szeretné tudni, hívjon bennünket.
2: Bármilyen témával kapcsolatban mi azért vagyunk itt, és hétről hétre azért leszünk itt, hogy segítsünk önöknek. Én szeretném bevonni a hallgatókat, bármiről képes vagyok beszélni, azért, hogy segítsek. Én azért vagyok itt, hogy oktassam az embereket, megtanítsam őket olyan dolgokra, amire eddig még nem volt alkalmuk, hogy megtanulják, hogy hogyan kell másképp gondolkodni és élni, hogy jobb legyen az életük.
1: Na, Hajnalka, ez az utolsó mondat, hogy megtanítom másképp élni az embereket, mi nem tudjuk, hogy hogy kell élni.
2: Nagyon sokan sajnos nem.
3: Nem. Azért nem, mert nagyon sokan meg akarnak felelni másoknak, és ezt így nem lehet. Tehát mindenki adja önmagát. Akkor lesz egy értékes ember, és önmagáért szeretik. De nagyon sok ember állarc mögé bújik, és azt mutatja, ami nem ő maga. És amikor összejön egy párkapcsolat, akkor az állarcot szereti, nem pedig azt az embert, aki valójában.
1: Ez nagy pek.
3: Így van.
1: És akkor mikor kerül le az állarc?
2: Hát épp ez az, amikor lekerül, akkor mennek szét a házasságok, hiszen nem azt az embert ismertem meg. Én így nem van. Ebben találkoztam x ideig, én nem ezt az embert szerettem. És amikor megmutatom az igazi arcomat, akkor jövök rá, hogy hát én ezt az embert nem szeretem.
3: Tehát merjük vállalni önmagunkat.
2: Pontosan.
3: Ez az alapja.
1: Muszáj megkérdeznem, és bocsánat ezzel az állarccal, ezt már a múltkor is említetted, és most is azt gondolom, hogy tényleg az ember olykor-olykor állarcot hord, de amikor bőrére vetközik, és most nem a mesztelenségről beszélek, hanem a lélek bőrére vetközéséről, akkor azért sok mindenki kell, hogy derüljön, és az állarc akkor már rég kell, le kell, hogy hújjon.
2: Persze, hogy de nagyon sok ember sokáig tudja azt mutatni, hiszen meg akar felelni a másiknak, és addig még én a másiknak meg akarok felelni, mert félek attól, hogy az én kis fóbiáimmal nem felelek meg neki, mert félelmek vannak bennem, hogy ezért vagy azért nem fogok neki tetszeni, és most sok mindent lehetne felsorolni, hogy miért nem tetszettem én a másiknak,

0: Tehát itt van az, hogy oda kell tennünk magunkat teljes egészében, egy kapcsolatban is, és bármi másban is. Tehát, hogyha valaki valamit szeretne, az nem biztos, hogy el is éri.
1: Szivárvány. Hobbi Rádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Ilyen emberen tudtok segíteni? Lehet
1: természetesen
0: segíteni?
1: Megtanítjuk neki, hogy ő kicsoda. Meg kell neki mutatni, hogy ő igenis mer, meg mer tenni dolgokat, és igenis sikerül neki.
0: Szóval az a lényeg, hogy merjél nagyot álmodni? Így, vagy
1: mindig nagyot álmodok.
2: Mindig, így
0: vagy
2: van.
0: Vagy merjél nagyot akarni?
2: Így van, akarni.
1: Most mondtad ki, akarni. Akarni kell, és az akaratból ott kell lenni az érzésnek, hogy igen, az úgy van. Nem úgy lesz, úgy van.
2: Úgy van,
1: mert mindig a mostba kell gondolkodni. Mert bármit akarok, az ne majd legyen, hanem most van.
2: Azt mindig tolja maga előtt az ember, hogyha lesz. Tehát ezért nem jó ez a szó, hogy lesz, mert akkor soha nem valósul meg. Ha akarom, most. És megvan, és most, akkor most. Az megvan.
1: Mindig mindent a mostba kell akarni. Most kell szeretnem, most kell felépítenem az életemet, most kell olyan munkát tennem, ami majd a jövőben jó lesz, de most kell leraknom az alapjait, hogy az működni tudjon.
2: Merjünk élni.
0: Azt mondod, hogy most kell lerakni az alapokat, de ez hány éves korban?
1: Minél előbb, annál jobb, jó, akár 7 éves korban.
0: Igen, és aki már elmúlt 25, mint
2: soha
0: én.
2: Nem.

0: soha nincs késő.
1: Soha nincs
0: figyelj,
1: késő,
0: figyelj, az úgy tud működni, hogy most, hogyha valaki tizenévesen elkezdi az életét építeni, akkor tizenévesen már sikeres tud lenni, de van, aki 60 éves korába kezdi el, és 60 éves korába fogja elérni a csúcsokat. Itt nincsen kor, nincsen idő, nincs idő és tér.
1: Ez is egy
0: csak az emberek gondolatában van.
1: Itt vannak a korlátok, hogy hány éves vagyok, évhez nem szabad kötni nem. Semmit.
0: Azért, mert én 60 éves vagyok, vagy 70 éves, most már én ne is érjek el semmit, mert éppen már elmúltam ennyi idős. Nem. Én elmúltam 46 éves, én igenis most akarok élni, és el is fogom érni, amit én el akarok érni. És fel akarom építeni azt, amit fel fogok építeni, mert a fejemben már itt van, a lelkemben itt van, és megteszem.
1: Az akarat és a hit nagy dolgokra képes, csak tudni kell elfogadni, és kinyitni.
0: Így van.
2: Zenélünk egy picit, és visszajövünk.
3: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Műsorajánló.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobbi Rádióban.
5: Ha nem bírod már elviselni.
6: Always look on the bright side of life.
7: A régi ismerős dallam új költösben.
8: Nézd az élet jó oldalát.
7: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
9: Nekem ez így jó.
7: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
10: A tudomány mai állása.
11: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
10: Egy műsor
11: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
10: A tudomány mai állása.
12: Pénteken 10-től a Hobbi Rádióban.
10: Jó szórakozást!
11: Jó szórakozást!
12: Egészségedre!
13: Egészségedre!
14: Egészségedre!
13: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
11: Hétfőn 10-től a Hobbi Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
15: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Na jó, tehát én akarok egy Lotto 5-öst, elérem?
1: Ha igazán akarod,
2: igazán
1: akkor
2: akarod,
1: igen.
2: Így van, így van.
1: És ha tényleg hiszel benne, akkor igen.
2: Tehát benne kell lenni a szituációba érzelmileg és képben is, igen. És meg kell tudnod élni azt az élményt, hogy te megnyerted a Lotto 5-öst. Hogyha ez neked megy, sikerül, akkor megnyerheted a Lotto 5-öst. Csak nagyon sok ember ezáltal van gátolva, hogy nem meri elhinni, hogy neki saját magának önmaga a gátja.
1: El se hiszik különben, hogy mennyire gátolják magukat. Mert mindjárt, hogy tesz, jaj, de jó lenne, ha megnyerném az 5-öst, és akkor erre és erre költöm.
2: Ez már egy program.
1: Ez már beprogramozta, hogy milyen jó lenne akkor, ha. Nincsen ha. Itt nem az van, meg. Hogy mit kell látnom, a célt kell látnom. Azt kell látnom, hogy ott van az asztalon egy halompénz, és az az enyém. És amikor már ott van, és meg tudtam fogni, és tényleg ott van, majd akkor eldöntöm, hogy mire költöm, addig ne költsem el, és higgyem el, hogy az a pénz tényleg ott lesz az asztalon.
2: Tehát teremtsük meg a saját magunk életét, úgy, ahogy mi azt szeretnénk, de nagyon sok embernek ez le van korlátozva, és nem máshonnan, mint a gyerekkorból, ugye szüleink is belénk nevelik nagyon sok helyen, hogy mit érhetsz el, meg mit nem. Te most, kisfiam, ehhez nem értehetsz, mert te nem tudom, hány éves vagy, holott lehet, hogy a gyerek meg tudná oldani, hogyha hagynák. És ez az egész életére kihat. Felnőttként ugyanígy fog viszonyulni mindenhez. A párkapcsolatához, a munkájához, és egy visszahúzódó ember lesz, aki nem hiszi el magáról, hogy igenis egy értékes ember, és tud.
3: Szivárvány. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: szivárvány.
1: A mikrofonnál Orbán Zoltán, meg két nagyon-nagyon fantasztikus hölgy, Makai Hajnalka és Úrhegyi Alexandra, tisztán látok, akikkel az előbb a párkapcsolatról beszéltünk, de azt hiszem, hogy még ezt kimeríthetnénk egy kicsit részletesebben is, mert nem vagyunk igazán tisztában, hogy kit és miért kellene választanunk, vagy miért éppen őt kell választanunk.
2: Sajnos nem figyelünk azokra a jelekre, amik körülöttünk vannak, hogy vannak olyan hölgyek és férfiak, akik pont azt választják, akit nem kellene. Vagy az anyagi helyzet miatt, vagy az, hogy én azt gondolom, hogy ő mellette jó volna nekem, mert ott talán biztonságban érzem magam. De ez nem így van. Nem így van. Picit oda kéne figyelnünk az érzéseinkre. Vagy bemeséljük magunknak, hogy igen, mi szeretjük azt a férfit, vagy azt a lányt, de ez csak birtoklás. És nagyon sok esetben ez van.
1: Alexandra?
3: Azt kéne megnézni, hogy ugye egy párkapcsolatban harmónia az a fontos, ugye? Az lenne a normális. Na most a párok nem véletlenül kapják meg egymást, mert feladatuk van egymással. És azt vagy észreveszik, vagy nem, és ameddig nem tudják megoldani a párkapcsolatban lévő feladatokat, addig mindig ugyanolyan embereket fog bevonzani a hölgy vagy az úr, ameddig ezt nem tudja megoldani. Mondok egy példát. Például, hogyha valaki egy párkapcsolatban nem tudja kiélni a nőiességét, az mindig olyan férfit fog maga mellé kapni, aki nem hagyja érvényesülni, mint nő. És amikor ráébred erre, hogy igen, én nőként kell, hogy működjem, akkor már nem fog olyan férfiakat bevonzani. Tehát van úgy, hogy egy párkapcsolatban vagy a nő, vagy a férfi elnyomja a másikat. És az lenne a normális, hogyha egy nő és egy férfi harmóniában tudna együtt lenni.
1: És akkor ez miért nem így van?
2: Mert nem figyelnek egymásra. Mert önzőek vagyunk. Mert más külső dolgokat nézünk, és nem a belső dolgokat nézzük. És most nem kell félreérteni. Kell összhangba lenni a külső és a belsőnek. Mert természetesen ahhoz, hogy szobáljak valakivel, kívülről is rendbe kell, hogy legyen. Mert most hiába akarom meglátni valakinek a lelkét, ha nem állok vele szóba, és nem beszélgetek vele. Nagyon fontos az, hogy az emberek tudjanak kommunikálni egymással, főleg a párok, ha már együtt vannak, hogy meg tudják beszélni a problémáikat, hogy el tudják egymásnak mondani, hogy miért szeretlek, és miért vagyok rád dühös, vagy miért bántalak, vagy miért vannak olyan dolgok, amiért nem egyezünk, vagy az, hogy kimutassuk a másik felé, hogy mennyire fontos nekem a másik, és ez a mai világban nem dívik, ez egyszerűen nem működik. Se az, hogy megbeszélem, se az, hogy megmutassam, hogy mit érzek.
3: Kapcsolatban nincs lélek mostanában. Tehát most már csak az van, hogy hazamegyek, puszi, eszünk, stb. Tehát nincs az a lelki kötődés, ami régen még megvolt. És ez hiányzik a mai párkapcsolatokból, hogy tessék leülni, és a másikra időt szánni, megkérdezni, hogy mit szeretnél. Tehát az alapvető dolgokat, és ez ma nincsen. Tehát nincs lelkiség a kapcsolatokban, ezt kellene valahogy visszahozni. És tudni ezt a férfiaknak is, és a nőknek is valahogy, hogy mondjam, kinyílni e felé, a dolog felé.
2: Nagyon nehéz ezt tulajdonképpen megcsinálni a mai világban, mert egy olyan taposó malomba élünk, ahol dolgozunk, hazavisszük a sok problémát, félünk attól, hogy kirúgnak minket, meg kell felelnünk bent a munkahelyen, és nem is akárhogy. Én megértem azt, hogy nagyon nehéz otthon ezeket levetni, és magunk mögött hagyni arra a pici időre, még otthon vagyunk, mert az nagyon kicsi idő, mert ugye este keveredünk haza, és reggel már megyünk. De sajnos ezt meg kell csinálni mindenkinek, nem sajnos, meg kéne csinálni, hogy egy normális párkapcsolatot tudja kialakítani a párommal, és ne az legyen, hogy amikor problémák vannak, akkor az egyikünk jobbra rohan, a másikunk balra, és akkor máshol oldom meg a problémáimat, és nem ott, ahol kellene.
1: Azt, igen.
3: És a félelmek még, amit én itt kihangsúlyoznék, hogy félnek a férfiak is, és a nők is, hogy elvesztik a másikat. Miért félünk? Miért lesznek féltékenyek? Azért, mert nincs meg önmagukban az a bizalom, az az alap, hogy én nő vagyok, és én jó vagyok. Ez ugyanúgy igaz a nőkre és a férfiakra is. Tehát a nőknél és a férfiaknál azt a tévhitet kéne eloszlatni, hogy én nem vagyok jó ebben vagy abban, mert amiket mi gondolunk saját magunkról, az kivetül. És ugyanígy fog hozzánk viszonyulni a párunk, átmegy ez az információ, és nem működik a dolog. Bevonzuk azt, hogy bejön egy harmadik személy, egy negyedik, és nem működik a párkapcsolat. Holott minden rendben lehetne, de ez mind magunkon múlik.
0: Szivárvány. Hobby rádió. Értünk szól.
4: Kamureklám.
5: Keresse akciós, könnyű és finom poharas joghurtjainak fedőfólia.
4: Anyát, bocsánat. Újra kezdjük.
6: Kamureklámot hallottak.
7: Hobby rádió. A világon mindenhol hallható.

0: műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: UK. Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
0: Egészségedre.
6: Egészségedre.
0: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Zajlik a nyomozás a Nemzeti Bank ügyében. Kereken 100 éves lett David Attenborough. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ügyészség hivatalosan egyelőre nem tudja, hogy ki, milyen vagyont és hová menekített, de ha büntető eljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerzik, közölte a legfőbb ügyész a 24.hu-nak adott interjújában. Arra a kérdésre, hogy akár egy Ferrarit is vissza tudnak-e hozni Dubajból, azt válaszolta, meg fogjuk oldani. Nagy Gábor Bálint az MNB ügyben zajló nyomozásról azt mondta, az ügyészség azért vonta magához az eljárást, mert fél év elteltével nem kaptak megnyugtató válaszokat a nyomozóhatóságtól, és nem született jogilag értelmezhető tényállás. Hozzátette, a központi nyomozó főügyészség konkrét eljárási cselekményeket tervezhet a következő hetekben. Arra a kérdésre, hogy az ügy egyik érintettje, Matolcsi Ádám börtönbe kerülhet-e, azt válaszolta, ha bűncselekményt követett el és bűnösségét kétségként kizárólag meg lehet állapítani, akkor igen. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán csütörtökön délután. Az Zala vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága vizsgálja azokat a helyszíneket, amelyek kapcsán felmerült, hogy osztrák bárnyákból származó szerpentint nevű anyagot tartalmaznak. A hatóság jelenlegi ismeretei szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkoló, valamint több településen utak, bicikliutak, parkolók is érintettek lehetnek. Kereken 100 éves lett David Attenborough, minden idők legismertebb és talán legkedveltebb természetfilmese. Attenborough Nyugat-Londonban született, de a Leicesteri főiskola kampuszán nőtt fel, ahol az apja volt az igazgató. A Cambridge-i egyetemen szerzett természettudományos fokozatot, a katonai szolgálatot követően egy ideig tudományos tankönyveket szerkesztett, de ebből gyorsan kiábrándult, és 1950-ben rádiós producernek jelentkezett a BBC-hez. 1979-ben jelent meg 13 részes Élet a Földön című természetfilmje, amely nem csak Attenborough életművének lett az alapköve, de a komplett természetfilmgyártást is hosszú évtizedekre meghatározta. Halálos baleset történt péntekre virradóra Szegeden a Bertalan hídon, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a Bertalan hídon teljes pályás útlezárás volt érvényben. A katasztrófa védelem honlapján azt írta, egy gépkocsi szenvedett balesetet a Bertalan hídon. A járműben ketten utaztak, egyikük kizuhant az autóból. A szegedi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoztak a helyszínen. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Társadalmi célú közlemény következik.
3: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41. Nos, adó vagy nem adó? A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Edő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban.
5: Szivárvány. Jó, hogy említetted, hogy minden rendben lehetne, csak az a kérdés, hogy a kályha, amikor először találkozunk azzal a másikkal, akkor az tényleg olyan legyen, akivel el tudja az ember képzelni, nem? Mit nézünk a párunkba legelőször? Mert ugye említetted, Hajnalka, hogy a külső is nagyon fontos, hogy oda vonzza az ember szemét. De mi a fontosabb, a külső vagy a belső az indulásnál?
6: Az indulásnál én úgy gondolom, hogy a külső. Mert az alapján állok levele, és egyáltalán az alapján fogok vele beszélgetni, közeledni hozzá, vagy kiküldeni azokat a jeleket, amiket ki kell küldenem. Na most, amikor ez megvan, akkor onnétól már a külső nem annyira számít, hiszen már akkor a belső számít, és egy nőnél, mivel hogy én nő vagyok, én azt nézem, hogy abban a férfiban mi van. Tud-e velem úgy beszélgetni mindenről, ahogy én szeretném, vagy ahogy én elvárnám tőle, vagy tud-e olyan dolgokat nyújtani nekem, amire nekem szükségem van. Egy nő mit néz, mikor találkozik, főleg, hogyha család alapítás előtt van, hogy igen, ő a gyerekeim apja. Tud-e ő az én gyerekeim apja lenni? Milyen társam tud lenni az életbe? De ugyanúgy a férfiaknál is ez megvan. Ha nem kalandot keres, akkor megnézi, hogy az a nő alkalmas-e arra, hogy anya legyen az ő gyerekeinek az anyja.
7: Vagy csak
6: kaland. Akkor ez így is működik, hogy akkor ez csak kaland. A férfi fejében akkor csak az van, hogy igen, ez csak egy kaland, egyszer, kétszer, tízszer, tök mindegy. A lényeg az, hogy ez csak kaland, és ezt így fogja föl. És onnétól kezdve tudja, hogy nem fogja elvenni a nőt, mert csak kaland az ő számára.
5: Nem fordulhat meg a kocka?
6: Na, ritka esetben szokott ilyen történni.
5: Legfeljebb a filmekben.
6: Igen. Azért általában, hogyha egy férfi 2 hónap alatt nem jön rá, hogy ez a nő neki fontos, vagy 3 hónap alatt, akkor már nem fog.
5: Ilyen rövid idő elég
6: igen,
5: nekünk.
6: Igen, igen.
5: Bár ugye nem tudatosul, csak
6: itt belül az
5: végül.
6: Van, lelkünkben ez van, ösztönös.
8: Így van.
6: Mert 3 hónap alatt dől el, hogy egy párkapcsolat tud-e tartós maradni, vagy nem. 4. hónapban már ott vannak a problémák.
5: Hát amikor igen, repül a tányér?
6: Igen, például.
8: Hát itt van, hogy most van megfelelési kényszer, vagy nincs. El tudjuk úgy fogadni a párunkat, ahogy van, vagy nem. Tehát jó, ez egy jó mondás, hogy lakva ismeri meg egymást az ember, ez így igaz. Mert akkor kijönnek a kis bökkenők, és akkor látjuk, hogy ki hogy viszonyul a másikhoz.
5: És esetleg leeshet az állarc is.
8: Így van.
6: Egy idő után persze muszáj, hogy leessen, mert örökké játszani nem lehet.
5: Pedig a játék milyen jó dolog.
6: Igen, csak nem mindegy, hogy milyen. Persze játszani nagyon jó, én nagyon szeretek játszani, és gondolom nagyon sokan még rajtam kívül.
8: Csak érzelmekkel nem biztos, hogy jó, mert az visszacsap.
6: Vagy nem szabad.
5: Az mit jelent, hogy visszacsap?
8: Tehát amit én adok, nyújtok a másiknak, azt fogom visszakapni.
6: Pontosan. Aha. Az első végi törvény.
8: Így van.
6: Az mindig azt mondja, hogy amit én adok másnak, azt kapom vissza. És nincs felmentés, hogy én ezt nem tudtam. Ez mindenkire vonatkozik. Nem csak ránk, mindenkire.
8: Így van.
6: Aki ember, és ezen a földön él.
9: Szivárvány. Hobby Rádió.
10: Hallottál már erről a rádióról?
11: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
12: Hobby Rádió. A hangadó.
13: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
14: Műsorajánló.
15: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
16: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
17: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club. A Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
18: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
19: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
18: World Live.
20: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
19: Koktél.
20: Érdekes témák, érdekes emberek.
19: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
20: tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
7: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
14: Műsorajánlót hallottak.
21: Hobby Rádió!
10: Hallottál már erről a rádióról?
11: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
22: Hobby Rádió. A hangadó.
13: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hát igen, amit kapsz, azt, az a tied. Pontosan. Hogy is van ez a mondás, hogy dob meg kenyérrel, vagy ha megdobott kövel, dob meg kenyérrel?
1: Így van, így van, így van.
0: Akkor kiderül, hogy tényleg ki mit tud adni, és mit tud adni.
2: És nagyon fontos az én szerintem minden kapcsolatban, és minden, ez most vonatkozik baráti, szerelmi, bármilyen kapcsolatra, hogy ember tudjak maradni. Tudjak szembenézni magammal a tükörrel, hogy igen, én azért én ezt az embert nem bántottam. És próbálom a legjobb tudásom szerint lerendezni, ha problémáim vannak. És nem elmenekülni a problémák elől, mert a mostani emberek sajnos elmenekülnek a problémák elől. Jön bármilyen probléma, sarkon fordul, és inkább elmegy, mint hogy szembefordulna vele.
1: De az a baj, hogy ezt megkapja. Tehát nincs olyan, hogy elmegyek a problémák elől, mert ezt ugyanúgy megkapja később. Tehát itt maximum az időt tudják húzni, más nem.
2: De nehezítetten kapja vissza, így csak van. Ezt sokan nem tudják.
3: Hobbirádió.hu.
4: A rád

0: Szivárvány.
1: Szóval a barátságról is szó esett az előbb. Tehát amikor választunk, ugye azt mondjuk, hogy párt választunk, akkor rögtön szerelmet, meg szeretőt választunk, vagy esetleg gyermekeink anyját, apját választjuk. De a barátok kiválasztásánál szerepet játszik-e az, hogy én milyen vagyok?
2: Természetesen nagyon. Hát hogyha az én barátom nem egyezik velem, vagy nem tudok vele jókat beszélgetni, jókat röhögni, és hűlni, akkor már nem barát.
3: Tehát a hasonlót vonz, ez minden területen így működik. Én nem tudok leülni egy olyan emberrel, akivel nincsen közös témám. Tehát azzal nem leszek nagyon jó barátságban. Elbeszélgetni lehet, hogy találok valamilyen témát, de ami az alap, ami nálam mondjuk az én életvitelemhez közel áll, az övéhez nem, így nem lehetünk jó barátok, akárhogyan szeretnénk ezt.
1: Muszáj megkérdeznem, hogyha egy férfi közeledik egy nőhöz, de nem akar többet, mint egy barátságot. Létezhet nő és férfi között csak barátság?
2: Én szerintem igen. Csak ezt a férfiak gondolják, hogy nem.
3: Létezhet,
2: én szerintem létezik igen.
1: Is. Szerintem tudom is, hogy nem.
2: Én szerintem igen. Én szerintem a legtöbb nő, hogyha tényleg barátként közeledik hozzá a férfi, akkor tud barát lenni.
1: És ez nem fordul át szeretetté, szerelemmé, szexé?
2: Időnként összekeverik a szeretetet a szexel és a szerelemmel. Ez nem igaz, ez nem így van.
3: Szeretet lehet, de szex nem. De
2: pontosan, a másik pedig az, hogy itt van, és itt a legnagyobb baj, hogy a mai ember összekeveri a szeretetet a szerelemmel, vagy a szexel.
3: Ez nem ugyanaz.
2: Hogy amikor én vele akarok lenni a barátommal, az nem az a vágy, hogy én szeretem őt, hanem szeretem persze, mint a barátomat, de beszélgetni akarok vele, el akarok menni vele egy színházba, vagy együtt tölteni egy hétvégét, de avval csak, hogy beszélgetünk, és jól érezzük magunkat, de abban nem kell, hogy szex legyen, vagy bármi más.
3: Így van.
2: Az csak barátság. De a mai ember ezt is összetéveszti, mert sajnos a saját érzéseivel nincs tisztában. És nagyon nincsenek tisztában az emberek az érzéseikkel.
1: Lehet, hogy az a baj, hogy rohan velünk az idő.
2: Hát pontosan, de a rohanás az nem azt jelenti, hogy ez nekünk kifogás. Is ugyanúgy rohanni kell.
3: Tehát nem az kifogás.
2: Érzések azok vannak, és oda kell magunkra figyelni. És hogyha odafigyelek magamra, akkor az idő egy picit lelassul a számomra. Miért? Mert tisztában vagyok önmagammal és az érzéseimmel. Én tudom, hogy én ki vagyok, és mit akarok. Mint érzésbe, mint minden tettbe.
0: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Szivárvány.
1: A stúdióban Urhegyi Alexandra és Makai Hajnalka, tisztán látok, és ugye párkapcsolatról, baráti kapcsolatokról beszéltünk, és arról, hogy amikor párt választunk, akkor gyakorlatilag gyermekeink anyját, apját látjuk benne, de én bevallom nektek őszintén, hogy én egyszer se láttam.
2: Az
1: kellett
2: baj.
1: Volna?
2: Igen. Főleg, hogyha házasságot terveztél, akkor előre látnod kellett volna, hogy tudok-e ezzel az emberrel együtt élni? Lehet-e ő a gyerekeim anyja?
1: Tehát
2: vagy
1: így
2: az
1: nem
2: apja?
1: Fogalmazódott meg bennem.
3: Ezt érzésben lehet szerintem ezt kifejezni, hogy van-e olyan kötődés azzal a nővel, hogy el tudjam fogadni, hogy ő nekem gyereket szül, és hogy együtt egymásért még élek.
1: Tehát ezért ez
3: az rendben.
1: Csak ez hogy nem ez... volt ilyen tudatos, uh-huh. hogy én úgy választok párt, hogy igen, ő lesz a gyermekem.
2: Általában van. Ez nem is tudatos, hiszen itt már a kémiának nagyon működni kell. Itt az érzéseknek működni kell, és hogyha a kémia, van olyan ember, akinél a kémia úgy első látásra beindul, na az tuti szerelem, karma, összeköti a két embert, onnét menekülés nincsen.
1: Hát nem is volt.
3: Véletlenek nincsenek.
0: Szivárvány.
4: Hobbi rádió.
5: Amu reklám. Na,
6: gyere ide, kisfiam, gyere ide. Mit szeretnél kapni húsvétra?
7: Egy libres betétet.
6: Libres be... Minek szeretnél ezt?
7: Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
5: Amu reklámot hallottak.
8: Itt a Hobbi rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
9: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobbi Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Tényleg egyébként én is azt gondolom, hogy van első látásra szerelem.
1: Természetesen,
0: de az ilyen, ilyen robbanásszerű, hogy szinte földet, hegyet mozgat.
1: És nem tudsz vele mit kezdeni, mert inkább...
0: Lehet, hogy nem is akar az ember mit kezdeni vele.
1: Persze, először utána meg menekülnél, mert nem tudod, hogy mi ez, mert nem tudod kezelni.
0: Én nagyon jól éreztem, hogy magamról beszéljek ebben a kapcsolatban magamat.
1: Igen.
0: Működött.
1: Működött, igen, addig, amíg működtetted.
2: És meddig működött?
1: Utána menekülés volt.
0: Na, erről most egy
2: na,
0: kicsit...
2: Igen, szóval...
0: Ennyire nem rólam van szó, hölgyeim és uraim, telefonszámom 25-49-68. Ha ne önök meg szeretnék tudni, hogy hogy is működik ez a dolog, akkor hívjanak bennünket, mert két csodálatos hölgy itt várja az önök kéréseit.
2: Lássuk kérdéseit. És halljuk a kérdéseket.
1: Igen, én nagyon szeretnék válaszolni a hallgatóknak, mert...
2: Biztos mindenkinek van olyan kérdése, hogy nekem miért nem működik, vagy miért ilyen jó a kapcsolatom, mindenek
0: na,
2: megvan.
0: Na, akkor maradjunk abban, hogy nekem miért nem jól működik, ha ez a kérdés.
2: Így van, így
0: de
2: van.
0: Miért?
2: Hogy már neked miért nem?
0: Nem, most
2: ja, hogy ugye
1: nem miért nem tud működni?
2: Azért nem tud működni egy párkapcsolat, hogyha két ember elvárásokon alapuló kapcsolatba megy.

0: bele, és az elvárások nem egyeznek.
1: Ez lehet pénz?
0: Például.
1: Vagyon?
0: Így van, így van.
1: Külső, belső,
0: így van, igen.
1: Szolgáltatás.
0: Tehát, pontosan. Vagy tehát ne legyenek elvárások egy kapcsolatban, akkor tud működni. Mindenki hozza a saját maga kis lelki világát, és lelki alapon működjön egy kapcsolat, ne pedig fizikális, kimondottan fizikális, anyagi alapon. Mert ez nem vezet semmi jóra.
2: Például én most egy nagyon hétköznapi dolgot mondok. Megismerkedik egy férfi és egy nő, egymásba havarodnak, és onnantól a férfi ugye megismerte egy kis gömbölyű kis hölgyet. Nem kövér, de nem is sovány, úgy van neki mindene. És egy pár hónap múlva a férfi elkezdi noszogatni a csajt, hogy fogjon le, mert neki ez így nem jó. És miért nem jó? Mert valami nem tetszett neki benne. Hogy nem tetszik neki pár hónap múlva, hiszen amikor megismerte, ugyanolyan gömbölyű volt, ugyanúgy nézett ki, nem változott semmi. Mert rájött, hogy közben ő neki nem ilyen kell. Vagy mit akar? Meg akar felelni annak a társadalomnak, amibe él. Magas, vékony csajok kellenek, és nem a kis gömbölyű kis hölgy. De miért? Azért, mert meg akar felelni a barátainak, és nem saját magának. Mert ő neki tetszik az a hölgy. Miért tetszik? Mert pont ő neki a kis gömbölyű hölgyek tetszenek. De a barátainak nem tetszik, mert ő nekik magas kell.
0: Mit fog hozzá
2: szólni? Ugyan már mit fog szólni hozzá ez a barátom, vagy az a barátom, hogy ugyan már mit akarsz ettől a kis gömbölyű csajtól, mikor nem gömbölyűnek kell lenni, hanem magasnak és vékonynak. És ezek mindennapi dolgok.
0: Tehát nem vállalja fel saját magát az úriember vagy a hölgy.
2: Pontosan.
0: És ezért nem működhet jól egy kapcsolat. Ezért mondtuk a Hajnival az állarcot. Tehát mutassuk meg, hogy nekünk mire van igényünk, mit szeretnénk, és így működik egy kapcsolat, hogyha őszinték vagyunk.
1: Szóval, hölgyeim, ugye azt mondják most nekem, hogy tulajdonképpen nem magamnak választok párt, hanem a barátaimnak, a környezetemnek, a külső elvárásoknak, vagy tendereknek, vagy nem is tudom, mit
2: sajnos
1: is
2: sok esetben
0: sajnos,
2: így van.
0: Igen,
2: sajnos sok. És ezt tudom mondani a szakmámból kifolyólag, hiszen rengeteg emberrel találkozom, és most nem akarok senkit megszólni 60 éves ember és 22 éves hölgyel. Mert megprezentálnom kell. Mert meg kell jelennem.
1: Lehet, hogy egymásra találtak.
2: Nincs ebbe semmi baj.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Műsorajánló.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
11: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
12: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
13: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
14: Műsorajánlót hallottak.
15: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: szivárvány.
1: Te gondolod, hogy mondjuk egy 60 éves férfi meg egy 20 éves nő, vagy 22 éves nő csak azért találkozik, hogy egyik a másikával prezentáljon?
2: Gondolom, nem, a legnem, azért...
3: nem.
2: A legtöbb százalékban igen, de vannak kivételek. Saját magam példáját is elmondhatom pont ebbe a kategóriában. A párom 59, én 33. És első látás a szerelem. És most jön a második baba, és minden stimmel. Minden úgy van, ahogy annak lennie kell. Harmónia megvan, tehát itt nem akkor a lényeg, hanem az elvárások. Az emberek például nem jó szemmel nézik, hogy mondjuk van egy ilyen korban lévő ember, egy fiatalabb hölgye. Itt mindig bele kéne látni a párkapcsolatba, hogy az hogyan működik, és nem mint külsősként kéne elítélni valakit. Tehát, hogyha működik egy kapcsolat, az nem korfüggvénye.
1: Elgondolkodtam ezen az egészen, hogy ki miért talál mondjuk ilyen nagy korkülönbséggel párt magának. Én azt gondolom, hogy ha a hölgy választ egy idősebb urat, lehet, hogy azért, hogy apa komplexusa van, lehet, hogy felnéz rá, lehet, hogy olyan értékeket képvisel az a férfi, ami neki nagyon tetszik. Természetesen a férfi pedig azt mondja, hogy hát ez egy igen csinos kis fiatal hölgy.
2: Ez jó pár esetben ez tévhit, tehát ez az apa komplexust, ezt így kitalálták nagyon sok ilyen párkapcsolatra, holott nálunk ez nem igaz. Tehát ezt vissza lehet vezetni egyébként, hogy ki kivel passzol, illik össze, és ki kivel nem. Erre van egy nagyon jó módszer, az indiai asztrológia megmutatja, hogy neked azzal az emberrel van-e közös kapcsolatod, vagy sem. És ez rendes materiális nyelven le van fordítva. Tehát nálunk mi is megcsináltattuk ezt az asztrológiát, és ebből kijön, hogy mi az előző életünkben is együtt voltunk, és hogy most ilyen korkülönbséggel születtünk le, annak is megvan az oka.
1: És mi az oka?
2: Tanítanunk kell, most is tanítunk, és csinálunk egy egyházat, és oda-vissza kell, hogy áramoljanak információk, amiket mi leveszünk, látunk, és ezzel segítünk embereken.
1: Hajni?
3: Biztos így van. Én azt tudom mondani, hogy a párkapcsolatok azok úgy működnek, hogy szerelem által, de mivel, hogy sok olyan esettel találkozom, hogy csak azért van fiatal nő egy idősebb úr mellett, mert meg kell jelenni egy üzleti vacsorán, vagy bárhol prezentálni kell, akkor bizony nem a feleségét viszi el, hanem egy fiatalabb hölgyet.
1: Igen,
3: vagy egy olyan barátnő. Sajnos ezek az esetek egyre több. Szerintem nagyon sok van, rengeteg van. Csak elfelejti az a két ember, hogy mennyit sérülhetnek ebbe a kapcsolatba, főleg a fiatal lány, mert lehet, hogy mindent megkap, csak pont azt nem fogja megkapni, amire vágyik.
2: Itt is az, hogy nem vállalja magát föl a férfi, aki idősebb, és nem mer elmenni a feleségével, akivel egy idős. Tehát el kéne tudni fogadni, hogy igenis én ennyi idős vagyok, így nézek ki, és hogyha ennyi idős a feleségem, akkor azt is tessék elfogadni, és merni kell vállalni.
1: Tehát a sorsunkról lesz szó a következő adásban, leginkább arról, hogy ki miért jön a világra.
3: Igen, a sorsunk az mindenkinek megvan írva. Ezt butaság volna azt mondanom, hogy nem, hiszen 90%-ban megvan írva mindenkinek a sorsa. Van 10%-unk, és ezt nevezi mindenki szabad akaratnak, már akinek van. Van, akinek nincsen, például nekem nincsen
1: most
3: válasz.
1: Most azért nincsen szabad akaratod, mert letelt a műsoridőnk, és el kell mondjam, hogy kedves hallgatóink, a mai adás vendége volt Úrhelyi Alexandra és Makai Hajnalka, tisztánlátó. Köszönöm szépen mindkettőtöknek, hogy velünk volt.
2: Köszönjük, mi
3: én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: És köszönöm a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet. Búcsúzik a mai adás műsorvezetője, Orbán Zoltán. Viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
0: Szivárvány.
4: Hobbi rádió.
5: Műsorajánló.
6: Világjáró.
7: A Hobbi rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
8: A Hobbi Rádióban.
9: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
10: Nagy generáció! Illés!
11: Ne gondold, hogy milyen a világ!
10: Omega!
12: Oh,
10: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Társadalmi célú közlemény következik.
8: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
5: Társadalmi célú közleményt hallottak.

mások vittek rossz utakra engem. A mások bűne az én hibám. Nem volt semmi nagyra vágyás bennem. Nem is lett volna soha talán. Tudom, hogy most intőt érdemelnék, ha osztályoznák az életem.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Zajlik a nyomozás a Nemzeti Bank ügyében. Kereken 100 éves lett David Attenborough. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ügyészség hivatalosan egyelőre nem tudja, hogy ki, milyen vagyont és hová menekített, de ha büntető eljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerzik, közölte a legfőbb ügyész a 24.hu-nak adott interjújában. Arra a kérdésre, hogy akár egy Ferrarit is vissza tudnak-e hozni Dubajból, azt válaszolta, meg fogjuk oldani. Nagy Gábor Bálint az MNB ügyben zajló nyomozásról azt mondta, az ügyészség azért vonta magához az eljárást, mert fél év elteltével nem kaptak megnyugtató válaszokat a nyomozóhatóságtól, és nem született jogilag értelmezhető tényállás. Hozzátette, a központi nyomozó főügyészség konkrét eljárási cselekményeket tervezhet a következő hetekben. Arra a kérdésre, hogy az ügy egyik érintettje, Matolcsi Ádám börtönbe kerülhet-e, azt válaszolta, ha bűncselekményt követett el és bűnösségét kétségként kizárólag meg lehet állapítani, akkor igen. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán csütörtökön délután. A Zala vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága vizsgálja azokat a helyszíneket, amelyek kapcsán felmerült, hogy osztrák bárnyákból származó szerpentint nevű anyagot tartalmaznak. A hatóság jelenlegi ismeretei szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkoló, valamint több településen utak, bicikliutak, parkolók is érintettek lehetnek. Kereken 100 éves lett David Attenborough minden idők legismertebb és talán legkedveltebb természetfilmese. Attenborough Nyugat-Londonban született, de a Leicesteri főiskola kampuszán nőtt fel, ahol az apja volt az igazgató. A Cambridge-i egyetemen szerzett természettudományos fokozatot, a katonai szolgálatot követően egy ideig tudományos tankönyveket szerkesztett, de ebből gyorsan kiábrándult, és 1950-ben rádiós producernek jelentkezett a BBC-hez. 1979-ben jelent meg 13 részes Élet a Földön című természetfilmje, amely nem csak Attenborough életművének lett az alapköve, de a komplett természetfilmgyártást is hosszú évtizedekre meghatározta. Halálos baleset történt péntekre virradóra Szegeden a Bertalan hídon, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a Bertalan hídon teljes pályás útlezárás volt érvényben. A katasztrófa védelem honlapján azt írta, egy gépkocsi szenvedett balesetet a Bertalan hídon. A járműben ketten utaztak, egyikük kizuhant az autóból. A szegedi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoztak a helyszínen. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 9-én a Gergely nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név jelentése éberen örködő, görög eredetű, a Gregorios névből ered. Ünnepelnek még a Gergelyek március 12-én, január 2-án, február 13-án, szeptember 3-án és november 17-én is. A Gergely név komoly, bár visszahúzódó természet kialakulását segíti elő. Inkább egyedül szeret lenni a gondolataival, mint mások társaságában. Becézése Gergelyke, Gerű, Gerűke, Geri, Gerike, Gerus, Gergő, Gergőke, Gergőcske, jeles viselői a névnek, Bornemissza Gergely, Eger várának kapitánya, Litkai Gergely humorista, forgatókönyvíró, valamint ön, kedves Gergely. Ezen a napon köszöntjük még Édua, Fehérke, György, Hófehérke, Karla, Karola, Karolina, Karolt, Katalin, Kristóf, Charlotte, valamint Sarolta nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, május 9-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1763. május 9-ével kezdünk, ekkor született meg Batthyány János, a magyar felvilágosodás költője, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A 19. század elejével folytatjuk, 1805. május 9-én Weimarban 45 éves korában tüdőgyulladásban meghalt Friedrich Schiller, német költő és drámaíró, Johann Wolfgang Goethe mellett a német klasszika legjelentősebb képviselője. Főművei a Don Carlos, a Telvilmos és a Wallenstein trilógia. Még mindig a 19. században járunk, 1874. május 9-én megszületett Howard Carter, angol felfedező, aki megtalálta Tutankhamon szarkofágját a királyok völgyében. Egyiptomban. Lépjünk a 20. századra, 1914. május 9-én meghalt az amerikai Charles W. Post, aki a gabonapehelynek köszönhetően lett milliómos. A folyton betegeskerő Charles Post 37 éves korában Dr. Kellogg szanatóriumában találkozott először a gyógyító hatású gabonakészítményekkel. Felépülése után megalapította egészségügyi vállalkozását, majd kikísérletezett egy gabonakávét. A Postum nevű termék rövid idő alatt rendkívül népszerű lett, Post pedig gazdag. Egészséges ételei ellenére 59 éves korában Post bélbetegsége kiújult és depresszióval súlyosbodott, ezért 1914-ben főbe lőtte magát. 22 millió dollárját és cégét lánya örökölte. Még mindig a 20. század, 1945. május 9-e a győzelem napja. A fasizmus felett aratott győzelem napja 1945. május 7-én jódultábornok Reimsben aláírta az általános megadásról szóló okmányt, május 8-án Kítel tábornok megismételte az aláírást a szovjet főhadiszálláson. Május 9-én 0 óra 1 perckor Európában véget ért a II. Világháború, ennek emlékére ez a nap a győzelem napja, bár a II. Világháború valójában ekkor még nem ért véget. Most csak 5 évet ugrunk előre, 1950. május 9-e, Európa nap. Annak emlékére, hogy Schumann francia külügyminiszter 1950. május 9-i nyilatkozatában javaslatot tett az európai szén- és acélközösség létrehozására. És még mindig a 20. századi a főszerep, 1962. május 9-én Eppingben megszületett Dave Gahan, brit poppénekes, a Depeche Mode együttes tagja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!

0: Üzenet Izsaiás proféta könyve 11-es fejezetéből.
1: Profécia Jézusról. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt.

0: 2026. május 9-e, szombat. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Evangélium Szent János könyvéből 15. fejezet 18-tól a 21. versig. Búcsú beszédében Jézus így szólt övéihez. Ha a világ gyűlölt titeket, tudjátok meg, engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból, ezért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra. Nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Emlékedés. A Jézussal való életnek komoly ára van, következményekkel jár. A szeretet, amelyről egész héten elmélkedtünk, nem mindig vált ki lelkesedést, sőt, gyakran ellenállásba ütközik. Mert a hiteles szeretet felébreszti másokban a lelki ismeretet, világosságot gyújt az önzés sötétjében, és nem hajlandó kompromisszumot kötni a hazugsággal. Sok ember nem tud mit kezdeni a Krisztusi igazsággal, és azzal sem, hogy valaki az ő személyéhez igazítja életét. Krisztus tanítványa nem a világ elismerését keresi, hanem azt, hogy hűséges maradjon a Mesterhez. Abban rejlik a tanúságtétel ereje, hogy amikor nem az elfogadásra törekszünk minden áron, hanem az igazsághoz való ragaszkodásban találjuk meg identitásunkat. Jézus nem hallgatja el a nehézségeket. Nem azt ígéri, hogy a tanítványok útja könnyű lesz, hanem azt, hogy nem lesznek egyedül. Ő lesz az erőforrás, a meg nem értettség, a kirekesztés vagy az üldözés közepette is. A világ logikája a siker és a hatalom, Jézusui pedig az odaadás és az igazság. A keresztény ember hűsége ebben áll, hogy nem simul bele a világ kényelmes magatartás formáiba, hanem vállalja, hogy Jézushoz tartozik akkor is, ha ez szembe megy a többség véleményével. Szentek hosszú sora bizonyítja, hogy a sötétségben is lehet világítani, ha a forrás a feltámadott Krisztus. Uram Jézus Krisztus, nem mindig könnyű hozzád tartozni, amikor a világ más értékeket dicsőít. Néha fárasztó és magányos út, ha nem értenek meg, ha gúnyolnak, ha elfordulnak tőlem. De mégsem akarok máshová tartozni, csak hozzád. Segíts, hogy ne félelemből éljek, hanem minden helyzetben bízzak benned. Add, hogy hűségesen gyakoroljam a szeretetet akkor is, amikor áldozattal jár, és adj bátorságot, hogy mindig igaz módon képviseljelek téged. Legyen életem tanúságtétel arról, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Tanácsos alkalmanként a főzőprogramot is használni. Még jobb, ha ilyenkor hipót is öntünk a mosógépbe. A hipó ugyanis a kórokozó közel 100%-át elpusztítja. Ezen kívül a hazánkban még nem annyira elterjedt szárítógépeknek is megvan az az áldásos tulajdonságuk, hogy a forró vizes öblítéshez hasonlóan baktériumölő tulajdonsággal bírnak.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy elfelejtett régi magyar ételt hoztam itt a Rádió Recept klubjába, csáki rostiós fogunk készíteni. Az elkészítési módja a következő. Rostiósokat vízszintesen bevágjuk. És ez nem csak rostiósból, megmondom őszintén, hétvégente otthon karajból szoktam elkészíteni. Szóval a rostiósokat vízszintesen bevágjuk, széthajtjuk, vékonyra kiveregetjük, szélein az inakat bevagdaljuk, sóval, borssal meghintjük. Ezután lecsót készítünk. A hagymát ezúttal apróra, a zöld paprikát és a paradicsomot kockára vágjuk a lecsóhoz. Ha elkészült, ráöntjük a jól elkevert, megsózott tojást, és a lecsóval addig sütjük, amíg meg nem köt. Ezt elosztjuk a hússzeletekre, szétkenjük rajtuk a széleit, ráhajtjuk, és hosszában rúd alakúra összegöngyöljük, majd vékony zsineggel átkötözzük. Ezt a zsineges átkötözést el lehet felejteni abban az esetben, hogyha a tepsibe egymás mellé szorosan rakjuk a rúd alakúra csavart hátszíneket. A tekercseket zsírban időnként megforgatva sütőben körülbelül 15 percig elősütjük, majd áttesszük egy lábosba. A fennmaradó zsírban a finomra vágott hagymát aranysárgára pirítjuk, gyorsan elkeverjük fűszerpaprikával, erre vigyázzunk, mert hogyha a paprika megég keserű lesz, és kevés csontlével vagy vízzel a húsokra öntjük. Fedő alatt mérséklet tűzön pároljuk, levét mindig csak kevés folyadékkal pótolva. Ha félig puha, a zöld paprikát és a paradicsomot adunk még hozzá. Amikor elkészült, a tekercseket kiemeljük, a zsineget eltávolítjuk, a levet lisztes, simára kevert tejfőlel behabarjuk, kiforraljuk és átszűrjük. A tekercseket rézsutosan felszeleteljük, és a mártással leöntjük és petrezselyem zöldével meghintjük. Köretnek nagyobb vajas galuskákat adunk hozzá. Ehhez 120 g vajat 3 tojásságával kikeverjük, megsózzuk, hozzákeverjük a 300 g grízes lisztet, majd a fehérjékből felvert kemény tojáshabot elvegyítünk hozzá, és vizezett kanállal forrásban lévő,

0: sós vízbe szedve kifőzzük. Ha próbafőzésnél a vajasgaluskák szétfőnének, lisztet, ha túl kemény, egy kis vizet vagy vajat adhatunk hozzá.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Hobby Rádió.
4: Fogalmam, hogy mélyedek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: feldolgozások is. Minden szombaton. 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Kívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese az Inforádióban azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadék hiány mértéke 2026 márciusának végére elérte a -426 mm-t. A nagy hazai tavak közül a Balaton átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az április végi május elejé átlagos vízállás ugyanakkor magasabb 98 cm volt a magyar tengernél, a Velencei tó vízállása pedig Agárnál 70 cm volt. Ez jelentősen elmarad attól a szinttől, ami ilyenkor megszokott. Véget ért az a per, amelyben egy 2023. június 10. napján történt Bátonyterenyei balesetet vizsgáltak. Egy férfi lakott területen ittasan és kokain hatása alatt vezette személygépkocsiját egy olyan útszakasz felé, ahol nem csak 40 km/h sebességkorlátozás volt érvényben, hanem egy kijelölt gyalogos átkelőhely is található. Ittassága és a kábítószertől befolyásolt állapota miatt túllépte a számára megengedett haladási sebességet, és figyelmen kívül hagyta az esős időjárás okozta a korlátozott látási viszonyokat is. 63-67 km/h sebességgel lassítás nélkül közelítette meg a zebrát, ahol éppen egy 47 éves nő gyalogolt. A vádlott fékezés és irányváltás nélkül ütötte el a nőt, aki a jármű motorháztetőjére csapódott, onnan az ütközés helyétől 30 méter távolságra zuhant az úttestre. Az ütközéskor a szélvédő is betört, a vádlott azonban nem állt meg, nem nyújtott tőle elvárható segítséget az általa előidézett balesetben megsérült gyalogos, hanem őt sorsára hagyva elmenekült. A nő a súlyos balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. A másodfokon eljáró balassagyarmati törvényszék a férfit 3 év 6 hónapra szabadságvesztésre ítélte, és a közúti járművezetéstől 6 évre eltiltotta. Közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul egy külföldi férfi ellen, aki ejtőernyővel leugrott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság budapesti székházának tetejéről, írja a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddesti akcióról videófelvétel is készült. Ezen az látszik, amint többen lentről nézik a rövid nadrágos férfit, aki elindult a torony tetejére, majd onnan egy rövid repülést követően az épület mellett landolt. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. A jereváni csúcs találkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
0: Kamureklám.
2: Teszegve, tosszamba. Fusszanás pihel, a gomor husongba tövel. Víz cseppenyből vatyál a pocadék. Hát senki! Istenem, kumok bönyködnek tova! Suttyony! Szegesd a györöztét, hogy szabarincs a csommá! De csak a tarnyuk bodolint. S ebben a lafagy rámkódik piszkányul. Töttyenő manóka a fityereg, meg-meg tuhál. Hiába. Zuhagó vecergés köhel, s csikmányt öled a pasaj.
0: Kamu reklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor.
2: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Mai rövidke történetünk az ügyvédnél játszódik. Egy kisé tétova ügyfél lép be Dr. Cashman irodájába.
2: Jó napot kívánok, nekem egy nagy problémám van, és melyik a legolcsóbb szolgáltatása?
3: 3 kérdés, 10 000 forint.
2: Hát ez nem sok, egy kicsit.
3: Lehetséges. Melyik a harmadik kérdés?
0: Kamu reklámot hallottak.